0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: A szerkesztő Tilajcsik Dóra és a hangmester Vasies Olivia nevében is szép jó reggelt kívánok hallgatóinknak május 7-én csütörtökön. Adáskezdő hírmagazinunkban először annak járunk utána, miért is lépett a nyilvánosság elé Balási Gyula, a magyarországi kormányzati kommunikáció legnagyobb nyertese. Majd témánk egy újabb változás, a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása terén. A román kormány bukásáról 7:30 után szólunk, majd a hantavírus terjedése kapcsán arra keressük a választ, van-e bármi okunk az aggodalomra. Szlovákia egy nagy lépéssel közelebb került a levélszavazás megszüntetéséhez, erről 8:30 után hallhatnak. Tartalmas rádiózást kívánok egészen 9 óráig, most a hírszerkesztőnek, Paszmár Líviának adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A szlovák vadászgépek is részt vesznek a NATO balti védelmi műveleteiben, mondta Robert Kalinyák. Oroszország felszólította a kijevi diplomáciai képviseleteket, hogy evakuálják személyzetüket, amennyiben megzavarják a május 9-i ünnepségeket. Pozsonyban és Kassán is 14 fok van, következnek a részletek. 2027 végétől a szlovák F-16-os vadászgépek is részt vesznek a NATO balti air policing missziójában, melynek célja az ottani tagállamok légterének védelme, jelentette ki tegnap a varsói Defense 24 Days konferencián Robert Kalinyák védelmi miniszter. A cél Litvánia, Lettország és Észtország légterének védelme, ugyanis ezeknek a NATO tagállamoknak nincs saját légierejük. Kalinyák azt is bejelentette, hogy 2028-tól Szlovákia kapcsolódni akar a NATO rotációs légvédelmi missziójához is, amelyhez a nemrég vásárolt izraeli Barak MX légvédelmi rendszer 6 ütegéből 2-t különít el. Szlovákia a drónok elleni légvédelem továbbfejlesztését is tervezi, közösen Lengyelországgal. Nagyon jónak tartjuk a lengyel szándrón elhárító rendszert, ráadásul Szlovákia ennek komoly résztvevője lehet, mivel éppen mi gyártjuk az effektorokat, mondta a miniszter. Azt már is Robert Fico kormánya nem engedi, hogy ebben a kormányzati ciklusban módosuljon a 13. nyugdíj, jelentette ki Ján Richter, a párt frakció vezetője tegnapi sajtótájékoztatóján. Azokra a napokban felmerült felvetésekre reagált, hogy célzottabbá kellene tenni a 13. nyugdíjak kifizetését, figyelembe véve a rászorultság mértékét. Most minden jogosult az átlag nyugdíj összegét kapja, 660 eurót. Ez a tavaly érvényes összeg, amit a konszolidáció miatt nem emeltek. Arra nem tudott válaszolni Richter, hogy a befagyasztás a jövő évre is vonatkozni fog-e. Mint mondta, ez a 2027-es állami költségvetés összeállításától függ. Szerinte a kormánypártokat nem fogja megosztani ez a kérdés, ráadásul érvényes a kormány programnyilatkozat.

0: Az Ojomi Nemzeti Referencia Laboratórium megerősítette, hogy megjelent az afrikai sertéspesti sagaram Szentkereszti járásban található Nagy Lócsa Lovcsa településen, egy kereskedelmi sertéstelepen. Erről tegnap a regionális állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve, hogy a tenyészetben 805 sertés található. A felügyelet közlése szerint május 4-én hétfőn a tulajdonos jelentette egy sertés elhullását, május 5-én kedden további 13 állat elhullását jelentették, tegnap pedig további 32-ét. Jelenleg 40 állat mutatja a betegség tüneteit, láz és légúti szindróma formájában orfolyással, amely többnyire véres, közölték. A fertőzés gócpontja körül 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelöltek ki. A fertőzött állomány teljes felszámolása a következő napokban kezdődhet meg. A telepen további intézkedésig tilos a sertések szállítása, leülésük szintén csak hatósági engedéllyel és felügyelet mellett végezhető. Az orosz külügyminisztérium tegnap figyelmeztette a kijevi diplomáciai képviseleteket, hogy haladéktalanul evakuálják személyzetüket, amennyiben Ukrajna megzavarja a május 9-i győzelem napjának ünnepségeit Moszkvában. Volodimir Zelenszky, ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország megsértette a Kijev által kihirdetett fegyverszünetet, és Ukrajna most fontolóra veszi, hogyan reagáljon erre. Oroszország a fasizmus felett aratott győzelem napjának ünneplése alkalmából egyoldalúan tűzszünetet hirdetett május 8-ára és 9-ére. Ukrajna erre saját tűzszüneti javaslattal reagált, és felszólította Moszkvát, hogy csatlakozzon hozzá. Zelenszky azonban tegnap kijelentette, hogy Oroszország új támadásokkal reagált a fegyverszünetre. Az éjszakai és a holnapi helyzet alakulásától függően fogjuk eldönteni, hogy milyen módon fogunk reagálni, jelentette Zelenszky az X-en.
1: Időjárás.
0: Felhős helyenként, főként nyugaton csökkent felhőzet lehet, sok helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél várható, amely később délután gyengülni fog.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Kassa-Saca előtt Csécs felől az R4-esen Valalikinél Magyarország irányában és Dargónál Kassa felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szilárdi Lászlóról.
1: A Bayern München a párizsi 5-4-es vereség után hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Paris Saint-Germain-nel a labdarúgó bajnokok ligája második elődöntőjének visszavágóján. Osman Dembélé góljával már a harmadik percben két gólos előnyre tettek szert a párharcban a franciák. Az első félidőben egy jogosnak tűnő 11-est nem kaptak meg a németek, akiknek az erejéből csak egy kései egyenlítésre futotta. A 94. percben Harry Kane volt eredményes. Május 30-án tehát az Arsenal és a PSG csap össze a BL döntőjében, a budapesti Puskás stadionban. Ma 21 órától játsszák a második és a harmadik számú európai labdarúgó kupa elődöntőjének visszavágóit. Európa Liga, Freiburg Braga és Aston Villa Nottingham. Az első meccset a Braga 2-1-re, a Nottingham pedig 1-0-ra megnyerte. Konferencia Liga, Crystal Palace Donetsk és Strasbourg Vallecano. Az odavágón a Crystal Palace 3-1-re, a Vallecano pedig 1-0-ra győzött. Hosszantartó súlyos betegséget követően 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára. A Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet szerző támadó 92-szer lépett pályára címeres mezben, a lilákkal 9-szer lett bajnok. 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. A Veszprém 7 méteresekkel 35-33-ra kikapott a német Füchse Berlin vendégeként a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágóján, és 69-68-as összesítéssel elveszítette a párharcot, s idén sem jutott a kölni 4-es döntőbe. A párharc első mérkőzését múlt szerdán 35-34-re a Bakonyiak nyerték hazai pályán. A férfi kézilabda extraliga elődöntő negyedik mérkőzésén Povaska Bystrica Bojnice 27-25. Összesítésben 2-2 az állás, az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A vágsejjeiek hazai közönség előtt 29-28 arányú vereséget szenvedtek a Nagy Mihályiaktól a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának szerdai mérkőzésén. A címvédő lévaiak 77-66-ra nyertek Privigyén, a férfi kosárlabdaliga elődöntőjének negyedik mérkőzésén, és 4-0-ás összesítéssel jutottak a fináléba. Ma a negyedik mérkőzéssel folytatódik a férfi röplabda extraliga döntője. A komáromiak, akik összesítésben 2-1-re vezetnek, 19 órakor a címvédő Slovant fogadják, és ha nyernek, bajnoki címet ünnepelhetnek. Már nem Andrej Kmecs, a bajnok nyitrai jégkorongcsapat vezetőedzője. Szerződése ugyanis lejárt, és nem sikerült megállapodnia a két félnek a közös folytatásról. Ma 18.30-tól Bledben játsszák a Szlovénia-Magyarország előkészületi jégkorong mérkőzést. Udvardi Panna 6-1-7-6 arányban legyőzte az orosz Alexandra Kornyejevát a római tenisztorna nyitófordulójában. Gál Fidalma viszont 7-5-2-6-4-6-ra kikapott az osztrák Anasztázia Potapovától. A férfiaknál Marozsán Fábián 6-3-6-3 arányú vereséget szenvedett a cseh Vít Kopsivától. A brit kormány megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Nagy-Britannia a 2040-es években ismét olimpiát és paralimpiát rendezzen.

6 óra 19 perc van. Kedves hallgatóink, ma a magyar naptár szerint Gizella, a szlovák szerint pedig Monika napja van. A Gizella név germán eredetű, jelentése kezes vagy zálog. A legismertebb viselője Gizella első István király felesége volt. Szeretettel gratulálunk nem csak a Gizelláknak, hanem azoknak is, akik ma ünneplik születésnapjukat. Önöknek szól ez a dal.

0: 6 óra 22 perc van. Jobban félnek a nőktől a városi madarak, mint a férfiaktól. Ez is kiderül Gazsik Viktória színes hírösszeállításából.
1: A városi madarak jobban megijednek és nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mintha egy férfi. Derül ki abból a kutatásból, amelyet francia, német, lengyel, spanyol és cseh kutatók részvételével vittek véghez, mintegy 2000 kísérleti mintán. A People and Nature szaklapban megjelent kutatás szerint az elméletet összesen 37 madárfajon tették próbára, és akár verebekről, varjakról vagy harkályokról volt szó, egyértelműen megfigyelhető volt az eltérő reakció. A különbség annak ellenére is szemmel látható volt, hogy minden megfigyeléshez egy nagyjából azonos magasságú és azonos színű ruhát viselő férfi és női résztvevőt választottak ki. A hasonlóságra olyannyira figyeltek, hogy a hosszú hajú nőknek még a haját is el kellett rejtenie. Jelenleg csupán találgatni lehet annak kapcsán, hogy miért van ez. Az egyik elmélet abból indul ki, hogy Európában a távoli múltban a férfiak voltak a vadászok, a nők pedig a gyűjtögetők. Ez szerint azonban a nők is vadásztak, jellemzően kisebb zsákmányokra, például madarakra. Innen eredhet a félelem. A kutatók azonban egyelőre azt sem tudják, hogyan tudnak a madarak különbséget tenni az emberi nemek között. Egy mintegy 2000 éves elszenesedett kenyérmaradványt találtak Svájcban a római kori vindoni szalelőhelyen, számol be a Heritage Daily. Ez az első ismert római kori kenyér az országban. A leletet Windis településen egy lakóház építését megelőző ásatáson fedezték fel. A feltárást Aargau kanton hatóságai szervezték, a területről egy ideje tudott, hogy egy egykori római tábor peremén fekszik. A vizsgálat során nem csak a későbbi állandó tábor nyomai kerültek elő, hanem egy korábbi ideiglenes erődítmény maradványai is. A különleges lelet egy nagyméretű agyagkemence közelében bukkant fel. A szakértők egy sötét kerektárgyat emeltek ki a földből, amelyről laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy egy római kori kenyér. Amint egy 10 cm átmérőjű lapos formájú lelet az elszenesedésnek köszönhetően maradhatott fenn. Egyre nagyobb a valószínűsége, hogy már idén májusban kialakul az El Niño jelenség a Csendes-óceán keleti részén, ami egy komoly felmelegedési időszak kezdetét jelentheti, írja a Life Science. Az El Niño egy természetesen nagyjából 2-7 évente ismétlődő éghajlati ciklus, amelyet az óceáni hőmérséklet és a légköri nyomás ingadozása vezérel a Csendes-óceán keleti részén. A déli oszcilláció három fázis között váltakozik: El Niño, azaz a meleg fázis, La Niña, annak hűvös megfelelője, és ott van az úgynevezett semleges állapot. Amennyiben bekövetkezik az El Niño, az megemeli a tengerfelszín hőmérsékletét a Csendes óceánon, és így a globális átlag hőmérsékletet is. A 2024-es rekordmeleg esztendőért jelentős részben ez volt a felelős.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Néhány nappal ezelőtt bűnbánó arccal a nyilvánosság elé lépett Balási Gyula, a magyarországi kormányzati kommunikáció legnagyobb nyertese. Erről hallhatnak részleteket a régiók hírei után. Most a szó Paszmár Liviáé.
2: Tegnap átadták a felújított történelmi városházát Füleken. Az elmúlt két évben elvégezték az épület teljes körű rekonstrukcióját, tájékoztatott Klaudia Mikus Kovácsová, a város szóvivője. A város a hivatalos honlapján közölte, hogy ma 7 óra 30 perctől 16 óráig tart nyitva a hivatal, holnap pedig zárva lesz. A konszolidáció részeként 2026-ban május 6-át a fasizmus feletti győzelem napját törölték a munkaszüneti napok közül, de továbbra is ünnepnap. A füleki történelmi városháza felújítása 2024. júniusában kezdődött, közel 2,5 millió eurót kapott a város erre a célra a helyreállítási alapból. Az elmúlt két évben több objektumban működtek a hivatal irodái, a rekonstrukció fő célja az épület energiafogyasztásának csökkentése volt. A lévai városi buszközlekedés továbbra is az Arriva Nova Zámki fogja biztosítani. A város képviselői aláírták a szerződés kiegészítését a közlekedési vállalat képviselőivel. Ennek alapján az együttműködés 2032 végéig folytatódik, tájékoztatott Ján Kregyik polgármester. A városban hamarosan 8 modern elektromos busz áll majd forgalomba, és teljesen új töltőinfrastruktúra is kialakításra kerül. A közlekedési vállalat 8 Iveco Streetway 12M-elek típusú elektromos busz beszerzését tervezi, amelyek a lévai városi közlekedést fogják biztosítani. A projektet az Európai Unió finanszírozza, és része egy teljesen új töltőinfrastruktúra kiépítése is, amely eddig nem létezett Léván. Nyitra megye önkormányzata idén 1000-1000 eurós támogatást ad 26 hivatalosan bejegyzett szálláshelynek, amelyek teljesítették a vonatkozó általános érvényű rendeletben megszabott feltételeket. Szállodák, panziók és vendégházak is kaptak támogatást a szolgáltatásaik javítására, például játszótér vagy medence építésére, vagy eltöltőállomás üzemeltetésére. Nyitra megye 2010 óta foglalkozik a vidéki szálláshelyek minőségének kiértékelésével. A tanúsítványok kiadása 2013-ban kezdődött. A projekt célja a vidéki turizmus rendszer szintű támogatása.
0: Időjárás.
2: Felhős az ég, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet, sok helyen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél várható, amely délutánra gyengül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-esen Nagyszombat előtt Pöstjén irányából az 58. kilométer szelvénynél, de nem kell fennakadásra számítani, és radar méri a sebességet Pozsonyban a Dolnozemszkán a kórháznál Oroszvár irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 35 perc van. Balási Gyula reklám cégei éveken át a magyarországi kormányzati kommunikáció legnagyobb nyertesei közé tartoztak. Plakátkampányok, államüzenetek, médiavásárlás. A Fidesz kommunikációs gépezetének fontos része működött rajtuk keresztül. Most Balási azt mondja, cégeit és magánvagyonának jelentős részét felajánlja a magyar államnak. Gesztus ez, pánikreakció vagy a NER gazdasági hátországának első látványos repedése? Erről beszélgetett Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével a tegnapi reggeliben Kálmán Norbert.
1: Mi történt tulajdonképpen ezzel a dologgal az ön olvasatában? Kérem, magyarázza el a felvidéki hallgatóknak, hogy mit is láthatunk, illetve hát ki is ez a Balási Gyula?
2: Nem könnyű feladat elé állít. Azért rögtön hagyd kezdem azzal, hogy itt mielőtt félreértés lenne, nem Balázs Gyuláról szól ez a történet. Minimum Rogán Antalról, de inkább Orbán Viktorról, tehát nehogy azt gondolja az esetleg a magyar politikát kevésbé figyelő hallgató, hogy itt Balázs Gyula valamilyen módon a főbűnös lenne, ő maga lenne, aki ezeket megrendelte, ezeket a elképesztő, nem egyszerűen ízlésromboló, hanem gyűlöletkeltő, a belső feszültségeket, ellenséget kereső és találó kampánysorozatokat a NER világában. Ezeket Orbán propaganda gépezete jelesen Rogán Antalék tették le az asztalra. Balázsi ebben a végrehajtó szerepet töltötte be, tulajdonképpen egy ilyen transmisszió szíjként ő volt az, aki kiragasztotta a plakátokat, nála lehetett fölvenni a pénzeket, elképesztő összegek szivárogtak itt el, sok százmilliárd összességében 1000 milliárdnyi forint, ami eltűnt Balázsiék kezén. Az ő személyes pénzkivétele egyes számítások szerint az elmúlt 4-5 évben 92 milliárd forint, amit profitként kivett ebből az üzletből, ez szinte beláthatatlan mennyiségű pénz. Amit ő most felajánlott gyáván és picsogva, elnézést a kifejezésért, tegnap egy felületen a control.hu-n Magyarországon, az üres vállalatai. Tehát nem egy gesztus ez részéről, inkább egyfajta menekülés az igazságszolgáltatás elől. Szerintem az a minimum lett volna, hogy Balázs nem ez egyik magántelevízióba, vagy nem is televízió, hanem podcast felületre, egy fontos podcast felületre megy be, hanem a legfelsőbb ügyészségre is feljelentést tesz maga ellen. Ezek egészen bizonyosan mondható, hogy hivatali visszaélések, nem is feltétlenül az ő részéről, hiszen még egyszer mondom, végrehajtó volt a történetben, hanem akik ezeket megrendelték, akik ezeket a túlárazott, egészen elképesztő összegeket, amelyek kifolytak a magyar költségvetésből, tulajdonképpen választási csalásban vett részt, hozzáteszem Balázs Gyula, hiszen annak eszközeként szolgált felületeket, hogy a magyar kormány közpénzből pártpolitikát folytasson. Ugye a legutóbbi kampány legfőbb üzenete az a háború vagy béke kérdése volt. Magyarország, lehet, hogy ezt a önök hallgatói kevésbé tudják, tele volt ragasztva Zelenszkij bűnözői fényképével, mintha bűnöző lenne. Tényleg az volt az embernek az érzése, mintha Orbán és Zelenszkij közül kellene választani a magyar választópolgároknak. Itt tehát egy választási visszaélésről beszélünk, amit látunk. Így volt ez 2014-ben, 18-ban, 22-ben és 2026-ban is. Az az új helyzet állt elő, hogy 2026-ban ez a választási csalás már nem működött. A magyar választópolgárok úgy döntöttek, hogy elegük van Orbánból, elegük van Rogánból, és elegük van Balázsi Gyuláékból. Itt tehát azt gondolom, hogy a végkezdetét látjuk, összeomlást látunk, súlyos, hogy mondjam, korlátok nélküli összeomlás. Nem is kell az igazságszolgáltatásnak működni, annélkül is működik az, hogy azok, akik tették velünk, ami történt Magyarországon az elmúlt 16 évben, azok maguk látják be azt, hogy tarthatatlan a helyzetük. Balázsi nem nagyvonalú ajánlatot tett, félreértés ne essék, ismétlem magam, hiszen a cégei semmit nem érnek. Tehát amikor ő felajánlott a magyar államnak a cégeit, akkor azt tudni kell, hogy ezek az égata világon semmit érnek, és ami ért belőlük valamit, az az állami megrendelés volt. ezek meg pedig nem lesznek, tehát üres cégeket ajánlott föl. A magánvagyonáról egyébként nem volt eddig szó, tehát arról nem beszélt ebben a beszélgetésben, ebben a sírdogálós beszélgetésben, de én ezt egy első lépésnek látom, és a Fidesz Orbán rendszerének az összeomlásának gondolom.
1: Azt találgatja mindenki, hogy valójában miért is tehette ezt Balási. Olvastam olyan elemzői megjegyzést, hogy hát nem igazán érti még az adott elemző is, hogy milyen kalkulus áll emögött. Ő ugye azt mondja, hogy nem egyeztetett senkivel sem a Fidesz részéről, és azt mondja, azért lépett így, mert hogy befagyasztották a számláit az elmúlt napokban, és nem tudja kifizetni az alkalmazottait, és hát ezért átadja az államnak, hogy hát az állam majd akkor kifizeti az alkalmazottait, vagy ezt most egy kicsit tovább gondoltam ezt a praktikus lépéssorozatot, de valahogy ezért. Miért tette tulajdonképpen? Azt mondja, minden le van dokumentálva, agyon van dokumentálva, ha jól idézem, akkor végül is az ember föltételezné, hogy hát akkor meg minek? Minek ezt a egyrészt önbevallással fölérő mozzanatot megtenni, ráadásul hát átruházni az államra ezt az egészet?
2: Hát azért félítés ne esik, itt súlyos visszaélések, bűncselekmények, amikről beszélünk. Tehát méghozzá nem is néhány évvel büntetendő bűncselekmények. Ennek kimondása persze a Magyar Független Bíróságunk dolga, nem az enyém. De azért Balázsi tette mögött az a súlyos félelem, aggodalom lehet szerintem a döntők tényező, nem a munkatársa iránt való aggodalom, hiszen nem gondolhatja komolyan, hogy a magyar állam átveszi ezeket a cégeket. Tehát ezt ennyire butának Balázsit sem gondolom. Nem látom, amennyit eddig belőle láttunk, nagyon keveset láttuk egyébként. Üldözték őt az újságírók. Egyszer volt vele évekkel ezelőtt egy interjú, amiből azt láttuk, egy hosszú szalat mellette a 444 egyik újságírója, és próbált megtudni valamit tőle. Az derült ki, hogy hát nem a legélesebb kés a fiókban Balázsi Gyula, nem nagyon tudja, hogy mit történik körülötte. Most is ezt éreztem, hogy nem nagyon tudja, hogy mit történik körülötte. Kétségbe esett, és ténylegesen láttam. Megsajnálni nem tudom, mert még egyszer mondom, részese volt ennek a bűnszövetkezetnek, amit itt láttunk Orbánék részéről, egy fogaskerék volt. Nem a legfontosabb, nem a meghatározó, de egy fontos fogaskerék volt. Itt hivatali visszaélésekről állunk szembe, súlyos túlárazásokról, eltűnt 10 milliárdokról, összességében 100 milliárdokról, mint mondtam, választási visszaélésekről. A főbűnös nem Balázsi. Köztes elem, egy köztes része ennek a történetnek. Azt gondolom, hogy leginkább a végső kétségbeesés mozgathatta. Nem nagyon tudok én se értelmezhető választ adni erre a cselekedetére. Még egyszer mondom, nem gondolhatja komolyan, hogy a cégeit átveszi a magyar állam. Miért tenné ezt? A cégei semmit nem érnek. A cégei egyetlen értéke az volt, hogy tudta, megállapodása volt Rogán Antallal, hogy tőle a piaci árakat jóval meghaladó mértékben rendelnek meg folyamatosan kormányzati megrendeléseket. A magyar reklámpiacnak majd a fele közvetlenül a kormányzati megrendelésekből származott, ami egy elképesztő folyamat, elképesztő pazarlás, hogy gondoljon abba bele, hogy az összes magyar reklám tevékenységnek több mint a fele közvetlen kormányzati megrendelés volt. Ez döbbenetes szám, tehát a telekommunikációtól kezdve az összes piaci reklámhordozó nem költött annyit, mint ők. Ráadásul ezek a pénzek nagy része a saját médiumaikhoz áramlott, teljesen igazságtalanul. Nem szoktunk róla beszélni, de talán ide tartozik, hogy Rogán Antal talán második felesége sok volt neki, nem tudom, talán a második, Rogán Cecília és barátnője Sarka Kata egy olyan lap tulajdonosamból súlyos milliárdokat vette ki évente, azt hiszem néhány száz példányba fogyott el, vagy egy idő után már csak online, ugyanezekkel az állami megrendelésekkel, szintén Balázsi Gyulán keresztül. Tehát itt valami egészen elképesztő összefonódás az, ami elénk kerül, ami lelepleződik. Tudtuk, hogy ez így van, félreértés ne essék. Magyarországon azok, akik politikával foglalkoznak, elemzőként, politikai szereplőként, vagy csak figyelőjeként a politikának, tudták, hogy ez van, de most nem elég, hogy tudtuk, most vagy láttuk ezt, vagy gondoltuk, vagy összeeskés elméleteket szültünk, hanem ezek valóságá váltak. Balázsi Gyula szerintem, még egyszer mondom, a kétségbeesés vezérelte, nem valamiféle racionalitás, nem annak gondolata, hogy a magyar állam nagyvonalúan megvásárolja az ő nullát érő cégeit. Nem is volt arról szó, hogy bevinné az ellopott vagyonnak egy jó részét, fölajánlaná az elképesztő méretű ingatlanjait. Itt van a Tihanyban egy olyan méretű a levegőben lebegő épületkomplexum a Balázsinak, mint mezőgazdasági komplexum, egyébként egy luxus üdülő, ami önmagában súlyos milliárdokat ér. Nem ezeket ajánlotta ő föl, hanem a problémát ajánlotta föl a magyar államnak, az dolgozóinak problémáját, ami meggyőződésem szerint az ő problémája, nem a magyar állam problémája. Nincs a magyar államnak reményeim szerint semmi dolga ebben az ügyben, azon kívül, hogy számon kell kérni őket. Balázsin is számon kell kérni a történeteket, Rogánon is, Orbánon is számon kell kérni a történeteket. Magyarország tulajdonképpen 90 óta, előtte is így volt, ez nem új ez az elem, egy következmények nélküli ország. Hozzászoktunk sajnos ahhoz, hogy a súlyos politikai visszaéléseknek nincs következménye. Most, mintha az lenne a kormány szándéka, én drukkolok nekik, hogy ez így legyen, hogy legyen következmény, ebben nem fér bele az, hogy Balázs Gyulát kisegít.
1: Hát most nézzük meg azt, hogy mi az a narratíva, ami a Fidesz-KDNP-re listán 2.458.000 szavazatot leadónak célzott narratíva, ami tulajdonképpen az, hogy és ezt a Fidesz egyik legmarkánsabb médiája, a Pesti Srácok vezetője mondta, úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen ez egy előre eltervezett államcsíny, illetve hogy Balázsit kényszeríthették. Aztán ott volt ugye Mentzer megszólalása, hogy tulajdonképpen Balázsik miatt veszítettek, de talán markánsabb az, amit a Pesti Srácok vezetője mondott. A Fidesz tábornak szóló, ennek a 2.458.000 embernek szóló narratíva a valóságban hát megállja a helyét.
2: Hát ez, egyrészt ez már nincs 2.400.000, sose volt, hiszen ennek a 2.400.000-ből egy jelentős szám határon túl él, amivel nekem semmi bajom nincsen, csak közvetlenül nem érintik azok, amikről beszélünk, a szlovákiai magyarságot, vagy az erdélyi magyarságot. Közvetlenül sajnos ezek a visszaélések minket érintenek velünk. A mi pénzünkből történt, ami történt, a lopás, a visszaélés, a választási csalás. Tehát ha ezt levonom, akkor 2,1 millió. A legutóbbi kutatások szerint ez körülbelül 1 millióval csökkent ez a fideszes szavazótábor az elmúlt néhány hétben. Tehát nincs arról szó, hogy lenne 2 millió biztos szavazója a Fidesznek, elpárolok hamar. Ez a szavazó bázis. A legutóbbi két kutatás, amit láttunk most április végén, az 1,2-1,3 millió fideszes szavazót mér, és szerintem fog ez még lejjebb is menni, ha főleg akkor, hogyha ezen az úton mennek tovább. Balázsi Gyulánál egyébként Mentzer Tamásnak sokkal nagyobb felelőssége van a Fidesz bukásában, fölhívnám erre a figyelmét, mert Balázsi egy végrehajtó elem volt, ott Rogán a politikai felelős, nem Balázsi Gyula, de a végső felelős maga Orbán Viktor, aki egyébként úgy látszik, hogy nem tart még ott, hogy levonja ezt a következtetést. Ha megnézem a magyar parlament fideszes frakciójának összetételét, akkor ebből a maradékból, ebből a 46 főből 7 a magyar kormány tagja. Tehát ugye 15-en voltak, tehát körülbelül a fele a magyar kormánynak, a bukott magyar kormánynak ott ül a parlamentben. Ugye nem beszéltünk most, nincs is talán időre, Hankó Balázs ügyéről, ahol 17 milliárd forintot osztogattak szét, mint kiderült az utolsó pillanatban a saját fideszes hódudvaruknak elképesztő visszaélés formájában, ez is bűncselekményezem. Ugye ő volt a kulturális miniszter, és hát benne vannak azok a hangadók, azok azt a stílust képviselő politikai szereplők, akik szintén felelnek szerintem súlyosan, ilyen egyébként Mentzer Tamás, Németh Balázs, és sorolhatom a neveket, Pócs János, akiknek személyes felelősségük van abban, hogy a Fidesz elveszítette nem csak a fiatalok, hanem a magyar társadalom többségének támogatottságát. Tehát nincs szó 2,4 millió emberről. Egyébként a határon túli magyarságnál is az a helyzet, hogy a részvételi hajlandóság jóval alacsonyabb volt, hogy kb. 1,2 milliónyi határon túli kettős állampolgársági igazolványnak kín, ebből kevesebb, mint 300.000 szavazott, tehát szó sincs arról, hogy a magyar határon túli magyarság felsorakozott volna a Fidesz mögé. A határon túl élő magyarok egy jó része érdektelen, szerintem egyébként érthető okokból az ügyben, hogy Magyarországon éppen mi történik, abban érdekelt, hogy Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szerbiában, vagy akár Ukrajnában mi történik, és ez így van rendjén. Tehát azt kell mondanom, hogy szűkül ez a bázis, nem róluk szól a történet, arról szól a történet, és ez szerintem a fideszes szavazóknak, a maradék szavazóknak is fontos, hogy legyen következménye a bűncselekményeknek, hogy legyen következménye a politikai gazemberségnek, a maffia államnak, az állampárti létnek, amiben 16 évig itt tengődtünk Magyarországon, és úgy látom, mintha ez magától is működne. Tényleg az embernek az az érzése, hogy a Magyar Péter által kínált remény az akár igazságszolgáltatás nélkül is működik, még nincsenek is kormányon, és már itt vannak előttünk az ügyek, még meg se alakult a Magyar Péter kormány, Balázsi Gyula már besétált a kontroll stúdiójába. Én számítok még ilyenekre, egyébként vannak is ilyenek, tehát a választások előtt is ugye láttuk a rendőrszázados, aki elmondta, hogy mi történt a titkosszolgálatoknál, láttuk a katonát, a honvéd százados, aki elmondta, hogy mi történt Orbán fiával, hogyan történtek a visszaélések, hogyan akar vezényelni Csádba magyar csapatokat, és így tovább, és így tovább. Láttuk a 60 puszta történetét, tehát azt gondolom, hogy működik a magyar társadalom immunrendszere, mintha a gyógyulás irányába megtettük volna az első lépéseket, és mintha ennek lenne is folytatása az elkövetkező.
1: Van elképzelése arról, hogy mi történhetett ezzel az interjúval a NER milliárdosok közegében? Tehát, hogy ők meg lehettek lepődve, akár ijedve? Akár...
2: Szerintem a NER milliárdosok már rég meg vannak ijedve, tulajdonképpen már április 12-e előtt is meg lehettek, hiszen félértés ne essék, a NER belső elitje tudta, hogy meg fognak bukni. Én azt gondolom, hogy a Fidesz választóit nem készítették fel erre, ezért őket meglepetésként érte a dolog, sőt a Fidesz holdudvarát se készítettek elő. De Orbán Viktor, ha valaki nézi a március közepétől április 12-ig, akkor látja rajta az elkeseredett kapálózást, a kétségbeesést, a reménytelenséget. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán és környezete tudta, hogy bukás lesz, inkább a mi közvénykutatási adatainkból, mint a sajátjaiból tájékozódott. A mértékről talán nem tudott, hogy ez ilyen súlyos lesz, az meglepette őket. És a NER elkötelezett gazdasági gazemberei, sajnos nem tudom őket másképp nevezni, kitartottjai, szerintem most leginkább azzal foglalkoznak, hogy ők hogyan tudják megúszni. Ebből a szempontból Balázsi választott egy szerintem járhatatlan utat, félértés ne segít, nem látom azt az utat semmilyen formának megoldásnak, amit itt látunk. Nem tudom, hogy a többiek mit választanak, nyilván folyik, hallunk erről pletykákat, a vagyonkimentés, halljuk a Dubajba menő kamionokat Porsche-kkal és egyebekkel, látjuk Matolcsiék évek óta tartó vagyonkimentését, amit egyébként döbbenetesnek tartok, hogy a magyar igazságszolgáltatás tétlenül szemlélt ez idáig, gondolom ez most már majd nem így lesz, és folytathatom a sorcát. Szerintem a NER kiszolgálói, a NER oligarchái, akik egyébként nem voltak független gazdasági szereplők, félértés ne essék, Mészáros Lőrinc és társai nem gazdasági, abban az értelemben nem a maffia részei, amit mondjuk az Amerika vagy az olasz maffiánál, hogy bármiféle beleszólásuk lett volna a történetekbe. A történetet a politikai szereplők, Orbán és környezete írta, ők csak ugyanúgy, ahogy Balázsi végrehajtói és haszonélvezői ennek a történetnek. Bizonyos értelme a leleplezői is, mert azzal az életmóddal, azzal ahogy szerintem helytelenül egyébként Lázár fogalmazott, ugye ezt a Lázár János mondta, ezt a luxizást, amit egyébként ő maga is a ingatlan vagyonával és egyebekkel egyébként messze túlmenően mindenen produkált, mutattak, tehát ez a hogy mondjam, gátlástalan, cinikus életmód mutogatás, amit itt láttunk, a magárepülőgépekkel, jaktokkal, súlyos milliós táskákkal, ruhadarabokkal, utazásokkal, gőggel, ezek mind leleplezői voltak a Fidesz világának, nem okai voltak, hanem következményei. Azt gondolom, hogy ez a NER elit most egyrészt döbbenten nézi, hogy mi lesz, és azt gondolom, hogy azon dolgozik, reményem szerint nem nagy mozgástérrel, hogy hogyan lehet megúszni ezt a dolgot. A Balázsi féle elképzelés szerintem nem a megúszás útja.
1: A Fidesz kormány utolsó napjaiban a NER rendszerének egyik legfontosabb embere állt ki a nyilvánosság elé. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Egy interjú által Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokára invitáljuk hallgatóinkat. Ha tehetik, kérem, csütörtök délelőtt hallgassák meg teljes beszélgetésünket, addig pedig egy kis ízelítővel szolgálok.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy a,

május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat a több mint két évtizedes hangfelvételekkel, amelyeket a szalagtárban hallgathatnak újra. Szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. május 7-én csütörtökön Gizella napján. Autósok, figyelem! A hírek után arról lesz szó, hogy változás történt a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása kapcsán. Előbb azonban a legfontosabb hazai és külföldi történéseket foglalja össze önöknek Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A szlovák vadászgépek is részt vesznek a NATO balti védelmi műveleteiben, mondta Robert Kalinyák. Izrael a fegyverszünet kezdete óta először támadta Beirut külvárosát. Változóan felhős idő mellett 19-24 fok várható, következnek a részletek. 2027 végétől a szlovák F-16-os vadászgépek is részt vesznek a NATO balti air policing missziójában, melynek célja az ottani tagállamok légterének védelme, jelentette ki tegnap a varsói Defense 24 Days konferencián Robert Kalinyák védelmi miniszter. A cél Litvánia, Lettország és Észtország légterének védelme, ugyanis ezeknek a NATO tagállamoknak nincs saját légierejük. Kalinyák azt is bejelentette, hogy 2028-tól Szlovákia kapcsolódni akar a NATO rotációs légvédelmi missziójához is, amelyhez a nemrég vásárolt izraeli Barak MX légvédelmi rendszer 6 ütegéből 2-t különít el. Szlovákia a drónok elleni légvédelem továbbfejlesztését is tervezi, közösen Lengyelországgal. Nagyon jónak tartjuk a lengyel Sandrón elhárító rendszert, ráadásul Szlovákia ennek komoly résztvevője lehet, mivel éppen mi gyártjuk az effektorokat, mondta a miniszter. Ismét megjelent az afrikai sertéspest is a Garamszentkereszti járásban található nagy lócsa, Lovcsa településen, egy kereskedelmi sertéstelepen, erősítette meg az Ójomi Nemzeti Referencia Laboratórium. Erről tegnap a regionális állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve, hogy a tenyészetben 805 sertés található. A felügyelet közlése szerint május 4-én hétfőn a tulajdonos jelentette egy sertés elhullását. Jelenleg 40 állat mutatja a betegség tüneteit, láz és légúti szindróma formájában, orfolyással, amely többnyire véres, közölték. A fertőzés gócpontja körül 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelöltek ki. A fertőzött állomány teljes felszámolása következő napokban kezdődhet meg. A telepen további intézkedésig tilos a sertések szállítása, leülésük csak hatósági engedéllyel és felügyelet mellett végezhető. Az orosz külügyminisztérium tegnap figyelmeztette a kievi diplomáciai képviseleteket, hogy haladéktalanul evakuálják személyzetüket, amennyiben Ukrajna megzavarja a május 9-i győzelemnapjának ünnepségeit Moszkvában. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország megsértette a Kijev által kihirdetett fegyverszünetet, és Ukrajna most fontolóra veszi, hogyan reagáljon erre. Oroszország a fasizmus felett aratott győzelemnapjának ünneplése alkalmából egy oldalon hirdetett tűzszünetet május 8-ára és 9-ére. Ukrajna erre saját tűzszüneti javaslattal reagált, és felszólította Moszkvát, hogy csatlakozzon hozzá. Zelenszky azonban tegnap kijelentette, hogy Oroszország új támadásokkal reagált a fegyverszünetre. Az éjszakai és a holnapi helyzet alakulásától függően fogjuk el.

0: eldönteni, milyen módon reagálunk, jelentette ki Zelenszky az X-en. Az izraeli légierő tegnap a fegyverszünet kezdete óta először támadta a libanoni Beirut külvárosát. Az AFP forrása szerint meghalt a Hezbollah militáns mozgalom keretében működő Radvan Elit egyik parancsnoka. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy a támadás célja az izraeli közösségek és katonák elleni támadásokért felelős egység parancsnokának likvidálása volt. A parancsnokon kívül meghalt a helyettese és több harcos is. Az Egyesült Államokat előre tájékoztathatták a támadásról. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint a támadások során további 11 ember vesztette életét, legkevesebb 33 ember megsérült. Az Izrael és Libanon közötti fegyverszünet április 16-áról 17-ére lépett életbe, Libanon déli részén azonban ennek ellenére is folynak a harcok. A dél-koreai fellebbviteli bíróság 23-ról 15 évre csökkentette Han Duk-su volt miniszterelnök büntetését, amelyet azért tölt, mert segítette Yoon Suk-yeol volt elnököt a 2024 decemberi szükségállapot kihirdetésében. Az eredeti büntetést a bíróság januárban szabta ki, amikor bűnösnek találták a szóban forgó cselekményben. A bíróság figyelembe vette, hogy a szükségállapot kihirdetése előtt Han több mint 50 évig közszolgálati tisztséget töltött be. Az iratokban nehéz olyan bizonyítékokat találni, amelyek alátámasztanák, hogy a vádlott aktívan részt vett a lázadásban, mondta a bíró. Hozzátette azonban, hogy Han elhanyagolta a ráruházott hatáskörből és pozícióból fakadó komoly kötelezettségeit, és ehelyett azok oldalára állt, akik részt vettek a lázadó cselekményekben.
1: Időjárás.
0: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet, sok helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsony előtt a D2-esen Malacka irányából 10 perc a várakozási idő, és Kassa-Sáca irányában Csécs felől 10-15 percet várakozhatnak. Továbbá radar méri a sebességet Pozsonyban a Dolnozemszkán a kórháznál Oroszvár felől és Gömörpanyiton a főúton Pelsőc irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Nadrágdi Lászlóról.
1: A Bayern München a párizsi 5-4-es vereség után hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Paris Saint-Germain-nel, a labdarúgó bajnokok ligája második elődöntőjének visszavágóján. Ousmane Dembélé góljával már a harmadik percben 2 gólos előnyre tettek szert a párharcban a franciák. Az első félidőben egy jogosnak tűnő 11-est nem kaptak meg a németek, akiknek az erejéből csak egy kései egyenlítésre futotta. A 94. percben Harry Kane volt eredményes. Május 30-án tehát az Arsenal és a PSG csap össze a BL döntőjében, a budapesti Puskás stadionban. Ma 21 órától játsszák a második és a harmadik számú európai labdarúgó kupa elődöntőjének visszavágóit. Európa Liga, Freiburg Braga és Aston Villa Nottingham. Az első meccset a Braga 2-1-re, a Nottingham pedig 1-0-ra megnyerte. Konferencia Liga, Crystal Palace Donetsk és Strasbourg Vallecano. Az odavágón a Crystal Palace 3-1-re, a Vallecano pedig 1-0-ra győzött. Hosszantartó súlyos betegséget követően 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára. A Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet szerző támadó 92-szer lépett pályára címeres mezben, a lilákkal 9-szer lett bajnok. 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. A Veszprém 7 méteresekkel 35-33-ra kikapott a német Füchse Berlin vendégeként a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágóján, és 69-68-as összesítéssel elveszítette a párharcot, s idén sem jutott a kölni 4-es döntőbe. A párharc első mérkőzését múlt szerdán 35-34-re a bakonyiak nyerték hazai pályán. A férfi kézilabda extraliga elődöntő negyedik mérkőzésén Povaska Bystrica Bojnice 27-25. Összesítésben 2-2 az állás az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A vágsejjeiek hazai közönség előtt 29-28 arányú vereséget szenvedtek a Nagy Mihályiaktól a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának szerdai mérkőzésén. A címvédő lévaiak 77-66-ra nyertek Privigyén, a férfi kosárlabdaliga elődöntőjének negyedik mérkőzésén, és 4-0-ás összesítéssel jutottak a fináléba. Ma a negyedik mérkőzéssel folytatódik a férfi röplabda extraliga döntője. A komáromiak, akik összesítésben 2-1-re vezetnek, 19 órakor a címvédő Slovant fogadják, és ha nyernek, bajnoki címet ünnepelhetnek. Már nem Andrej Kmecs, a bajnok nyitrai jégkorongcsapat vezetőedzője. Szerződése ugyanis lejárt, és nem sikerült megállapodnia a két félnek a közös folytatásról. Ma 18.30-tól Bledben játsszák a Szlovénia-Magyarország előkészületi jégkorong mérkőzést. Udvardi Panna 6-1-7-6 arányban legyőzte az orosz Alexandra Kornyejevát a római tenisztorna nyitófordulójában. Gál Fidalma viszont 7-5-2-6-4-6-ra kikapott az osztrák Anasztázia Potapovától. A férfiaknál Marozsán Fábián 6-3-6-3 arányú vereséget szenvedett a cseh Vít Kopsivától. A brit kormány megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Nagy-Britannia a 2040-es években ismét olimpiát és paralimpiát rendezzen.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: van csak a te meséd.
1: 7 óra 17 perc van. Újabb fontos változás jön a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása terén. Az állam augusztustól automatizáltabban és szigorúbban ellenőrzi majd, hogy a nyilvántartás szerint minden autóra van-e érvényes biztosítás. Ha hibát vagy hiányt találnak, nagyon nem lesz mindegy, hogy a tulajdonos mennyire gyorsan rendezi a helyzetet, mert a büntetés nem csak magasabb lehet, hanem ismétlődően is kiszabható. Hogy pontosan mire kell figyelniük az autósoknak, és mit jelent ez közlekedésbiztonsági szempontból, arról Major József közlekedésbiztonsági szakemberrel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mi a legnagyobb változás a kötelező felelősségbiztosítás ellenőrzésében, amire az autósoknak nagyon oda kell figyelniük?
2: Hogyha röviden megpróbáljuk összefogni, tehát ez egy elég sok mindent magába foglaló törvénymódosítás, de hogyha megpróbáljuk röviden összefoglalni, akkor sokkal szigorúbban fogják ellenőrizni azt, hogy az illető tulajdonos befizette a kötelező biztosítást, és sokkal egyszerűbb is lesz ellenőrizni, mert a műszaki vizsgán fogják ellenőrizni. Tehát két évente alapból, hogyha két évente viszi valaki a műszaki vizsgára az autóját, illetve a személyautóját, akkor ott egyszerűbben lehet ellenőrizni, eddig az elég nehéz volt.
1: És a közúti ellenőrzések száma is megnövekedik? Ez is várható, hogy a rendőrség szigorúban fogja a hétköznapokon is ellenőrizni ennek a kötelező biztosításnak a meglétét, vagy pedig csak a műszaki vizsgánál találkozhatunk ilyen ellenőrzéssel?
2: Hát a közúti ellenőrzések száma nem hiszem, hogy megnövekszik. Ennek a fő az, hogy a rendőrség létszámhiányon küzdik, tehát egyszerűen nincs kapacitásuk, hogy többet ellenőrizzék. Alapból egy közúti ellenőrzésnél mindig kérik a vezető és a gépjárműnek az iratait, tehát olyankor ezt kérik, és hogyha esetleg hiányzik, akkor az rögtön kiderül. Ez elég ritka, tehát most vannak olyan adatok, erre ugye nincs adat pontosan, mert hiszen nem fizették be a kötelező biztosítást, úgyhogy nem lehet tudni, hogy pontosan ki az, aki nem fizette be, de az országban rengeteg autó van, aminek nincs befizetve, tehát 600 ezer gépjárműről beszélünk.
1: 600 ezer embernek, 600 ezer gépjármű tulajdonosa nem fizette be a kötelező biztosítást, jól értem?
2: Igen, de természetesen ez csak egy becslés, hiszen tudja, aki nem fizette be, arról nincs pontos adat.
1: De ez a fél millió ember, több mint fél millió sofőrről beszélünk, nem is értem, kérdezni sem tudok igazán, tehát hogy ők nem buknak le?
2: Ők eddig nem buktak le, ők ennek nem buktak le. Ennek több oka is van. Egyrészt ugye ez fokozatosan alakult ki, ez a helyzet, tehát aki még emlékszik a régi rendszerre, meg még a 90-es évekre is, akkor nagyon ritka volt az, hogy valakinek nem volt befizetve a biztosítása. Aztán valahogy az emberek elkezdték még inkább megkerülni a törvényeket, az állam meg nem ellenőrizte, aztán fokozatosan ide jutott. De egyébként még ebből a 600 ezerből az a becslés, hogy körülbelül a fele, tehát olyan autó, amit nem használnak a forgalomban, ez persze nem derül ki. Tehát nagyjából az országban van 2,8 millió nyilvántartott jármű, és akkor ennek a 9%-a nagyjából az, amire azt lehet mondani, hogy forgalomban van, és nem fizették be a kötelező biztosítást.
1: De akkor is több ezer, vagy hát sok százezer biztosítatlan jármű van ezek szerint az utakon. Ez csak szabálysértés, vagy pedig valódi biztonsági kockázatot is jelent?
2: De magában az a jármű, amelyik nem fizették be a kötelező biztosítást, az magában nem jelent biztonsági kockázatot. Ami biztonsági kockázatot jelenthet, az, hogy nagy az esély rá, hogyha nem fizették be a kötelező biztosítást, akkor műszaki vizsgára se vitték el, és az a jármű már jelenthet veszélyt. Illetve hát ezeknek a járműveknek a vezetői, mert hogyha így áll hozzá a törvényekhez, tehát hogy a kötelező dolgokat nem fizetik be, akkor ott nagyon valószínű, hogy így áll hozzá a közlekedési szabályokhoz is, és akkor nagy a valószínűség, hogy ezek a vezetők sokkal gyakrabban megsértik a közlekedési szabályokat, és ez viszont már kockázatot jelent.
1: Az új szabályok szerint a büntetés, amit ezért kaphatnak az autótulajdonosok, ismétlődően is kiszabható. Ön szerint ez már valódi visszatartó erő lehet, vagy pedig inkább ilyen újabb adminisztratív csapda az autósoknak?
2: A csapdának nem nevezném, mert ugye a csapdának szerintem a csapda azt jelenti, hogy valamilyen módon úgy mondjuk, hogy kitolunk valakivel. Tehát mindenképpen nem csapda, hanem a büntetés mindenképpen jogos. Hogy mennyire lesz visszatartó ereje, egy része, tehát a nem fizetők egy részére biztosra hatni fog. Nagyon sokan vannak viszont, akik mindenképpen ki szeretnék kerülni a törvényeket, még akkor is, hogyha háromszor annyi energiába és háromszor annyi pénzbe kerülne, mint az, hogyha betartja a törvényt. De biztos van egy réteg, aki minden áron megszegi majd a törvényt, még akkor is, ha rá fizet.
1: Egyébként mennyire fontos változás az, vagy mennyit tehet hozzá a dolgokhoz az, hogy a biztosítás nélkül az autó nem megy át a műszaki és emissziós vizsgán?
2: Hát itt egy nagyon fontos dolog, hogy ez az egész rendszer úgy tervezik, hogy automatizált lesz, tehát a műszaki vizsga állomás személyzete nem tud belenyúlni, tehát meg lesz egy kamera, ami majd leolvassa a rendszámot, és ennek alapján automatikusan meghatározza, hogy van-e az autónak biztosítása, vagy nincs. Én úgy gondolom, hogy ez elég hatásos intézkedés lesz, hiszen itt ez nagyban kiszűri a korrupciót. Hát nem lehet majd ezt megkerülni, illetve még egyelőre még nincs kitalálva az a módszer, amivel ezt megpróbálják majd kikerülni. Én úgy gondolom, hogy majd ilyen is lesz, és lesznek olyanok, akik ezt majd megpróbálkoznak.
1: A szabályozásnak a támogatói ugye azt mondják, hogy a tisztességes autósok fizetik meg a biztosítatlanok kárát is. Ön szerint ez a mostani szigorítás valóban igazságosabb rendszert hozhat?
2: De természetesen igen, ez pontosan így van, tehát a tisztességesek fizetik ki. Most fogalmazunk úgy, hogy a csalóknak, vagy a csalók által okozott kárt. Természetesen ugye azért előfordulhat olyan, hogy valaki úgy tévedésből nem fizette ki, vagy elfelejtette. De a nagy része ezeknek olyan, aki tudatosan nem fizette ki. Tehát az ő kárukat is igen, a tisztességesek fizetik meg. Ha egy biztosítatlan autó okoz balesetet, akkor mi dobjuk össze az ő általa okozott kárt, a károsultat kifizessék. Tehát ez mindenképpen igazságosabb.
1: És mi van azokkal az autókkal, amik évek óta, vagy akár évtizedek óta ott állnak az udvaron, és nem használják őket, nincs, nyilván nem fizetnek kötelező biztosítást, ez is büntetendő?
2: Nem büntetendő amiatt, mert egyszerűen nem tudja ugye az állam, hogy milyen okból. Tehát ez az autó nem fog balesetet okozni, viszont benne van a rendszerben, és nem lehet tudni, hogy miért nincs kifizetve a biztosítása, úgyhogy az ilyen autókat ki kellene vonni a forgalomból. Most egyébként ebben a törvénymódosításban van egy ilyen lehetőség, hogy ezeket majd ki lehet vonni egyszerűsített körülmények között. Azt még azért mondjuk el, hogy elfogadta a parlament ezt a módosítást, de a törvénytárban még nem jelent meg. Úgyhogy a részletekről talán még korai beszélni.
1: Végezetül, ha egyetlen ilyen gyakorlati tanácsot kellene most adni a hallgatóknak, mi legyen az, amit még ma érdemes ellenőrizniük a saját autójukkal kapcsolatban?
2: Hát kijelent fizetve a biztosítást, a legegyszerűbb ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy van egy aktuális úgynevezett zöld kártya, amit még mindig zöld kártyának hívunk, de egyébként már fehér színű, és ezt egy évre adják ki, és rajta szerepel a biztosítás kezdetének a dátuma, és ugyanúgy a biztosítás végének a dátuma, tehát ez nagyon egyszerűen mindenki a sajátját ahol tudja ellenőrizni, és meg tudja nézni, hogy van érvényes biztosítása.
1: Ahogy hallották, ez a változás nem csak arról szól, hogy az állam szigorúbb lesz, hanem arról is, hogy a mulasztás mostantól gyorsabban, automatikusabban és akár többszörösen is visszaüthet az autósokra. Major József közlekedésbiztonsági szakértőt hallották. Köszönöm, és további szép napot kívánok!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Önök a Pátria Rádiót, benne pedig adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják. Ebben a fél órában a román kormány bukásáról, annak előzményeiről és lehetséges következményeiről beszélgetünk. Előtte azonban a régiók híreivel ismerteti meg önöket Paszmár Lívia.
2: Tegnap átadták a felújított történelmi városházát Füleken. Az elmúlt két évben elvégezték az épület teljes körű rekonstrukcióját, tájékoztatott Klaudia Mikus Kovácsová, a város szóvivője. A város a hivatalos honlapján közölte, hogy ma 7 óra 30 perctől 16 óráig tart nyitva a hivatal, holnap pedig zárva lesz. A konszolidáció részeként 2026-ban május 8-át, a fasizmus feletti győzelem napját törölték a munkaszüneti napok közül, de továbbra is ünnepnap. A füleki történelmi városháza felújítása 2024 júniusában kezdődött, közel 2,5 millió eurót kapott a város erre a célra a helyreállítási alapból. Az elmúlt két évben több objektumban működtek a hivatal irodái, a rekonstrukció fő célja az épület energiafogyasztásának csökkentése volt. A lévai városi buszközlekedést továbbra is az Arriva Novezem ki fogja biztosítani. A város képviselői aláírták a szerződés kiegészítését a közlekedési vállalat képviselőivel. Ennek alapján az együttműködés 2032 végéig folytatódik, tájékoztatott Ján Kritik polgármester. A városban hamarosan 8 modern elektromos busz áll majd forgalomba, és töltőinfrastruktúra is kialakításra kerül. A közlekedési vállalat 8 elektromos busz beszerzését tervezi, amelyek a lévai városi közlekedést fogják biztosítani. A projektet az Európai Unió finanszírozza, és része lesz egy teljesen új töltőinfrastruktúra kiépítése is, amely eddig nem létezett Léván. Nyitra megye önkormányzata idén 1000 eurós támogatást ad 26 hivatalosan bejegyzett szálláshelynek, amelyek teljesítették a vonatkozó általános érvényű rendeletben megszabott feltételeket. Szállodák, panziók és vendégházak is kaptak támogatást a szolgáltatásaik javítására, például játszótér vagy medence építésére, vagy eltöltőállomás üzemeltetésére. Nyitra megye 2010 óta foglalkozik a vidéki szálláshelyek minőségének kiértékelésével, a tanúsítványok kiadása 2013-ban kezdődött. A projekt célja a vidéki turizmus rendszer szintű támogatása.
0: Időjárás.
2: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet, sok helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, túlnyomó részt déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Pozsony előtt a D2-esen Malacka irányából, és Záhorszká-Bisztricán át is 10 perc várakozással számoljanak. Rovinkán Pozsony irányában ugyancsak 10 perc a várakozás, és Kassa-Saca előtt Csécs felől 15 perc a várakozási idő. Végül radarméri a sebességet Gömör-Panyiton a főúton Pelsőc felé. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Egy interjú által Ausztria legnagyobb vidéki kastély birtokára invitáljuk hallgatóinkat. Ha tehetik, kérem, csütörtök délelőtt hallgassák meg teljes beszélgetésünket, addig pedig egy kis ízelítővel szolgálok.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt a tiszteletet nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs.
0: Récsei Noémi vagyok. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére csütörtök délelőtt 9 és 12 óra között.

0: 7 óra 41 perc van. Újabb fordulat rázta meg Romániát, megbukott az EU párti kormány, miután a parlament megszavazta a bizalmatlansági indítványt Ilie Bolozsán kabinetje ellen. A kérdés most már nem csak az, mi vezetett idáig, hanem az is, hogy milyen kormány jöhet ezután, mi marad meg a pro-európai irányból, és mennyire nyílhat meg az út a szélső jobb oldal előtt. Erről is beszélgetünk Sipos Zoltánnal, az Átlátszó Erdély alapítójával, főszerkesztőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
0: Kezdjük a legfontosabbal, mi vezetett odáig, hogy a Bolozsán kormány végül megbukott.
1: Igen. Románia évek óta rendkívül magas költségvetési deficittel küszködik. Tehát másfél-két évvel ezelőtt ez még ilyen 9% körül volt. Ez valamennyire sikerült levinni, azonban még mindig egy ilyen 7-8% környékén van. És hát nyilvánvaló módon egy ilyen helyzetben a kormánynak megszorításokat kell eszközölnie. Lényegében ez a Bolozsán által vezetett kormány ezeket a megszorításokat kezdte el a gyakorlatba ültetni. És hát, hogy mondjam, némileg meglepő módon, számomra is meglepő, meg úgy általában a romániai választók számára meglepő módon ezek a megszorítások valahogy mindig a legszegényebb, legrászorulóbb rétegeket kezdik el sújtani. Lényegében akkor igazából ez a mostani bizalmatlansági indítvány igazából azzal kezdődött, hogy a Bolozsán kormány megpróbált hozzányúlni a nagy állami vállalatokhoz, illetve a nagy állami vállalatokban levő hát mindenféle, hogy mondjam, ilyen-olyan hálózatok, politika által is kontrollált hálózatokhoz.
0: És ezek a gazdasági reformok, illetve ezek a megszorítások, amelyeket említett, ezek mennyire, tehát mennyire jelentettek valódi töréspontot, és mennyire csak ürügy volt a szakításra?
1: Szerintem ezek valódi problémát jelentettek, konkrétan a szociáldemokrata pártnak, melynek a választói, tehát éppen, hogy ebből a szegényebb rászoruló rétegből kerülnek ki. És hát, hogy mondjam, tehát ilyen szempontból ez egy jogos észrevétel, illetve felháborodás, hogy hát akkor, amikor költségcsökkentéseket eszközölünk, akkor azért ez társadalmilag ez úgy igazságos, hogy hát nem csak a legkiszolgáltatottabb rétegek viszik el ennek a terheit, hanem igazából azokhoz a rendszerekhez is hozzányúlunk, mint például az igazságszolgáltatás, illetve tehát olyan egyensúlytalanságok vannak a rendszerben, amelyekhez szintén hozzá kell nyúlni.
0: És mit jelent ez most a gyakorlatban? Megbukott a kormány, mi történik most addig, amíg feláll az új kormány?
1: Igen, tehát a bizalmatlansági indítványtól 45 nap áll rendelkezésre egy új kormánytöbbség kialakítására, és tehát jelen pillanatban ez az üzengetés folyik, illetve puhatolózás, illetve hát készülnek a különféle forgatókönyvek arra, hogy akkor ez az új kormányzati többség, ez hogyan nézhet neki.
0: Ugye az államfő kizárta az előrehozott választást. Tényleg kizárhatjuk mi is az előrehozott választást? Tehát nem kell a Románia lakosainak ismét az urnákhoz járulniuk, hanem valamilyen más megoldás következik be?
1: Teljesen kizárni nem lehet. Tehát ennek van egy procedúrája. Jelenleg még valóban nem tartunk ott, tehát jelenleg mindenki arról beszél, hogy akkor ez az újfajta kormány többség, ez hogyan alakulhat meg, de amennyiben nem sikerül egy ilyen többséget kialakítani, akkor valóban előrehozott választások következnek.
0: hogyha a mostani parlamenti pártoknak sikerülne megállapodniunk, akkor ön milyen új felállást tart a legvalószínűbbnek, tehát hogy hogy nézhet majd ki az új román kormány?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem erre senki nem tud válaszolni. Több verzió is, több verzióról is beszélnek. Mindegyik verzió olyan, hogy nagyon-nagyon nehezen elképzelhető.
0: És szóba kerülhet szakértői kormány működése is, vagy pedig ez csak ilyen...
1: Elvileg ez lehetséges, azonban a jelenlegi politikai helyzetben én nehezen tartom elképzelhetőnek.
0: Kérem, vázolja pillanatnyilag, hogy hogy néz ki a kormány, a kormányt alkotó pártoknak a súly elosztása, tehát hogy melyik párt a legerősebb, és kik a potenciális partnerei? Arra vagyok kíváncsi, hogy választások nélkül hogyan, milyen pártokból alakulhatna meg elméletileg az új kormány.
1: Értem, tehát a legvalószínűbb, vagy nem tudom, a legkézenfekvőbb...
0: Haló, halljuk-e egymást? Úgy látszik, a technika ördöge megtréfált bennünket, és ezért ilyen...
1: Tehát a legkézenfekvőbb koalíció az lényegében annak a két pártnak a koalíciója, amelyik megbuktatta a kormány, tehát a szociáldemokrata, illetve a szélsőséges AUR.
0: Mennyire inthet búcsút ön szerint Románia az Európai Uniós iránynak, vagy mennyire fenyeget ez a forgatókönyv?
1: Szerintem közvetlenül ez a veszély nem fenyeget jelen pillanatban. Azonban, hogy ez a kormányválság mélyülni fog, márpedig erre nagyon nagy valószínűség van. Tehát mondom, nem igazán van egyszerű megoldása ennek a válságnak. Tehát, hogyha ez a válság mélyül, és a lakosság is érezni kezdi ennek a válságnak hatásait, tehát konkrétan gyengül a lej, és a többi, ennek ez akár igen, ide is vezethet.
0: Tehát nem jogosak, vagy nem reálisak azok az aggodalmak, hogy az EU párti kabinetet végül egy jóval szélsőségesebb, vagy euroszkeptikusabb kormány válthatja fel?
1: Tehát mindenképpen a szélsőséges AUR-ral számolni kell, tehát jelen pillanatban az AUR valahol 37%-on áll. Tehát ugye holnap választásokat tartanának Romániában, akkor az AUR nagyon nehezen megkerülhető tényező lenne egy jövendőbeli kormány alakításánál. Tehát mindenképpen, és tehát minden, tehát ez az egész elhúzódó vita igazából a szélsőségesek malmára hajtja vizet.
0: Ha ez megtörténne, tehát hogyha kormányzati befolyásra tenne szert az AUR, az mennyire rendezni át az egész régió erőviszonyait, most különösen Magyarország, Szlovákia és a többi tágabb, ugye közép-európai térség államaira gondolok?
1: Szerintem nagyon nagy hatással lenne, tehát hogy eddig a pillanatig, hát Románia volt az egyik ilyen Európa párti bástya ezeken a keleti végeken. Tehát azzal, hogy megerősödik az euroszkepticizmus, illetve ne adj Isten, egy olyan párt kerül hatalomra, kormányra, amelyik nyíltan arról beszél, hogy hát az Európai Unióval szemben kritikusnak kell lenni, ez szerintem nagyon nagyban felborítja a régióbeli egyensúlyt.
0: Még beszéljünk az RMDS-ről, és ugye ebben a helyzetben a romániai magyar párt inkább vesztesnek tűnik, ugye, mert hát egy megbukott kormány része volt, vagy esetleg inkább egy olyan szereplőként értelmezhetjük, amelyikre továbbra is szükség lehet majd egy új képletben, egy új kormányban?
1: Az RMDS szerintem most kivár. Az RMDS semmiképp nem egy központi szereplője ennek a válságnak. Én azt látom, és nyilatkozatokból is az tűnik ki, hogy jelenleg az RMDSZ kivár. Tehát azt már kijelentették, hogy a szélsőségesekkel, az EU-ral nem fognak együtt kormányozni. De hát ezen kívül én azt látom, hogy minden opció az asztalon van. És eléggé jó, tehát én nagy esélyét látom annak, hogy az RMDSZ-re továbbra is szükség lesz, akármilyen módon állnak össze ezek a pártok végül egy parlamenti többséghez.
0: Tehát, hogy az RMDSZ mozgástere csökkenhet, vagy pedig épp ellenkezőleg felértékelődhet a szerepe?
1: Ez nagyon függ attól, hogy végül milyen kormányzati többség körvonalazódik. Tehát ezt ebben a pillanatban nem lehet megmondani. Jelenleg mondom, nyilatkozatok, illetve hát ilyen különféle forgatókönyvek és a forgatókönyvekkel kapcsolatos spekulációkat lehet olvasni.
0: Egyébként egy ilyen megbukott kabinet, mint amilyen most Romániában van, ilyenkor mennyire tud még ténylegesen kormányozni? Tehát, hogy mi az, amit még megtehet, és mi az, amiben már megvan kötve a keze?
1: Limitált mandátuma van valóban a Bolozsán kormánynak, és hát erre, ennek a helyzetnek a megoldására az alkotmány szerint 45 nap áll rendelkezésre.
0: Most így a beszélgetés vége felé egy mondatban össze kellene foglalnia, ez a kormánybukás inkább ilyen egyszeri koalíciós baleset volt, vagy pedig annak a jele, hogy Románia egy ilyen új, bizonytalan politikai korszakba lépett? Tehát, hogy milyen jelentőséget kell tulajdonítanunk ennek a kormánybukásnak?
1: Én attól félek, hogy a második feltételezés áll közelebb a valósághoz. Tehát azzal, hogy az AUR folyamatosan erősödik, azzal lényegében egy teljesen új helyzet készül Romániában.
0: Ahogy hallották, Romániában most nem egyszerűen egy kormány bukott meg, hanem megint megnyílt egy nagy kérdés, fennmarad-e a pro-európai irány, vagy a következő hónapokban tovább erősödnek azok a politikai erők, amelyek sokkal élesebben szakítanának ezzel a vonallal. Sipos Zoltánnal, az Átlátszó Erdély alapító főszerkesztőjével beszélgettem. Köszönöm a hírmagyarázatot.
1: Én is köszönöm a meghívást.

Május 9-e az Európai Unió ünnepnapja. Ebből az alkalomból tekintjük át létrejöttének történetét és Szlovákia felkészülését a 2004. május 1-i belépésre. Érdemes felidézni a múltat, a

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök adáskezdő hírmagazinunkat, annak is a harmadik óráját hallgatják 2026. május 7-én, csütörtökön. Hírblokkunk után arról lesz szó, hogy nagy riadalmat okoz ezekben a napokban a hantavírus terjedése. De van-e bármi okunk is az aggodalomra? Fél kilenc után pedig az aktuális hazai parlament és belpolitikai eseményekkel foglalkozunk. Előtte még a legfrissebb információk következnek Paszmár Léviától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A miniszterelnök Németországba utazik, Münchenbe és a Dachaui koncentrációs táborba látogat. Izrael a fegyverszünet kezdete óta először támadta Beirut külvárosát. Ma 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma Németországba utazik. Meglátogatja München városát és a Dachaui koncentrációs tábort, erről a kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatott. Münchenben találkozik Markus Söder bajor miniszterelnökkel, akivel a kétoldalú kapcsolatokról fog tárgyalni. A bajor fővárosban Robert Fico felszólal a szlovák bajor üzleti és szakértői konferencián, amelynek középpontjában az autóipar áll, közölte a kormányhivatal. Hozzátették, hogy a miniszterelnök a németországi látogatását azzal zárja, hogy koszorút helyez el a Dachaui koncentrációs tábor áldozatainak emlékművénél. A Dachaui tábort 1933-ban hozták létre, és a náci terror szimbólumává vált. 1945. április 29-én az amerikai hadsereg szabadította fel. Azt már és Robert Fico kormánya nem engedi, hogy ebben a kormányzati ciklusban módosuljon a 13. nyugdíj, jelentette ki Jan Richter a parlament, a párt frakció vezetője tegnapi sajtótájékoztatóján. Azokra a napokban felmerült felvetésekre reagált, hogy célzottabbá kellene tenni a 13. nyugdíja kifizetését, figyelembe véve a rászorultság mértékét. Most minden jogosult az átlag nyugdíj összegét kapja, 667 eurót. Ez a tavaly érvény összeg, amit a konszolidáció miatt nem emeltek. Arra nem tudott válaszolni Richter, hogy a befagyasztás a jövő évre is vonatkozni fog-e. Mint mondta, ez a 2027-es állami költségvetés összeállításától függ. Szerinte a kormánypártokat nem fogja megosztani ez a kérdés. Ismét megjelent az afrikai sertéspest is a Garamszentkereszti járásban található Nagy Lócsa Lovcsa településen, egy kereskedelmi sertéstelepen, erősítette meg az Ójomi Nemzeti Referencia Laboratórium. Erről tegnap a regionális állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve, hogy a tenyészetben 805 sertés található. A felügyelet közlése szerint május 4-én hétfőn a tulajdonos jelentette egy sertés elhullását. Jelenleg 40 állat mutatja a betegség tüneteit láz- és légúti szindróma formájában, orfolyással, amely többnyire véres, közölték. A fertőzés gócpontja körül 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelöltek ki. A fertőzött állomány teljes felszámolása a következő napokban kezdődhet meg. A telepen további intézkedésig tilos a sertések szállítása, leülésük csak hatósági engedéllyel és felügyelet mellett végezhető. Az izraeli légierő tegnap a fegyverszünet kezdete óta először támadta a libanoni Beirut külvárosát. Az AFP szerint meghalt a Hezbollah militáns mozgalom keretében működő Radvan elitegység parancsnoka. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy a támadás célja az izraeli közösségek és katonák elleni támadásokért felelős egység parancsnokának likvidálása volt. A parancsnokon kívül meghalt a helyettese és több harcos is. Az Egyesült Államokat előre tájékoztathatták a támadásról. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint a támadások során

0: további 11 ember vesztette életét, legkevesebb 33 ember megsérült. Az Izrael és Libanon közötti fegyverszünet április 16-áról 17-ére lépett életbe, Libanon déli részén azonban ennek ellenére is folytak a harcok. A dél-koreai felvételi bíróság 23-ról 15 évre csökkentette Han Dok-soo volt miniszterelnök büntetését, amelyet azért tölt, mert segítette Yoon Suk-yeol volt elnököt a 2024. decemberi szükségállapot kihirdetésében. Az eredeti büntetést a bíróság januárban szabta ki, amikor bűnösnek találták a szóban forgó cselekményben. A bíróság figyelembe vette, hogy a szükségállapot kihirdetése előtt Han több mint 50 évig közszolgálati tisztséget töltött be. Az iratokban nehéz olyan bizonyítékokat találni, amelyek alátámasztanák, hogy a vádlott aktívabban részt vett a lázadásban, mondta a bíró. Hozzátette azonban, hogy Han elhanyagolta a ráruházott hatáskörből és pozícióból fakadó komoly kötelezettségeit, és ehelyett azok oldalára állt, akik részt vettek a lázadó cselekményekben.
1: Időjárás.
0: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet. Sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Túlnyomó rész déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsony előtt a D2-esen Malacka irányából, 15 perc a várakozási idő, Rovinkán, szintén Pozsony felé 15-20 percet várakozhatnak, és Kassasaca előtt Csécs felől 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Nádi Lászlóról.
1: A Bayern München a párizsi 5-4-es vereség után hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Paris Saint-Germain-nel a labdarúgó bajnokok ligája második elődöntőjének visszavágóján. Osman Dembélé góljával már a harmadik percben két gólos előnyre tettek szert a párharcban a franciák. Az első félidőben egy jogosnak tűnő 11-est nem kaptak meg a németek, akiknek az erejéből csak egy kései egyenlítésre futotta. A 94. percben Harry Kane volt eredményes. Május 30-án tehát az Arsenal és a PSG csap össze a BL döntőjében, a budapesti Puskás stadionban. Ma 21 órától játsszák a második és a harmadik számú európai labdarúgó kupa elődöntőjének visszavágóit. Európa Liga, Freiburg Braga és Aston Villa Nottingham. Az első meccset a Braga 2-1-re, a Nottingham pedig 1-0-ra megnyerte. Konferencia Liga, Crystal Palace Donetsk és Strasbourg Vallecano. Az odavágón a Crystal Palace 3-1-re, a Vallecano pedig 1-0-ra győzött. Hosszantartó súlyos betegséget követően 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára. A Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet szerző támadó 92-szer lépett pályára címeres mezben, a lilákkal 9-szer lett bajnok. 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. A Veszprém 7 méteresekkel 35-33-ra kikapott a német Füchse Berlin vendégeként a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágóján, és 69-68-as összesítéssel elveszítette a párharcot, s idén sem jutott a kölni négyes döntőbe. A párharc első mérkőzését múlt szerdán 35-34-re a bakonyiak nyerték hazai pályán. A férfi kézilabda extraliga elődöntő negyedik mérkőzésén Povaska Bystrica Bojnice 27-25. Összesítésben 2-2 az állás, az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A vágsejjeiek hazai közönség előtt 29-28 arányú vereséget szenvedtek a Nagy Mihályiaktól a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának szerdai mérkőzésén. A címvédő lévaiak 77-66-ra nyertek Privigyén, a férfi kosárlabdaliga elődöntőjének negyedik mérkőzésén, és 4-0-ás összesítéssel jutottak a fináléba. Ma a negyedik mérkőzéssel folytatódik a férfi röplabda extraliga döntője. A komáromiak, akik összesítésben 2-1-re vezetnek, 19 órakor a címvédő Slovant fogadják, és ha nyernek, bajnoki címet ünnepelhetnek. Már nem Andrej Kmecs, a bajnok nyitrai jégkorongcsapat vezetőedzője. Szerződése ugyanis lejárt, és nem sikerült megállapodnia a két félnek a közös folytatásról. Ma 18.30-tól Bledben játsszák a Szlovénia-Magyarország előkészületi jégkorong mérkőzést. Udvardi Panna 6-1-7-6 arányban legyőzte az orosz Alexandra Kornyejevát a római tenisztorna nyitófordulójában. Gál Fidalma viszont 7-5-2-6-4-6-ra kikapott az osztrák Anasztázia Potapovától. A férfiaknál Marozsán Fábián 6-3-6-3 arányú vereséget szenvedett a cseh Vít Kopsivától. A brit kormány megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Nagy-Britannia a 2040-es években ismét olimpiát és paralimpiát rendezzen.

0: 8 óra 17 perc van. A hantavírus az elmúlt napokban azért került a hírekbe, mert egy Atlanti-óceánon veszteglő hajón több megbetegedést és halálesetet is ehhez a vírushoz kötnek. Miközben az Egészségügyi Világszervezet szerint az eset ugyan komoly, de a szélesebb lakosság számára a kockázat továbbra is alacsony. Hogy mit kell tudni erről a vírusról, mennyire indokolt a riadalom, és hogyan érdemes különválasztani a valós veszélyt a túlzott pániktól, arról Rusvai Miklós virológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük az alapoknál. Mi is pontosan a hantavírus, és miért lett most hirtelen ennyire sokat emlegetett téma?
1: A hantavírusok azok az egyik legnagyobb víruscsoport, a szintén különleges nevű bunyavírusoknak a tagja, és a nevét onnan kapta a hantavírus, hogy Koreában, a koreai háború idején a Hantan folyó mellett táborozó amerikai katonák között észlelték először ezt a vírusfertőzést, ami később bebizonyosodott, hogy ennek a víruscsoportnak a tagjai világszerte előfordulnak nálunk, tehát itt Közép-Európában is vannak ezeknek képviselői, a Belgrád-Dobrava vonalhoz tartozó vírusok, vagy a Pumala vírus, ezek Magyarországon, Szlovákiában is széles körben előfordulnak. Közös jellemzője minden hantavírusnak, hogy ezeket rágcsálók hordozzák, és gyakorlatilag minden földrészen az ott helyileg élő rágcsálókban előfordulhatnak. Minden esetben az ember is veszélyeztetett lehet, és a lehető legtöbb esetben rágcsálóktól fertőződik az ember, de kivételes esetekben, zárt közösségekben, vagy összezárt közösségekben, például ugye egy hajófedélzetén, családon belül terjedhetnek ezek a vírusok emberről emberre, de ez nem jellemző.
0: Amikor rágcsálókat említ, akkor házi kedvencekre, tengeri malacokra, hörcsögökre is kell gondolnunk, vagy csak a patkányokra?
1: Nem, itt elsősorban Közép-Európában például a sárganyakú erdei egér az egyik fő hordozója a vírusnak, a vándorpatkány is hordozhatja, de különböző erdei vadon élő rágcsálók is hordozhatják, és ürítik minden váladékukat, tehát vizelettel, a székvettel, a nyállal. Tehát például, ha belerágnak valamilyen ételbe, és ezt nem vesszük észre, akkor ott maradhat a vírus az ételnek a felszínén. Vagy mondok egy példát, kirándulunk az erdőben, szamócát, vagy szedret eszünk, és nem mossuk meg előtte, akkor sajnos ez is a rágcsálóktól korábban fertőzött lehet. És még számos más módon, napraforgó magfogyasztása, ha nem pirított a napraforgó, és így tovább, ezek mind-mind forrásai lehetnek a fertőzésnek.
0: Egyébként mennyire veszélyes a hantavírus? Említette, hogy többfélét is ismerünk közülük, de általánosságban véve halálos vírusról van szó, vagy pedig veszélyesről, vagy milyen?
1: Változik, tehát ez megint csak a helyileg, lokálisan előforduló vírustól függ. A nálunk előforduló hantavírusok azok a kevéssé veszélyesek közé tartoznak, és elsősorban vesekárosodást idéznek elő hosszú távon, de a más földrészeken jelenlévő vírusok, azok sajnos más betegségeket, vézéses lázakat, és így tovább ezt mind előidézhetik, és adott esetben nagyobb halálozásra járhatnak.
0: A mostani eset alapján van bármi okunk arra, hogy elkezdjünk tartani egy szélesebb járványtól, vagy pedig ezt nem is szabad így értelmezni?
1: Nem, járvány ebből biztosan nem lesz, hiszen a fertőző képessége ennek a vírusnak emberről emberre nagyon csekély, tehát nem valószínű, hogy ettől tartani kell. Itt ez a speciális körülmény, tehát az, hogy a hajón összezárva voltak az emberek, ez tette ezt lehetővé. És még egy valamit meg kell említeni, hogy sajnos elég hosszú a lappangási ideje. tehát 2-4 hét a lapangási idő, átlagosan mondjuk egy 3 hét, tehát jóval azután, hogy fertőződik valaki, például mondjuk ez a holland házaspár, aki a fertőzés nagy valószínűséggel kiinduló pontja lehetett, ők valamikor Dél-Amerikában még a hajóra szállás előtt fertőződhettek, és utána a hajón betegedtek meg, és adták tovább a fertőzést a zárt közösségen belül.
0: Említette ugye, hogy a vírus természetes hordozói a rákcsálók, de képes ez a vírus, vagy bizonyos törzsei emberről emberre is átterjedni?
1: Ez kivételes, de az emberben nem telepszik meg, tehát az ember nem válik hordozóvá. A rákcsálók azok tünetmentes hordozók, tehát anélkül, hogy betegek lennének, hosszú ideig tartósan hordozzák a vírust és ürítik. Az embernél ez nem fordul elő, ha fertőződik is, nagyon rövid ideig tart a fertőzöttség, a vérében ellenanyagok jelennek meg, nálunk itt Közép-Európában egyébként a népességnek széles köre hordoz ellenanyagokat, tehát valamikor élete során találkozott a vírussal, anélkül, hogy megbetegedett volna. Ez a jellemző ember esetében. Tehát az, hogy valaki megbetegszik, ez mondjuk 1000 esetből egyszer fordulhat elő. A súlyos betegség vagy haláleset az pedig még ritkább az itteni vírusokkal. A dél-amerikai, tehát az úgynevezett andeszi típus, ami ebben az esetben is a fertőzést okozta, a súlyosabb formában jelentkezik, és ezért adott esetben halálosabb.
0: Én azt olvastam, hogy Dél-Koreában, Kínában, Oroszországban évente több 1000 esetet regisztrálnak a hantavírus előfordulásával kapcsolatban, de Európában is megbetegedést is okoz ez a vírus, vagy pedig csak észlelik?
1: Igen, persze nálunk Magyarországon is volt már haláleset is a következményes eset károsodás miatt, tehát sajnos igen, okozhatnak a mi vírus típusaink is, az itt lévő vírus típusaink is okozhatnak súlyos betegséget, és annál több az eset, minél rosszabb a higiéniai viszony, tehát a rákcsálókkal való közvetlen érintkezés veszélye olyankor nagyobb. Például sokkal nagyobb eset számolt a délszláv háború idején Szerbiában, Koszovóban, amikor a rossz higiéniás viszonyok miatt az emberek adott esetben kénytelenek voltak olyan élelmiszert is fogyasztani, ami adott esetben akár rákcsálók révén fertőzött lehetett. Ugyanez az ázsiai vagy egyéb vidékeken is előfordulhat, ahol a természet még közvetlenebbül behatol az ember környezetébe, és a fertőzött rákcsálók adott esetben az élelmiszereket fertőzhetik.
0: Van-e bármilyen okunk is arra, hogy aggódni kezdjünk itt Közép-Európában, vagy pedig inkább arról van szó, hogy tudnunk kell erről a vírusról, de pánikra nincs ok?
1: Ez így van. Tehát tulajdonképpen az a fontos a mostani eset előfordulásban is, hogy tisztában legyünk azzal, hogy sokkal-sokkal több vírus létezik, mint amennyiről tudunk, vagy főleg amennyiről a lakosság széles köre tájékozott, és adott esetben ezek átkerülhetnek emberre és okozhatnak bajt.
0: Nekem van egy olyan érzésem, hogy talán nem a vírusok előfordulása lett sűrűbb vagy gyakoribb, hanem inkább gyorsabban tudomást szerzünk ezekről az esetekről, vagy nem így van? Tehát, hogy
1: ez is igaz, és az is, hogy sokkal gyakoribb az interakció a különböző állatfajokkal, tehát az erdőirtás, a természet iránti fokozott érdeklődés és a természetben való előfordulása az embernek talán sokkal intenzívebb azoké az embereké, akik kevésbé ismerik ezeket a veszélyeket, tehát az ember sokkal közvetlenebb kapcsolatban volt évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt a természettel, de nem tudta, hogy ott milyen veszélyforrások vannak. Most pedig tisztában vagyunk vele, figyelünk rájuk, tudomást szerzünk róla, és adott esetben ezért nagyítódnak fel ezek a hírek. Tehát ahogy azt is szokták mondani a közúti baleseteknél, hogy nem a vad megy át az úton és ütközik az autóval, hanem az erdő megy át az úton, tehát mi háborgatjuk a természetet tulajdonképpen, és azért van gyakoribb interakció, és ennek sajnos adott esetben mi isszuk meg a levét.
0: Ahogy hallották, a hantavírus kapcsán most inkább a pontos tájékozódásra, mint a pánikra van szükség. A mostani eset súlyos, de nem ugyanazt jelenti, mint egy könnyen terjedő tömeges járvány. Rusvai Miklós virológusnak köszönöm a tájékoztatást. További szép napot
1: kívánok.
0: Köszönöm
1: az érdeklődést, és további szép napot.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról lesz szó, hogy a kormánykoalíció egy nagy lépéssel közelebb került a levélszavazás megszüntetéséhez. Előbb azonban regionális híreink következnek. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: Tegnap átadták a felújított történelmi városházát Füleken. Az elmúlt két évben elvégezték az épület teljes körű rekonstrukcióját, tájékoztatott Klaudia Mikus Kovácsová, a város szóvivője. A város a hivatalos honlapján közölte, hogy ma 7 óra 30 perctől 16 óráig tart nyitva a hivatal, holnap pedig zárva lesz. A konszolidáció részeként 2026-ban május 8-át, a fasizmus feletti győzelem napját törölték a munkaszüneti napok közül, de továbbra is ünnepnap. A füleki történelmi városháza felújítása 2024 júniusában kezdődött. Közel 2,5 millió eurót kapott a város erre a célra a helyleállítási alapból. Az elmúlt két évben több objektumban működtek a hivatal irodái. A rekonstrukció fő célja az épület energiafogyasztásának csökkentése volt. A lévai városi buszközlekedést továbbra is az Arriva Novezem ki fogja biztosítani. A város képviselői aláírták a szerződés kiegészítését a közlekedési vállalat képviselőivel. Ennek alapján az együttműködés 2032 végéig folytatódik, tájékoztatott Ján Krityik polgármester. A városban hamarosan 8 modern elektromos busz áll majd forgalomba, és töltőinfrastruktúra is kialakításra kerül. A közlekedési vállalat 8 elektromos busz beszerzését tervezi, amelyek a lévai városi közlekedést fogják biztosítani. A projektet az Európai Unió finanszírozza, és része lesz egy teljesen új töltőinfrastruktúra kiépítése is, amely eddig nem létezett Léván. Nyitra megye önkormányzata idén 1000-1000 eurós támogatást ad 26 hivatalosan bejegyzett szálláshelynek, amelyek teljesítették a vonatkozó általános érvényű rendeletben megszabott feltételeket. Szállodák, panziók és vendégházak is kaptak támogatást a szolgáltatásaik javítására, például játszótér vagy medence építésére, vagy eltöltőállomás üzemeltetésére. Nyitra megye 2010 óta foglalkozik a vidéki szálláshelyek minőségének kiértékelésével, a tanúsítványok kiadása 2013-ban kezdődött. A projekt célja a vidéki turizmus rendszer szintű támogatása.
0: Időjárás.
2: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet, sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D2-es pozsonyi szakaszán a Szityina alagút után Ligetfaru irányában. A leállósávban lehet közlekedni, a forgalom lassítása érdekében szakaszosan lezárják a Szityina alagutat Ligetfalu irányában, és radarméri a sebességet Bán után Nagysurány irányában és Kassán a Ludvika Svobodun a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. A kormánykoalíció egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy megszüntesse a külföldről történő levélszavazást, de közben még mindig nincs egyetértés arról pontosan, milyen választási reformot akarnak végül keresztülvinni. Ráadásul a választási rendszer körüli licit mellett a 13. nyugdíj ügyében is egyre látványosabb a koalíciós zűrzavar. Hogy ebből egyszerű politikai alkudozás lesz-e, vagy már egy mélyebb belső válság rajzolódik ki, arról Tokár Gézával, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Géza!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatók!
0: Szerinted mi a valódi oka annak, hogy a koalíció ennyire ráfordult erre az ügyre? Tényleg a választások tisztasága miatt aggódnak, ahogy ezt kijelentették, vagy pedig inkább a külföldi szavazatok politikai súlya zavarja őket?
1: Hát nyilván, hogyha nagyon rövid választ kéne adni a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy a második. De érdemes egy kicsit bővebben időzni annál, ugye, hogy milyen választási rendszere van szüksége Szlovákiának. Mert nekem mondjuk a meggyőződésem az, hogy ebből nincs jó vagy rossz verzió. Ugye nagyon sokféle választási rendszert ismerünk, és az úgymond az a tudat, hogy valami nem jó, hogy valahogy ebből a rendszerről bele kéne nyúlni, az szerintem egy teljesen legitim kezdeményezés lehet nagyon sok esetben. Itt ugye a kérdés az, hogy valaki úgymond egy rövid távú politikai haszonszerzés céljából szeretne változtatni a szabályokon, vagy nem. És azért egyértelműnek látszik az, hogy egy olyan eleméhez szeretne hozzányúlni a kormánykoalíció, ugye a levélszavazásról van szó, ami a számára kimondottan hátrányos. És ebből következőleg ez inkább egy gyerkölcsi, mint sem egy jogi jellegű kérdés. Viszont a másik dolog, és szerintem ez nagyon fontos még a választási rendszer kapcsán, hogy ugye Szlovákiában az alapvetések azok adottak. 150 képviselőt választunk, egy országos listán indulnak a pártok, és lehet ugyanezeket az apróbb részeit változtatni, vagy modifikálni, vagy személyre szabni, de alapvetően csak odajuk adunk ki, hogyha a választási rendszer így marad, tehát egy választókerület lesz 150 megválasztott képviselővel az országos listával, akkor nincs az a csoda gyógyszer, ami segítene egy népszerűtlen kormányon, hogyha ugye valaki mondjuk nem szereti az omlettet, és azon vitatkozik, hogy kétszer annyi paprikát rak rá, vagy kihagyja belőle a hagymát, akkor a végén csak azért is egy omlettet fog kapni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek a módosítások, ezek összességében nem fognak segíteni, és egy kicsit érthetetlennek is tartom, hogy miért pazarol erre ennyi energiát a kormánykoalíció.
0: Ráadásul ugye a koalíción belüli vitákat is kiváltja ez az ügy. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye abban sincs egyetértés, hogy mit csomagoljanak még mellé, már hogyha a levélszavazás eltörléséről beszélgetünk. A koalíció ugye rendre azzal indokolja ezt, hogy manipulációs kockázat van a levélszavazásban, tehát, hogy a választások tisztasága miatt aggódnak. Van erre egyébként bármilyen bizonyíték is, vagy pedig tehát csak ilyen politikai hivatkozási alap lett belőle?
1: Hát ez ebben a pillanatban valószínűleg inkább politikai hivatkozási alap. Én nem tudok arról, hogy bárhova is bejelentések érkeztek volna tömeges választási csalásokról. Most nyilván az lehet egy aggályos kérdés, hogy mennyire titkos az a levélszavazás, amit valaki lead gyakorlatilag napokkal, vagy sok esetben ugye hetekkel a maga előtt, a szavazás előtt, mielőtt erre sor kerülne máshol, hogy mennyire nyúlhatnak ebbe bele, mennyire figyelhetik kívülről. Én úgy gondolom, hogyha történik egy változtatás ezen a téren, akkor mindenféleképpen az Alkotmánybíróság fogja megítélni, hogy ez mennyire jogos félelem vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez túldimenzionált, és hogyha az okokat kell keresni, akkor tényleg sokkal inkább arról van szó, hogy azok, akik levélben szavaznak, jellemzően ugye külföldön élő szlovák állampolgárok, azok elsőprő többséggel a jelenlegi ellenzéket támogatják. Minden statisztika arra utal, és minden kimutatás arra utal, hogy átlagon fölli az ellenzéki pártoknak a támogatottsága ezen a területen. De nyilván ugye meg lehet nyitni azt a kérdést, hogy akkor mik az alternatívák, hogy egyáltalán az állam mennyire tesz jót akkor, hogyha a levélszavazást betiltja, de csak mondjuk a konzulátusokon és külképviseleteken lehet szavazni, és akkor nem sérülnek valakinek az alkotmányos jogai, akinek gyakorlatilag több ezer kilométert kellene nagyon szélsőséges esetekben utazni ahhoz, hogy leadhassa a szavazatát. Tehát nagyon sok kérdést megnyit ez a probléma, amire igazából kizárólag az alkotmánybíróság adhat kvalifikált választ.
0: Az ellenzék pedig ugye azt mondja, hogy ez célzott beavatkozás a választási rendszerbe. Ez szerinted nem túlzás, vagy tényleg erről van szó?
1: Hát szerintem célzott ez a beavatkozás, csak tényleg az a kérdés, hogy ez annak ellenére, hogy célzott, hogy indokolható-e és hogy alkotmányos-e. Illetve teszem hozzá még egy kicsit visszakanyarodva az előző kérdéshez, hogy úgymond a maga a közélemény is sokkal jobban megnyugodhatott volna akkor, hogyha a kormánynak lenne egy konzekvens elképzelése arról, hogy szeretné átalakítani a választási rendszert, és hogy ehhez tartanák magukat. De minthogyha az történne, hogy egyfajta ilyen ötletbörze van, és a semmiből előrángatott ötletek kerülnek elő, és kerülnek be a törvénybe, ugorhatnak ugye ki onnan a második olvasatban még valóban több módosító javaslat is bekerülhet ebbe a tervezetbe, ami leginkább azt láthatott kelti, hogy egy teljesen kaotikus és koncepció nélküli átalakításról van szó. Valószínűleg lesz egy pont, ahol lezárulnak a belső koalíciós egyeztetések, és mindenki úgy gondolja, hogy a lehető legjobb módosítást fogadják el a törvényhez, de különösen a választási szabályok esetén szerintem nagyon-nagyon óvatosan, kellő körültekintéssel, valamiféle széleskörű konzultáció után kellene ilyen témákhoz hozzányúlni, és erre láthatóan a hajlandóság sincs meg a kormányban ahhoz, hogy ezen az úton menjen végig, ami nem sok jót vetít előre, vagy hát mondhatjuk azt, hogy ez gyakorlatilag egy olyan stílusú kormányzás, aminek azért más területeken is láthattuk a példáját az elmúlt hónapokban, években.
0: A koalíción belüli licit miatt most már nem csak a levélszavazásról van szó, hanem a teljes választási rendszer átírásáról is. Ez mennyire veszélyes, vagy mennyire reális irány?
1: Hát ugye, mint ahogy azt az elején elmondtam, arról szerintem teljesen legitim vitatkozni, vagy vitázni, hogy milyen választási rendszerre van szüksége Szlovákiának. Tehát, hogy érdemes lenne például eltörölni az egy választókerületet és régiós listákra szavazni. Könnyen lehet, hogy ez nem csak mondjuk például felvidéki magyar szempontból, hanem teljesen más vonatkozásban is lehetne előnyösebb, hogyha a régiókhoz jobban kötődő képviselők ülnének a parlamentben és vitáznának. De ugyanakkor ugye ehhez kell egy kétharmados felhatalmazás, ez ebben a pillanatban a kormánykoalícióban nincs meg, és hát gyakorlatilag marad ez az ötletbörze. Ami szerintem egy kicsit céltalan, és valóban csak mellékes részeit módosíthatják a választási rendszernek ilyen módon, ami nem túlságosan jó, nem is túlságosan produktív. És még az az érdekes jelenség adódott a mostani választásokkal kapcsolatban, illetve a mostani vitával kapcsolatban, hogy azért jellemzően nyáron szokták felhozni a választási rendszer átalakításának az ötletét az uborka szezonban. Most azért szerintem Szlovákiában meglehetősen sok olyan fontosabb téma van, aminek elméletileg le kéne foglalni a törvényhozó kapacitásait, és nem a választási rendszerekről való vita.
0: Ilyen lehet például a 13. nyugdíj körüli vita, mert hát ugye ennek alapján, amit láthatunk kívülről, eléggé nagy konfliktus van a Smer és a Hlas a két kormánypárt között. Vagy pedig inkább csak úgy egymásnak játszanak a saját választóik felé? Te hogy értékeled ezt?
1: Hát ugye a 13. havi nyugdíj is egy kicsit ilyen mérgezett intézkedés abból a szempontból, hogy nagyon könnyű bevezetni, és aztán annál problémásabb kivezetni, hogyha az állam, vagy akár ugye a büdzsének az őrzői úgy ítélik meg, hogy ez aránytlanul súlyos terheket rak a költségvetésre. Nyilván hát van egyfajta ilyen szándék a pénzügyminisztérium részéről, hogy ezt az intézkedésről, hogy felszámolják, vagy legalább részben allokálják ezeket a 13. havi nyugdíjra szánt forrásokat más célokra, és máshogy oldják meg akár a szociálisan rászoruló rétegnek, vagy a nyugdíjasoknak a támogatását. De ugyanakkor nagyon könnyű, és szerintem nagyon eladható azt mondani, hogy már pedig ebből egy tapottat sem engedünk, és amíg mi kormányon vagyunk, addig a 13. havi nyugdíj megmarad. Most ugye azt látjuk, hogy a Hlas látta meg a politikai lehetőséget ebben, és ez a párt hát üzeni azt erőteljesen a választóknak, hogy már pedig a 13. havi nyugdíjak megvédésének garanciáját azt az ő személyük, vagy az ő pártjuk jelenti. Ez nyilván egy ilyen politikai játék, vagy politikai tánc, Én úgy gondolom, hogy nagyon nehezen fog összejönni a politikai akarat a szlovákiai parlamentben ahhoz, hogy valóban megszüntessék a 13. havi nyugdíjakat. Hogyha ez esetleg meg is történne, akkor az olyan más intézkedésekkel karöltve fog megvalósulni, olyan más szociális járulékokkal vagy egyéb jellegű állami osztogatással, ami gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a témáját veszíti, vagy az értelmét veszíti azt, hogy egyáltalán miért volt szükség a nyugdíj megszüntetésére, hogyha az állam teljesen máshol nagyon hasonló jellegű kiadásokat fog foganatosítani.
0: Bárki szerinted komolyan gondolja a 13. nyugdíj megszüntetésének ötletét, vagy ez tényleg csak egy ilyen zsarolási, vagy alkupozíciós eszköz a kormánykoalíción belül?
1: Én úgy gondolom, hogy lehetnek olyan szakértők, akik ezt komolyan gondolják, illetve nagy valószínűséggel a pénzügyminisztériumban ülő állami bürokraták vagy politikai kinevezettek is úgy gondolják azt, hogy ez egy nagyon szükséges lépés. Az egy másik dolog, hogy a vezető politikusok közül sokkal kevesebben gondolkodnak így, és szerintem ők inkább a népnek idézőjelben a haragjától vagy a felelősségre vonásától félnek. Azt tudom, tehát azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a jelenlegi kormány ezt meglépné, már csak azért is, mert a jelenlegi kormánynak a választói körében a nyugdíjasok azok felül reprezentáltak, tehát gyakorlatilag azt a réteget haragítanák magukra, ahol átlagon felül a támogatottságuk. Az már sokkal reálisabb forgatókönyv lenne, hogyha egy olyan párt vagy olyan pártok gondolkodnának a témán, ahol tényleg nem akkora problémát jelent az úgymond, mert most egy ilyen nagyon csúnyán fogalmazó, hogyha a nyugdíjasok elfordulnak tőlük, mert eleve nagyon kevés a nyugdíjas választójuk. Szerintem a mostani politikai körülmények között a mostani kormánykoalíció az nem egy ilyen formáció, és én nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a lépést megtennék.
0: Ez az egész vita, hogyha most egy kicsit így hátralépünk, ez mennyire szól már a 2027-es választás előkészületeiről, vagy pedig mennyire inkább a jelenlegi kormánykoalíció belső erőviszonyairól, hogy ez a kettő lehet, hogy össze is függ?
1: Hát ez valószínűleg összefügg, igen. Ugye a választás ugyan nem az idén van, hanem jövőre lesz, de ettől függetlenül ez naponton a pártoknak a legtöbbje az már átmegy ilyen kampány előkészítő üzemmódba, és úgy gondolom, hogy üzeneteket szeretnének közvetíteni a választóik felé, amik megmaradnak az ő fejükben, és mutatják, hogy törődnek a saját választóikkal. Másrészt ugye van itt egy ilyen nagy levegőben lógó kérdés, hogy jövőre lehet-e egyáltalán még bármiféle konszolidációra számítani, vagy megszorításokra a büdzsében, hogy hol talál magának pénzt a kormánya magára a kampányra. Ugye 2026 elején, pontosabban 2025 végén az volt a kormánynak a központi üzenete, hogy a megszorítások korszaka az véget ért, mert megtették az összes szükséges intézkedést. Már akkor is lehetett látni azt, hogy ez eléggé torzítja a valóságot, hogy a szlovák gazdaság nem jött rendbe az előző két kör megszorításaitól, viszont fogadódni az a kérdés 2026 végén, a téli hónapokban, hogy akkor hogyan tovább, hogy hol kell kvázi összehúzni a nadrág szíjat, és hol foganatosíthat az állam extra kiadásokat. És szerintem a nyugdíjrendszerről szóló kérdés, a 13. havi nyugdíjaknak a kérdése, az bele fog kerülni ebbe a kommunikációs ösztűzbe. Valamit kezdenie kell vele majd a kormánynak. Hogy pontosan mit és hogyan, az már jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy máshol fog spórolni a kormány.
0: A levélszavazás megszüntetésének ötletéről, illetve a 13. nyugdíj ügyéről, aktuális belpolitikai témákról beszélgettünk az elmúlt percekben Tokár Gézával, az Újszó Online szerkesztőjével. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk.
1: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok!

8 óra 55 perc van. Kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító hírmagazinunkba május 7-én, csütörtökön, Gizella napján. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Récsei Noémi számít a figyelmükre. A reggeliben elhangzott beszélgetések rövidesen felkerülnek a patria24.stvr.sk honlapra, ahol azok is meghallgathatják őket, akik nem tudtak velünk tartani reggel 6 órától. A műsor szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket pedig Vasies Olivia kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász Lászlót hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok a viszonthallásra.

0: Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. május 7-én délelőtt. Sejtették kedves hallgatóink, hogy problémáink mögött zömében gyermekkori sérülések állnak. A gyermeki lélek képlékeny, olyanná válik, amilyenné a szülők formálják. Vallja El Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus, a szülők szeretetét, félelmeit, szorongásait sűrítve őrzi magában, ahogy a megszégyenítés, a bántalmazás nyomait is. Magazinunk második órájában a különféle szülőtípusokról beszélgetünk majd El Stipkovics Erikával. Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A miniszterelnök Németországba utazik, Münchenbe is a Dachaui koncentrációs táborba látogat. Ukrajna és Oroszország folytatta az egymás elleni támadásokat. Ma 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma Németországba utazik. Meglátogatja München városát és a Dachaui koncentrációs tábort. Erről a kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatott. Münchenben találkozik Markus Söder bajor miniszterelnökkel, akivel a kétoldalú kapcsolatokról fog tárgyalni. A bajor fővárosban Robert Fico felszólal a szlovák bajor üzleti és szakértői konferencián, amelynek középpontjában az autóipar áll, közölte a kormányhivatal. Hozzátették, hogy a miniszterelnök a németországi látogatását azzal zárja, hogy koszorút helyez el a Dachaui koncentrációs tábor áldozatainak emlékművénél. A Dachaui tábort 1933-ban hozták létre, és a náci terror szimbólumává vált. 1945. április 29-én az amerikai hadsereg szabadította fel. Oroszország és Ukrajna ma is beszámolt egymás elleni támadásokról, amelyek mindkét oldalon sérülteket követeltek. Az ukrán támadások során, amelyek Oroszország nyugati részén, Brjanszk városában lakóépületeket értek, 13 ember megsérült, köztük egy gyermek, közölte a térség kormányzója. Kijev az orosz főváros ellen is támadást indított, Szergej Szobjanyin, moszkvai polgármester megerősítette, hogy legkevesebb 5 Moszkva felé repülő drónt sem misítettek meg. Az ukrán Dnipropetrovszki terület katonai parancsnokságának vezetője bejelentette, hogy az orosz támadásnak legkevesebb egy sérültje van. Moszkva és Kijev a héten hajlandóságot mutatott a kölcsönös harcok felfüggesztésére, míg Oroszország egyoldalú fegyverszünetet hirdetett május 8-ára és 9-ére a fasizmus felett aratott győzelem ünneplése alkalmából. Ukrajna erre saját javaslattal reagált, amely szerint szerdán éjféltől szüneteltették volna a tűzszünetet. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök azonban tegnap kijelentette, hogy Moszkva új támadásokkal reagált a fegyverszünetre. Két Oroszország felől érkező drón megsértette a NATO tagállam Lettország légterét, és a területén lezuhant, közölte ma reggel a lett hadsereg. Az egyik drón egy olajtároló létesítménybe csapódott Rezekne városában, amely körülbelül 40 kilométerre fekszik az orosz határtól, az ország keleti részén, közölte a helyi rendőrség. A drón becsapódásának helyszínén tűz keletkezett. A lett hatóságok hajnali 3 óra után drónriadóval figyelmeztették az orosz határmenti lakosokat, és arra kérték őket, hogy maradjanak otthon. Rezeknében ma minden iskola zárva marad, tájékoztatott a helyi önkormányzat. A DPA hírügynökség szerint továbbra is tisztázatlan, hogy orosz vagy ukrán drónokról volt-e szó, mivel az incidensek időben egybeestek az ukrán drónok orosz célpontok elleni támadásaival. A rendelkezésre álló információk szerint azonban nem okoztak személyi sérüléseket. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet ma azzal vádolta Izraelt, hogy szándékosan korlátozza az élelmiszer és humanitárius segélyek bejutását a gázai övezetbe. Ezzel mesterségesen alultápláltsági válságot idézve elő, amelynek különösen pusztító következményei vannak a csecsemők, valamint a terhes nők és szoptató anyák számára. A szervezet jelentése továbbá foglalkozott azokkal a károkkal, amelyeket egy tavaly alapított, az USA és Izrael által támogatott magánszervezet okozott, amelynek célja az volt, hogy nagyrészt felváltsa az ENSZ segélyszállítását a gázai övezetben. A szervezet állításait a 2024 végi és 2026 elejé időszak helyzetének elemzésére alapozta, amely jelentősen

0: Magasabb koraszülés arányt és halálozási arányt mutatott ki az alultáplált anyáktól született csecsemők körében, valamint a vetélések számának általános növekedését illetően. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján Bayern München Paris Saint-Germain 1-1. A franciák 6-5-ös összesítéssel jutottak a budapesti fináléba, ahol május 30-án az Arsenallal csatáznak a trófeáért. A férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő visszavágóján Füchse Berlin Veszprém 35-33 7-méteresekkel a németek jutottak a 4-es döntőbe.
2: Időjárás.
0: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet. Sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Túlnyomó részt déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Zajlik a baleseti helyszínelés a D2-es pozsonyi szakaszán a Szityina alagút után Ligetfalu irányában. 2 órára nőtt a várakozási idő, az elkerülő úton Lamacson át 1/2 órát várakozhatnak. A forgalom lassítása érdekében szakaszosan lezárják a Szityina alagutat Ligetfalu irányában. Baleset történt Kassán, a Fesztiváloven-nál mesztjén, a Tatranská és a Vaconovák kereszteződésénél, és radar méri a sebességet Bán után Nagysurány irányában, és Kassán a Triad de Ludvíka Svobodun a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Lássuk, kedves hallgatóink, milyen beszélgetésekkel, témákkal és összeállításokkal szolgálunk az előttünk álló három órában. Menetrendszerű eseménynaptárunk után meghallgathatják legfrissebb színes hírösszefoglalónkat. Azt követően arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tehet a játékipar annak érdekében, hogy elfogadóbb társadalmat építsünk. Török Katával beszélgetünk 9:30 és 9:45 között. A nappali második órájában is érdemes lesz fülelni, mondom, hogy miért. Önértékelésünk a másoktól kapott visszajelzések és saját megéléseink szerint folyamatosan változik, hangsúlyozza el Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus. Alapját a szüleink visszatükrözései adják, majd a társas kapcsolatok, iskolai sikerek vagy kudarcok, a képességeink megtapasztalásai az önmagunkról alkotott képünk módosítják. Minél mélyebben ismerjük magunkat, annál reálisabb az önértékelésünk. Ennek hiányában túlzott pozitív vagy negatív irányba torzul. Az egészséges önértékelés önmagunk, képességeink, viselkedésünk monitorozása jelentősen meghatározza a másokhoz és önmagunkhoz való viszonyulásunkat, hogyan éljük meg élethelyzeteinket, sikereinket, kudarcainkat. A múlt hét folyamán megkezdett beszélgetésünket El Stipkovics Erikával ma folytatjuk, tehát 4:30 és 9:45 között El Stipkovics Erikát hallják. Holnap ünnepli 100. születésnapját a világ egyik legelismertebb természetfilmes műsorvezetője, a BBC ikonikus alakja és az Egyesült Királyság nemzeti kincse Sir David Attenborough. 9:45 után egy rövid összeállítás keretében is tisztelgünk a szóban forgó szakértő előtt, akinek hatása a természet megismertetésére és megóvására megkérdőjelezhetetlen. És lássuk, milyen témákkal szolgálunk a nappali harmadik órájában. A napokban Ausztria legnagyobb vidéki kastély birtokát látogattuk meg. A Duna és a Morva szögletében fekvő síkság, a Morva mező elsősorban kastélyairól ismert, közülük kiemelkedik Savoyai Jenő herceg és Mária Terézia pompás kastély komplexuma, a Schlosshof. A példásan felújított hatalmas birtokon a kastély mellett a hét teraszon kialakított barokk kert és a majorság kínál utánozhatatlan élményeket és kellemes időutazást a 18. századba. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből a következő néhány másodpercben Orbán Zsoltot, a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserét hallják.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt tiszteletet. Nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. Bízom benne, hogy felkeltettük hallgatóink érdeklődését. A hangmester Vasies Olivia nevében is kellemes májusi délelőttöt kívánok.

Ma Gizella és Bende Gúz nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Gizella vitatott eredetű női név, az ófelnémet, illetve az ótörök szépséges kifejezésből származtatják. Rokon névnek tekinthető a Giza és a Kéza. A Gizella középkori magyar, illetve német becenevéből származik. A nevet később tévesen ejtették Z helyett S hanggal. A Gizella név első magyar viselője Szent István felesége Boldog Gizella volt. Az ő boldoggá avatásának idejében 1911-ben és általában a 20. század első felében gyakori név volt, de az a 90-es évekre ritkává vált. A Bende Gúz pedig magyar eredetű férfi név. Bende Gúz a mondák szerint Attila király apja volt. Isten éltesse valamennyi névnaposunkat, nekik és természetesen születésnaposainknak is kedvezünk a soron következő számmal.

Elérkeztünk eseménynaptárunkhoz, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez május 7. napja. 1950. május 7-én nyitották meg a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. Magyarország 5 nemzetközi repülőtere közül a legnagyobb és legismertebb. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferencről, születésének 200. évfordulója alkalmából. A repülőteret eredetileg fekvése alapján Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtérnek nevezték el. A szomszédos Ferihegy nevét a területen a 19. században szőlőbirtokkal rendelkezett Majerfi Ferencről kapta. 20 évvel ezelőtt, 2006 tavaszán felmerült, hogy a repülőteret Bartók Béláról nevezzék el, de ezt a Földrajzi Névbizottság nem támogatta. A repülőteret 2011. március 25-én Liszt Ferenc emlékének tisztelegve nevezték át mai nevére, ami így szól: Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Érdekesség számba megy, hogy a névváltoztatás politikai vitákat váltott ki. Az Orbán kormány az általa javasolt elnevezés megvalósítása érdekében a Földrajzi Névbizottság elnökét és több tagját eltávolítatta, illetve néhányat közülük elbocsátott. Ami az utasforgalmat illeti, 2025-ben 19.584.000 fő volt. Egy évvel ezelőtt, 2015-ben történt, hogy a magyar nyelvű Wikipédia szócikkeinek száma elérte és meg is haladta a 300 ezret. . 1776. május 7-én született Berzsenyi Dániel, a Niklai Remete néven is emlegetett szerző, akinek költészete a 19. század elején átmenetet képezett a klasszicizmus és a romantika kor stílusa között. Ahogy Berzsenyi mondta, nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Csapongó természete miatt állandó konfliktusban állt apjával, ennek ellenére édesanyja halála után hazatért Hetyére, és 3 éven keresztül részt vett a családi uralom igazgatásában. Berzsenyi a családfő szigorú felügyelete elől végül a házasodásban talált menedéket. 1799-ben vette feleségül a mindössze 14 éves Dukai Takács Zsuzsannát, akivel Sömjénben telepedett le. Berzsenyi költészetének kulcsa Kölcsey Ferenc recenziójában rejlik, melynek igazságtalan kritikáját a Niklai Remete halálára írt nekrológiában utólag a himnusz szerzője is elismerte. Az elzárkózásra hajlamos, ugyanakkor remetesége miatt egész életében keserűséget őrző somogyi földbirtokos munkássága valóban hordozott magában bizonyos kettősséget, mely összekapcsolta a magyar irodalom klasszicista és romantikus korszakát. Berzsenyi költészetében sok szempontból még a klasszicizmus, így az antik költészet stílusjegyei dominálnak: a strófa szerkezet, a retorikus felépítés és az utalásrendszer mind-mind az ókor nagyjait idézik. Ahogy Hegedűs Géza is írja, Berzsenyi Dániellel jelent meg az az új hang a magyar irodalomban, amit Kazinciék generációja oly régóta várt, az írótársadalom azonban későn ismerte fel a Niklai Remete valódi nagyságát. Áll a Rubikon online weboldalán. . 1901. május 7-én született Gary Cooper, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, aki természetes, hiteles és közérthető alakításainak köszönhetően vált híressé. Pályafutása 1925-től 61-ig tartott, és a 36 év alatt 84 játékfilmben játszott fontosabb szerepet. Ő volt az egyik vezető amerikai filmsztára néma filmkorszak leáldozásától egészen a klasszikus hollywoodi aranykor végéig. Színészi teljesítménye a férfi és a női nézőknek egyaránt elnyerte a tetszését, és mindezt úgy, hogy munkássága felölelte a legtöbb nagy filmes műfajt. Cooper képes volt saját egyéniségét a játszott szerepben megmutatni, így a filmvásznon természetesnek és hitelesnek tűnt.
Ma ünnepli születésnapját Hegedűs D. Géza a Nemzet Színésze címmel is kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, a Színház és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese, a MASZK Országos Színész Egyesület elnöke, továbbá a Magyar Színházi Társaság elnökségének és a Nemzeti Előadó Művészeti Érdekegyeztető Tanácsának tagja, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. ...1065. május 7-én hunyt el bajorországi Boldog Gizella magyar királyné, első István király felesége. Ő volt az első koronás magyar királyné, a Veszprémi Székesegyház alapítója kezenyomát ma is megcsodálhatjuk, hiszen az ő közreműködésével készült a koronázási palást. Géza fejedelem kérte meg a kezét fia számára Henrik bajor királytól, és az eredetileg apácának készülő hercegnő Szent Adal Bert püspök tanácsára 996-ban hozzáment Istvánhoz, életét annak szentelve, hogy a kereszténységet terjessze. Erős hitű példás társa volt István királynak népe megtérítésében is, vele tartott nem veszélytelen országjáró útjain. A krónikák megörökítették a szegények, szükséget szenvedők felé fordulását, jótékonyságát, szelídségét és szorgalmát. Ez utóbbinak bizonyítéka az is, hogy amikor István király rábízta a templomok miseruhával történő ellátását, a királyné Veszprémben valóságos üzemet hozott létre, ahol ezer számra készítették kézzel a textileket, és amelyben udvarhölgyei és a veszprémi apácák mellett ő maga is részt vett a munkában. Imre fiúk 1031-ben bekövetkezett halála megtörte, István halála után 1038-tól pedig teljesen visszavonult. Ennek ellenére sok méltatlan helyzetet kellett elviselnie, nem csak bevételeit csökkentették, de gondnokság alá helyezve fogva is tartották. Előbb a magyar rendek, majd bajor lovagok szabadították ki, akiknek kíséretében 48 Magyarországon leélt év után visszatért hazájába. Passzauban bevonult a Bencés kolostorba, ahol hamarosan apátnő lett, itt élt élete végéig. ...126 évvel ezelőtt történt, hogy Beethoven a Várszínházban tartotta egyetlen budai koncertjét, míg 1824-ben Bécsben bemutatták Beethoven utolsó 9. szimfóniáját. ...1849. május 7-én történt, hogy a szabadságharc során Kossuth Lajos kormányzó elnök Görgei Artúr tábornokot hadügyminiszterré nevezte ki. Görgei polgári végzettségét tekintve vegyész volt, és 1848 előtt e területen is kiemelkedő eredményeket publikált. A szabadságharc bukása után Ausztriába internálták. Ebben az időszakban írta meg két kötetes emlékiratát, amit 1852-ben jelentetett meg németül. Csak 1867-ben a kiegyezés után térhetett vissza Magyarországra. Testvére Görge István házában élt. 1916-ban 98 éves korában bekövetkezett haláláig. Idézem Görgei gondolatait, amit Mikszáth Kálmánnak nyilatkozott. Nem volt én bennem semmi katonai zseni, az csak mese, magyar legenda, mint annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész, és a fickók derekasan viselték magukat néhányszor, a többi lárifári. ...1987. május 7-én bemutatták a Szomszédok című teleregény első epizódját. A sorozat utolsó epizódját, a 331-et 1999. december 30-án tűzték műsorra, éveken át stabilan csütörtök esténként. A kultikus sorozatot többször ismételték, legutóbb 2017-ben. Cselekménye a budapesti 11. kerületi gazdagréti lakótelep egyik panelházában élő emberek, családok és ismerőseiknek, rokonságuknak mindennapjait, életét meséli el, apró cseprő gondjaikat, mindennapi problémáikat, a kor jellemző helyzeteit, történéseit dolgozta fel 30 perces epizódokban.

0: Legfrissebb színes hírösszefoglalón következik a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: A NASA tesztelte legújabb X-59-es repülőgépét, célja, hogy csendesebbé tegye a szuperszónikus utazást. Az X-59 sugárhajtású repülőgép még fejlesztés alatt áll. Úgy akarják vele áttörni a hangsebességet, hogy nem hangos robbanást, hanem hangos dörrenést okozzon. Ha nagyobb a repülési sebesség, az rövidebb repülési időt jelent, azonban ha egy repülőgép a hangsebességnél gyorsabban halad, akkor lökés hullámokat kelt, amelyek szuperszónikus hangrobbanásokat eredményeznek. Ezek kellemetlenségeket okozhatnak a közelben lakóknak, sőt, akár károkat is okozhatnak a házakban, illetve megijeszthetik az állatokat. Az X-59 sugárhajtású repülőgép ezeket a problémákat igyekszik kiküszöbölni. Tűhegyes orrával úgy tervezték, hogy több mint 1500 km/h sebességgel repüljön, ami körülbelül kétszerese a nagy kereskedelmi repülőgépek sebességének. Miközben a hangrobbanás zaját minimálisra csökkenti, a NASA becslése szerint a hangrobbanás inkább egy távoli mennydörgésre fog hasonlítani. Sokak meglepetésére saját gyártású okostelefont mutatott be egy észak-koreai gyártó egy fennyani kiállításon. Az állami média szerint több mint 290 vállalkozás és társaság képviseltette magát a kiállításon Észak-Koreából, Oroszországból, Kínából, Mongóliából, Svájcból és Tajföldről. A fennyani nemzetközi kiállításon bemutatott Azalea nevű okostelefon több kínai okostelefonra, például a Xiaomi, a OnePlus és a Honor 1-es mobiljaira is eléggé hasonlít. A kínai telefonokkal fennálló hasonlóság minden bizonnyal nem véletlen. Martin Williams Észak-Korea szakértő ugyanis már 2024-es jelentésében arról írt, hogy a telefonokat kínai cégek gyártják, és csak átnevezik ezeket az észak-koreai piacra. A gyártó a kapcsolattartás kényelmes módjaként emlegette a mobilt a polgárok számára, a teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy Észak-Korea 25 millió lakosának túlnyomó többsége nem fér hozzá a globális internethez, ehelyett telefonjaik egy szigorúan korlátozott országos intranethez csatlakoznak. A mobiltelefonok azt a célt is szolgálják, hogy az észak-koreai hatóságok könnyebben tudják megfigyelni a polgárokat. Komoly gond merült fel a YouTube-nál, több fórumon, köztük a Redditen arról számoltak be az elégedetlen felhasználók, hogy a videós platform gyakran lefagyasztja a böngészőt, és a szokásosnál nagyobb mennyiségű RAM-ot fogyaszt. A hiba nem csak a Google böngészőjét, a Chrome-ot érinti, a Brave-re, a Firefox-ra és a Microsoft Edge-re is sokan panaszkodtak. A kezdeti jelentések közül sokban a hirdetés blokkolókat tették felelőssé a problémáért, azonban a fejlesztők most egy hibára mutattak rá a platform kezelő felületének kódjában, amely a böngészőket egy végtelen elrendezés újraszámítási ciklusba zárhatja. Egyelőre úgy tűnik, nem áll rendelkezésre javítás a problémához, és mivel a Firefox mellett a Chromium alapú böngészőket is érinti a gond, valószínű, hogy nem a böngésző programok a hibásak.

0: A Budapesti Metropolitan Egyetem divat és textil tanszékének mesterszakos hallgatói az Autistic Art alapítvánnyal, és a Mattellel együttműködésben április elején mutatták be egyedi munkáikat az Autistic Art galériában. Az alkotások több mint 6 hónapos együttműködés keretében születtek meg. A kiállítás célja, hogy a dizájn, a művészet és a játékeszközeink keresztül közelebb hozza egymáshoz az autizmussal élő emberek világát és a tágabb társadalmat. Ezzel párhuzamosan 2026 elején került bemutatásra az autizmussal élő Barbie baba is. A baba kialakítása azt a szemléletet tükrözi, hogy a dizájn nem csak esztétikai kérdés, hanem eszköz is lehet a megértés és az elfogadás erősítésére. Az autizmussal élő Barbie olyan kiegészítőket kapott, amelyek az autizmussal élő egyének mindennapi tapasztalataira reflektálnak. A téma felkeltette az én érdeklődésemet is, ennek okán kérdezem Török Katát, a Mattel Magyarországi marketing vezetőjét. Vele beszélgetünk egy villáminterjú keretén belül arról, hogy milyen társadalmi célokat szolgál egy olyan játék, amely az autizmussal élő egyének hétköznapjaira hívja fel a figyelmet.
1: Az autista Barbie baba 2026 elején jelent meg, és a Barbie Fashionista kollekció része, amelynek célja a sokszínűség és az elfogadás támogatása. 2016 előtt rengeteg támadás érte Barbie-t a külalakja, illetve a szőkessége miatt, azonban 2016-ban debütált az új Fashionista kollekció, amely bemutatta a különböző testalkatokat, innentől kezdve érhető el alacsonyabb, magasabb, illetve telt karcsú baba is a portfólióban, illetve ez volt az az év, amikor Barbie először lapos talpú cipőt is viselt. Ugyanakkor itt szeretném megemlíteni, hogy ezen évek előtt is Barbie számtalan dologban volt úttörő, hiszen az a célja, hogy támogassa a kislányokat, és megmutassa nekik, hogy lehetnének, amik csak szeretnének. Például Barbie először akkor járt már a műtőben ápoló nőként, amikor a világban erre, arra, hogy a nők a műtőbe kerüljenek, nagyon nem volt még példa. Barbie a holdra szállás előtt járt már az űrben astronautaként. Mindig is azt képviselte, hogy támogassa törekvéseiket. Elmúlt években ez a kollekció bővült például a Down-szindrómás Barbie-val, a látássérű Barbie-val, vagy pedig a tavaly bevezetésre kerülő cukorbeteg Barbie babával, ami világszerte nagyon erős pozitív visszhangot kapott. Az idei év fókusza az autizmus. Az autizmus a spektrumzavar világszerte az egyik leggyakoribb és a legnagyobb mértékben növekvő, eltérő idegrendszeri fejlődésből fakadó állapot. A becslések szerint minden 68. ember autista, így szinte mindannyiunk környezetében élnek autista családtagok, barátok vagy ismerősök. Mivel az autizmus széles spektrum mentén jelenik meg, az érintett gyermekek és felnőttek jelentősen különböznek egymástól gondolkodásukban, kommunikációjukban és a világhoz való kapcsolódásuk módjában. Ezért kulcsfontosságú, hogy a társadalom minél tájékozottabb legyen az autizmusról, hiszen a megértés és az elfogadó hozzáállás minden érintett számára könnyebbé teszi az együttélést és a kapcsolódást. Az autista Barbie tervezése során az autista közösség tapasztalataira épülő tudatos dizájn döntések születtek. A baba tekintete enyhén oldalra irányul, ami azt tükrözi, hogy az autista közösség egyes tagjai kerülik a közvetlen szemkontaktust. Emellett egy rózsaszín fidget spinner tart a kezében, amely segíti, illetve hozzájárul a stressz levezetéséhez. Az elszúró pink színű fejhallgatója csökkenti az érzékszervi túlterhelést a háttér zaj kizárásával. A tablet képernyőjén, amit a kezében tart, pedig a szimbólum alapú alternatív és augmentatív kommunikáció támogató alkalmazás látható, amely a mindennapi kommunikációt segíti. A baba bőszabású lila ávonalú ruhát visel rövid ujjakkal és levegő szoknyával, amely csökkenti az anyag és a bőr közötti érintkezést. A megjelenést lila lapos talpú cipők teszik teljessé, amely stabilitást és könnyed mozgást biztosítanak. A baba fejlesztése több mint 18 hónapon át tartott, és ebben végig együtt dolgoztunk az autista közösség képviselőivel.
0: Interjúnk ezen pontján arra is kíváncsi volnék, hogy milyen előzmények előzik meg a piacra dobott terméket, milyen utat jár be egy-egy ilyen játék, amely elsősorban ugye, ahogy már ön is említette, a társadalmi érzékenyítést szolgálja, milyen válasszal tudna szolgálni hallgatóinknak?
1: Azért dolgozunk egy-egy kollekción ilyen sokat, vagy egy-egy babán ilyen sokat, mert tudjuk, hogy Barbie-nak komoly felelőssége van, hiszen képes a játékokon keresztül támogatni az elfogadást. Az elmúlt években Barbie, illetve a Cardiff Egyetem által közösen végzett kutatás is egy izgalmas példa erre, hiszen ez a kutatás azt mutatta meg, hogy a 4 és 8 éves közötti gyerekek, akik babákkal játszanak, nagyobb empátiát tudnak mutatni a társaik felé, mint azok, akik tablettel játszanak. Ezt úgy mérték, hogy ilyen infravörös szenzorokkal figyelték az agyi tevékenységet a gyerekeknél, és azt vették észre, hogy amikor a gyerekek akár egyedül, akár párban, vagy többen játszanak a babákkal, akkor az empátiáért felelős területek aktívak az agyban, míg egy tabletes játék esetén ezek a területek, akár közösen játszanak, ezek a területek nem aktívak. A kutatás során azt tudtuk bizonyítani, hogy a babázás több érzelmi nyelvet, több történetmesélést és több társas helyzet gyakorlását hozza be a játékba. Ez azért is fontos, mert a gyerekek eljátszák mások helyzetét, szerepet vesznek fel, történeteket találnak ki, és közben gyakorolják, mit érezhet a másik. Ezzel fejlődik az empátiájuk, ami az emberi kapcsolatok egyik alapja. A babázás ebben egy biztonságos elvárásoktól mentes teret ad. Itt nem csak arról van szó, vagy arról lehet szó, hogy mit érezhet a másik, és ezt eljátszák, hanem előfordul az, hogy nehezen tudják még kifejezni magukat, nem tudják elmesélni, hogy milyen jó, vagy esetleg negatív élményt szereztek ma az óviban, alsó tagozatban, és eljátszva a babákkal egyfajta kommunikációval tudják ezt bemutatni, hogy milyen szuper dolog történt, mert együtt játszottak a barátok az óvoda udvarán, vagy pedig esetleg nem tudott elaludni, mert bármi is történhetett. Ezért nem csak az a célunk, hogy több gyerek lássa viszont magát a játékban, hanem az is, hogy hidat építsünk különböző emberek és a tapasztalatok között, hogy a gyerekek számára természetes legyen, hogy mindenki egy kicsit másképp van jelen a világban. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalom legtöbb tagját képviselni tudjuk a kollekciónk részeként, ezzel mutatva be a sokszínűséget, illetve az egyediséget, hiszen mindannyian mások vagyunk. Hiszünk abban, hogyha Barbie-n keresztül is találkoznak különböző élethelyzetekkel, különböző emberekkel a gyerekek, akkor az segítheti az elfogadást, és ha Barbie-nak a legjobb barátja egy kerekes székes Barbie baba az álomházban, vagy csak egyszerűen a játéktérben, akkor nem fog megijedni, hogyha az utcán is egy kerekes székes emberrel találkozik, hanem nyitottan fog felé viszonyulni, vagy egy látássérült baba segíthet abban, hogy tudja, hogy hogyan tud rajta segíteni, hogy esetleg átmenjen a zebrán, vagy valami egyéb helyzetben.
0: Szóljunk még kérem néhány szót azokról a szervezetekről, akikkel karöltve valósítják meg ezt a projektet, ugye, amely nem csak egy termék legyártását jelenti, hanem, ahogy már többször is utaltunk rá, mélyebb társadalmi célt szolgál. Kikkel dolgoznak együtt, és milyen célból?
1: Magyarországon az autista Barbie Boba bevezetését egy egész éves együttműködésben visszük tovább a Mozaik Egyesülettel, illetve az Autisztik Árt Alapítvánnyal. Ennek része lesz egy készülő edukációs kisfilm, illetve több olyan projekt, ami segít megérteni az autizmust, nem csak elméletben, hanem élményekben keresztül. Ennek részeként az elmúlt hónapban nyílt egy kiállítást az Autisztik Árt Galériában Budapesten. Itt találkozott a design, a művészet és a játék. A Budapest Metropolitan Egyetem divat és textil tanszékének mesterszakos hallgatói az Autisztik Árt Alapítvány szakmai támogatásával valósították meg fél éves munkájukat. A projekt első szakaszában a hallgatók az autizmus témakörében végeztek kutatást, amely érzékenyítő és szakmai felkészülés követett. A tervezési folyamat alapját azok a rajzok adták, amelyet az Autistic Art Alapítvány foglalkozásain résztvevő autizmussal élő fiatalok készítettek, a kiválasztott alkotások inspirációjára a hallgatók tárt kollekciókat terveztek. Ez egy olyan tér volt, ahol nem kellett választani, lehetett egyszerre a kiállításra jönni és együtt játszani is, hiszen a galériában a Metu hallgatóinak alkotásai mellett egy különleges Barbie játszósarok is berendezésre került, ahol a gyerekek szabadon felfedezhettek, játszhattak. Itt találkozhattak az autista babával, illetve sok-sok más barátjával is, például a kerekesszékes és a látásszérült babával is, akik mindegy kicsit máshogyan mutatják be a világot. A kiállításnak és az egész éves együttműködésünknek, valamint az autista Barbie babának is ugyanaz a célja. Szeretnénk megmutatni, hogy a különbségek nem elválasztanak, hanem lehetőséget adnak a kapcsolódásra. Ha egy kicsit jobban értjük egymást, akár egy játékon keresztül, akkor már tettünk egy lépést egymás felé. Ha a gyerekek ezt tanulják, meg ezt látják, természetessé válik nekik a játék közben, akkor hisszük, hogy egy nyitottabb, elfogadóbb világ felé haladunk.
0: A Budapesti Metropolitan Egyetem divat és textil tanszékének textil mesterszakos hallgatói az Autistic Art Alapítvány szakmai támogatásával valósították meg fél éves munkájukat. A projekt első szakaszában a hallgatók az autizmus témakörében végeztek kutatást, amelyet érzékenyítő és szakmai felkészülés követett. A tervezési folyamat alapját azok a rajzok adták, amelyeket az Autistic Art Alapítvány foglalkozásain résztvevő autizmussal élő fiatalok készítettek. Ennek okán született meg egyébként az a játékbaba, amely az autizmussal élő egyének sokszínűségét és a társadalmi elfogadást tűzte ki célul. Az elmúlt percekben Török Katát, a Mattel magyarországi marketing vezetőjét kérdeztem.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Hernádi Judit. Miért szavazott április 12-én éppen a Balatonnál? Hogyan éli meg a jelenleg zajló politikai változásokat, és mit gondol Magyar Péterről? A színésznővel 70. születésnapja alkalmából Szabó G. László beszélgetett. A Vilkei Kovács Imrét 1943-ban küldték az ukrajnai frontra, ahol fogságba esett. Mezítláb tért haza falujába, saját anyja is alig ismerte fel. Később azonban fontos szerep jutott neki. Hogy pontosan mi, az kiderül abból az olvasói levélből, amely a II. Világháborúval kapcsolatos felhívásokra érkezett. Hogyan lett Fekete István lelkes rajongójának magángyűjteményéből az író egyik legfontosabb emlékhelye? Miként látjuk ma Eszterházy Péter életművét, aki idén lett volna 75 éves? A Vasárnap új számában róluk is szó esik. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még alapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

0: Van hírekkel szolgálunk, a mikrofonnál Paszmár Lévia.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A képviselők a mai ülésüket az adminisztrációs díjak csökkentéséről szóló vitával kezdték. Két drón zuhant le Lettország területén Oroszország felől. 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A parlamenti képviselők ma a jelenlegi 49. ülésszak 16. ülésnapján az adminisztrációs díjakról szóló törvénymódosítási javaslatra vonatkozó vitával kezdték a napot, amelyet Marián Biszkupics ellenzéki képviselő terjesztett elő. A javaslat célja az üzleti szektort leginkább terhelő közigazgatási díjak csökkentése, így csökkennének az általános közigazgatás, a közlekedés, a pénzügyi igazgatás és a kereskedelmi tevékenység területén fizetendő díjak, valamint a konzuli díjak. A javaslat előterjesztője emlékeztetett arra, hogy a díjak az adók mellett az állam által az üzleti szektorra rótt teljes pénzügyi terhek részét képezik. Ezeket a konszolidációs intézkedések keretében 2024-től jelentősen megemelték. 11 órakor szavaznak a képviselők az addig megvitatott javaslatokról, a parlament ezután lezárhatja a már közel 4 hete tartó ülésszakot. Két Oroszország felől érkező drón megsértette a NATO tagállam Lettország légterét, és a területén lezuhant, közölte ma reggel a lett hadsereg. Az egyik drón egy olajtároló létesítménybe csapódott Rezekne városában, amely körülbelül 40 kilométerre fekszik az orosz határtól az ország keleti részén, közölte a helyi rendőrség. A drón becsapódásának helyszínén tűz keletkezett. A lett hatóságok hajnali 3 órakor drónriadóval figyelmeztették az orosz határmenti lakosokat, és arra kérték őket, hogy maradjanak otthon. Rezeknében ma minden iskola zárva marad, tájékoztatott a helyi önkormányzat. A DPA hírügynökség szerint továbbra is tisztázatlan, hogy orosz vagy ukrán drónokról volt-e szó, mivel az incidensek időben egybeestek az ukrán drónok orosz célpontok elleni támadásaival. A rendelkezésre álló információk szerint azonban nem okoztak személyi sérüléseket. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet ma azzal vádolta Izraelt, hogy szándékosan korlátozza az élelmiszer és humanitárius segélyek bejutását a gázai övezetbe, ezzel mesterségesen alultápláltsági válságot idézve elő, amelynek különösen pusztító következményei vannak a csecsemők, valamint a terhes nők és szoptató anyák számára. A szervezet jelentése továbbá foglalkozott azokkal a károkkal, amelyeket egy tavaly alapított, az USA és Izrael által támogatott magánszervezet okozott, amelynek célja az volt, hogy nagyrészt felváltsa az ENSZ segélyszállítását a gázai övezetben. A szervezet állításait a 2024 végi és 2026 elejé időszak helyzetének elemzésére alapozta, amely jelentősen magasabb koraszülés arányt és halálozási arányt mutatott ki az alultáplált anyáktól született csecsemők körében, valamint a vetélések számának általános növekedését illetően. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok dúsított uránt szerez Irántól, miközben a két ország a perzsa-öbölbeli háború befejezéséről szóló megállapodás megkötésére törekszik. Trump egyik fő célja az Irán elleni háborúban annak biztosítása, hogy Teherán ne fejleszten ki atomfegyvert, emlékeztet a Reuters. Becslések szerint Irán több mint 408 kg, akár 60%-ra dúsított uránnal rendelkezik. Trump ragaszkodik ahhoz, hogy az iráni készleteket végül az USA területére szállítsák, bár a teheráni külügyminisztérium tagadta az ilyen terveket. Az amerikai elnök még áprilisban a Truth Social platformon kijelentette, hogy a dúsított urán átszállítása nem lesz egyszerű, mivel az amerikai erők tavaly lebombázták és megsemmisítették az iráni nukleáris létesítményeket. Az amerikai haditengerészet repülőgépe tegnap megsemmisített egy iráni olajszállító tartályhajót az ománi öbölben, amely megpróbálta áttörni a tengeri blokkádot, jelentette be az amerikai hadsereg központi parancsnoksága az X-en. Az amerikai hadsereg állítása szerint a tartályhajót többször is figyelmeztették. Donald Trump amerikai elnök tegnap azzal fenyegette Iránt, hogy még erősebb támadásokat indít, ha az ország nem állapodik meg az Egyesült Államokkal. Ha így tesz, szerinte a háború véget ér, és a hormuzi szoros ismét megnyílik. Irán válaszként közölte, hogy átgondolja a legújabb amerikai javaslatot, és miután véglegesítette álláspontját, felveszi a kapcsolatot Pakisztánnal, amely közvetítőként lép fel a tárgyalásokon az USA.

0: Andrával. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján Bayern München Paris Saint-Germain 1-1. A franciák 6-5-ös összesítéssel jutottak a budapesti fináléba, ahol május 30-án az Arsenallal csatáznak a trófeáért. A férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő visszavágóján Füchse Berlin Veszprém 35-33 7 méteresekkel a németek jutottak a négyes döntőbe.
2: Időjárás.
0: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet. Sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Túlnyomó rész déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Továbbra is tart a baleseti helyszínelés a D2-es pozsonyi szakaszán, a Szityina alagútnál Ligetfalu irányában 1 órára csökkent a várakozási idő. A Kárlovászkán át 40 percet, Patronkán át 20 percet várakozhatnak. A forgalom lassítása érdekében szakaszosan lezárják az alagutat Ligetfalu irányában. És radar méri a sebességet Vágtornóc után Vágsalja irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Szeretné, ha otthon a paty alatt tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

0: Lássuk, milyen beszélgetésekkel, témákkal kívánom megszólítani hallgatóinkat magazinunk hátra levő részében. Önértékelésünk a másoktól kapott visszajelzések és saját megéléseink szerint folyamatosan változik, hangsúlyozza El Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus. Alapját a szüleink visszatükrözései adják, majd a társas kapcsolatok, iskolai sikerek vagy kudarcok, a képességeink megtapasztalásai az önmagunkról alkotott képünk módosítják. Minél mélyebben ismerjük magunkat, annál reálisabb az önértékelésünk. Ennek hiányában túlzott pozitív vagy negatív irányba torzulhat. Az egészséges önértékelés önmagunk, képességeink, viselkedésünk monitorozása jelentősen meghatározza a másokhoz és önmagunkhoz való viszonyulásunkat, hogyan éljük meg élethelyzeteinket, sikereinket, kudarcainkat. A múlt hét folyamán megkezdett beszélgetésünket El Stipkovics Erikával ma folytatjuk, tehát 4:45 és 11:45 között El Stipkovics Erikát hallják. Holnap ünnepli 100. születésnapját a világ egyik legelismertebb természetfilmes műsorvezetője, a BBC ikonikus alakja és az Egyesült Királyság nemzeti kincse Sir David Attenborough. 3:45 után egy rövid összeállítás keretében is tisztelgünk a szóban forgó szakértő előtt, akinek hatása a természet megismertetésére és megóvására megkérdőjelezhetetlen. És lássuk, milyen témákkal szolgálunk a nappali harmadik órájában. A napokban Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokát látogattuk meg. A Duna és a Morva szögletében fekvő síkság a Morva mező elsősorban kastélyairól ismert, közülük kiemelkedik Savoyai Jenő herceg és Mária Terézia pompás kastélykomplexuma, a Schlosshof. A példásan felújított hatalmas birtokon a kastély mellett a hét teraszon kialakított barokkert és a majorság kínál utánozhatatlan élményeket és kellemes időutazást a 18. századba. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből a következő néhány másodpercben Urbán Zsoltot, a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserét hallják.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt a tiszteletet nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. Bízom benne, hogy felkeltettük hallgatóink érdeklődését. A hangmester Vasiessó Lívia nevében is kellemes májusi délelőttöt kívánok.

0: a pozitív önbecsülés belső forrásból táplálkozik, vallja Elstipkovics Erika klinikai szakpszichológus. Folytatván a felsorolást, része az önértékelés, az önelfogadás és az önbizalom. Az egészséges önbizalom a közvélekedéssel ellentétben nem az önhittségen alapul, hanem a reális önismereten, azaz a képes vagyok érzése reális tettekre sarkal bennünket, megóvattól és az alulvállalástól. Ahogy már említettem, vallja Elstipkovics Erika. Bizonyára emlékeznek rá, kedves hallgatóink, hogy a múlt hét folyamán is Elstipkovics Erikát hallották, aki az április 30-ai nappaliban az önismeretről beszélt. Ma az önbecsülés, az önértékelés és a szülői kompetenciák kérdéséről lesz szó a soron következő percekben. Ahogy már említettem, Elstipkovics Erikát hallják.
1: 40 évvel ezelőtt, mikor így elmentem így Pestre tanulni, akkor a férjemet szekálták, és mondták neki, hogy hát figyelj ide, a barátai, ott előttem persze, hogy nem félsz, hogy mit tudom én, az Erika mit csinál, ott az, még 40 éve ez nem volt olyan nagy divat, hogy valaki napokra elmegy valahova a fővárosba, és akkor azt mondta a férjem, hogy figyelj, tudjátok, az Erika ettől boldog, én meg akkor vagyok boldog, ha ő boldog. Tehát ilyen egyszerű, ő egy mérnökember és volt, és hogy gyakorlatilag egyszerűen lerendezte, és onnantól mindenki csöndbe lett. Most ez nagyon fontos, és akkor utána beszélgettünk róla, mert én akkor hallottam tőle ezt először, hogy ez tényleg mit is jelent, és azt mondta, hogy igen, ő érzi ezeket az energiákat, érzi ezeket, és hogy ő ettől jobban van. De ettől még meg kell küzdenünk a betegségekkel is, és abba is felelősség, hogy a gyerekeinknek milyen mintázatokat adunk tovább. Hogy nem mindegy, hogy egy szorongó mintát, egy elkerülő mintát, egy állandóan mit tudom én, migrén be a lehúzott redőnnyel ülő mintát, vagy mit adunk tovább, vagy azt adjuk tovább, hogy az élet szép, ugyan vannak szenvedések, nehézségek, azokon is túl kell lenni, de hogy ezt adjuk a gyerekeinknek tovább. És akkor, ha tovább megyünk, az önismeret, az gyakorlatilag tele van az önismereti út projekciókkal, tehát az azt jelenti, hogy vetítjük, és azt vetítjük ki, olyan érdekes, hogy milyen vitáink vannak az életünkben. Tehát, hogy most anyós vita van, vagy após vita van, tehát, hogy akkor el kell gondolkodni, hogy vagyok az anyósomat, hogy vagyok én az anyámmal, vagy azokkal a tulajdonságokkal, ami az anyósom triggerel bennem, hogy vagyok én az apámmal, és az megvan-e dolgozva annyira, hogy akkor én tudok vele is jó viszonyban lenni. Tehát, hogy ezért mondom, hogy azt projektáljuk a másikba, és ott triggerelnek be, ami nekünk probléma. Tehát, hogy mondjuk, ha én nagyon meg tudom élni az érzéseimet, akkor mindig azzal triggerelnek, ha valaki nem. Tehát, hogy választok egy olyan párt persze, aki nem tudja megélni az érzéseimet, és akkor egész életen át szenvedhetek, hogy miért nem tudja megélni az érzés. És hát az önismeret az nem egy alkalom. Tehát az ugyanaz, mint a fizikai edzésnél. Tehát, hogy attól, hogy egyszer bemegyek súlyt emelni, attól még nem leszek izmos. És az önismeret az ugyanúgy folyamatos. A saját gyermeki énemmel való találkozást, azt legalább 10-szer, 20-szor, 1000-szer meg lehet csinálni, ahhoz, hogy nekem azok a korai hiányaim betöltődjenek, és ne érezzem azokat a hiányokat. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy folyamatos munka. Tehát, hogy tudom átélni azokat a helyzeteket, amiben én benne vagyok. Tehát az önismeretben a legeslegfontosabb kettő. Az egy azon túl, hogy cselekvés, megélés. És mellette nagyon fontos az, hogy legyen benne elfogadás, tehát úgyis az a bajunk, hogy akkor úgy mész a kirakat előtt már ilyenkor, és akkor látod, hogy na egész csinos vagyok, de akkor megnézem oldalról, hogy milyen széles a fenekem, meg azonnal kiabál valaki a fejedbe, hogy miért rossz, amit csinálsz. Miért nem fog sikerülni, miért nem, tehát ott van valaki ellenség, aki vagy lebeszél arról, hogy most mit tudom én, munkahelyet váltsál, vagy add el a lakásodat, mert nem szeretsz ott lakni, meg de hát milyen drágák a lakások, hát a tied is. tehát az is lakás, tehát amiben most laksz, tehát hogy hogyan tudunk, tehát hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk elfogadni azt, hogy most ez van, én ezt szeretném, és mellette meg képes legyek a változásra, mert a változás is nagyon fejleszti az önismeretet, hogy, hogy tudok-e, és ez nem azt jelenti, hogy párt is állandóan váltsunk, mert helyenként már ez sok is, tehát ami ahogy csináljuk, mert ugye nagyon sokszor, ha nem fejlődünk, ezt mindenki tudja, ugyanabba választunk bele. Tehát mindig a mély sémáinkra választunk, ugye ezt nevezzük sémakémiának, tehát hogy azt vonzuk be, aki pont nem biztos, hogy kielégíti azt, amire szükségünk lenne, hogy az egész életünkben egy úgynevezett reflektív kapcsolatba fejlődünk, ami azt jelenti, hogy reflektálnak ránk. Tehát mondanak valamit. Tehát kisgyerek oda megy az anyjához mosolyogva, és az anyja vagy ölbe veszi, vagy pedig elzavarja. Vagy pedig nem is veszi észre, tehát hogy ez valahogy így reflektálnak ránk, és ebből kialakulnak bennünk a tudattalamba, és ez a baj, hogy ez tudattalan. Gondolatok, hogy mennyire vagyok értékes, érzések, hogy hogyan érzem magam biztonságban, és kialakulnak mindenféle testi érzések is, és egyébként nagyon sokan a testi érzést érzik. Tehát azt érzik, hogy szorongok, tehát mit tudom, én a főnökömmel beszélek, és fölemeli a hangját, és elkezdek szorongani, akkor nem biztos, hogy különbséget tudok tenni, hogy most az itt és mostba vagyok. A főnökömnek rossz napja van, vagy egy nehéz éjszakán van túl, vagy így tud kommunikálni, mert ha a felnőtt énem kapcsolna be, akkor ezt gondolnám, hogy ő ezt tudja csinálni. És nem is biztos, hogy nekem szól, mert lehet, hogy előtte valami olyanba volt benne. De ha nekem is szól, nem egy kis gyerek vagyok, aki nem mondhatom azt, hogy értem, amit mond, szeretném, ha megbeszélnénk, de ne ebbe a hangnembe. Tehát hanem vagy összemegyünk kicsire, és nem szólunk megint semmit, vagy pedig mi is elkezdünk kiabálni, vagy kiosztjuk mind a egyik gyerekből be a másik gyerekbe, hogy ne kiabáljon velem, na ettől még jobban kiabál, vagy hónap főmond nekem, vagy mit tudom én, tehát attól függ, hogy milyen személyiség. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ezek a mintázatok, ezek felnőttként is jellemeznek bennünket. És ugye ezzel megyünk be a párkapcsolatba, és ezzel megyünk be a szülők, hogy én most mitől szorongok. Ez hogyan voltak ezek a játszmák mondjuk az én csecsemőkoromban, csak erre nem emlékszem. De lenyomatként ott van, és az igazi önismeret, hogyha ezekre pontosan rá tudok látni. De erre nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, minek kell a múlttal foglalkozni. Én is azt gondolom, hogy nem a múlttal kell foglalkozni, az itt és mosttal kell foglalkozni, de itt és most mitől szorongtam be, azt nekem tudnom kell, különben nem fogom tudni megoldani. Érthető, és ebbe azért mondom, hogy rengeteg gyakorlatot raktam, és ugye ami, vannak ugye ilyen aktív sebeink, ugye az főleg a bántalmazás, és ugye a bántalmazásnak, a gyerekkori bántalmazás, ugye, 5 fajtája van legalább, tehát ez a verbális bántalmazás, és egymást is bántalmazzuk. Tehát amikor minősítgetjük egymást, hogy te ilyen hülye vagy, meg elment az eszed, meg máma nem vagy normális, meg hadd ne soroljam, hogy elmentek otthonról, még ezek ilyen finomabbak, tehát hogy meg a toleranciád elég kicsi, anyukám. Tehát hogy, na most ezek ilyen passzív-agresszív megnyilvánulások, mert hogy miért minősítgetsz engem, tehát hogy ez fontos, hogy ezek ilyen, tehát a verbális bántalmazás teljesen kimerítik. Tehát azért tudattalanul ebbe se gondolunk bele, és azért ez megint egy nagyon nagy felelősség. Na most a bántalmazás, ugye a testi bántalmazás még, a szexuális bántalmazás, és nagyon sok a szexuális bántalmazás, és ugye ott van az, hogy a szexuális bántalmazásban is a bántalmazott mindenkibe bánta, aki bántalmazva volt, az mindenkibe bántalmazót lát. És ki is tudja provokálni egyébként, hogy egy kicsit bántalmazzák meg. Tehát legalább beszólsz neki, vagy valami, mert mond olyanokat. Tehát, hogy nagyon nehéz az, hogy önismeretileg tartunk-e ott, hogy elhiszem-e, hogy engem nem fognak bántalmazni. Tehát mikor valaki mondjuk megismerkedik valakivel, és akkor vagy ilyen nagyon szépeket lát róla, vagy beindul a bántalmazottakba a szorongás, hogy nem fog-e bántani. És jönnek ezek a paranoid gondolatok, hogy fú, már úgy nézett, már azért nem mindegy, hogy hol találkozom vele, meg biztos nem felelek meg neki, nem fogok neki tetszeni, meg nem leszek jó neki. Tehát, hogy egy csomó ilyen gondolatunk van, mert hogy azt szoktuk meg, hogy mindig bántottak bennünket, tehát aki bántalmazott volt. És akkor a negyedik bántalmazási forma, amikor a bántalmazást kell végignézni. Tehát mikor anya-apa verekszik, és a gyerek végignézi, vagy mondjuk az apa, aki az egyik gyerekére ki van akadva, mert ilyen is van, hogy a fiút nem tudja elviselni, pedig apa magát látja a fiúba, ez azért mély önismeret kéne attól, hogy miért a fiút bántom, a lányt meg nem. Tehát, mert a kicsi énemet bántom. Tehát, hogy hogyan tudom ezt a mindennapokba észrevenni, de tudom azt is, hogy mondjuk honnan jön bennem. De ugyanez a testvérkapcsolatokban is, mert arra is mindjárt kitérek röviden. Tehát, hogy tehát ez a negyedik bántalmazás, és az ötödik bántalmazási forma, az pedig az elhanyagolás. Tehát amikor érzelmileg, vagy testileg, vagy ma is nagyon sok gyerek sajnos el van hanyagolva, tehát ez a fajta elhanyagolás, egy szerző egyszer azt írta, hogy ugye a távolságtartó szülő, hogy ez olyan, mint a rákos daganat, így szétárad a gyerek lelkébe. És hogy a gyerek nem tud szeretni, és mindig azt éli meg, hogy ő nem szerethető, mert hogy nem a gyerekek azt mondják, hogy apa meg anya dolgozik, de a lelkükben, mikor mélyebben megnézzük, akkor az van, hogy nem szeretnek, mert nem vagyok szerethető. Tehát ezért az elhanyagolás is egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz bántalmazás, és hogy hogyan tudom, ha én elhanyagolt gyerek voltam, hogyan tudom megadni magamnak, mert az a baj, hogy magamat is kezdem elhanyagolni. És ugye ezeket nevezzük ilyen aktív sebnek, és a finom sebek, azok pedig az egyéb szülőtípusok, tehát a bántalmazó szülőn túli szülőtípusok.
0: A pozitív önbecsülés belső forrásból táplálkozik. Része az önértékelés, az önelfogadás és az önbizalom. Vallja el Stipkovics Erika, klinikai szakpszichológus. Az egészséges önbizalom a közvélekedéssel ellentétben nem az önhitségen alapul, hanem a reális önismereten, azaz a képes vagyok érzése reális tett sarkal bennünket, megóva túl és az alulvállalástól. Problémáink mögött zömében gyermekkori sérülések állnak, mert hogy, Elstipkovics Erika szerint, a gyermeki lélek képlékeny, olyanná válik, amilyenné a szülők formálják. A szülők szeretetét, félelmeit, szorongásait sűrítve őrzi magában, ahogy a megszégyenítés, a bántalmazás nyomait is. Felnőttként minden, ami velünk, bennünk történik, ezen a korán kialakított érzelmi szűrőn megy át, így a későbbi helyzeteket tudattalanul a koraihoz hasonló viselkedést váltanak ki. Felnőtt kapcsolatainkban újraélünk olyan korai tudattalan érzelmi sérüléseket, amelyekhez a jelen helyzetnek, a másik embernek, például a főnökünknek, párunknak, gyermekünknek nem sok köze van, mégis őt érezzük hibásnak, mert rávetítjük gyermekkori élményeinket, félelmeinket, érzelmi hiányainkat. Amennyiben fejlődni kívánunk, akkor önismereti útunkon a korai tapasztalásainkat, érzelmeinket, megküzdéseinket szükséges tudatosítanunk és átírnunk, hiányainkat pedig javasolt pótolni. Kedves hallgatóink, elbúcsúzunk egy rövid zeneszám erejéig, majd a zene után folytatjuk a különféle szülőtípusok bemutatásával. Ahogy már említettem, ez idáig Elstipkovics Erikát hallották, a zene után is természetesen őt hallják majd.

0: Önálló felnőtt életünkhöz nélkülözhetetlen, hogy leváljunk nem csak szüleinkről, hanem a róluk kialakított belső szülőképünkről is. A belső szülőkép a szüleinkkel kapcsolatos sérelmeinken keresztül szűrt tapasztalataink, konfliktusaink, gondolataink, tudatos és tudattalan érzéseink, félelmeink, vágyaink, egyfajta sűrítménye, amely gyermekkorunkban alakul ki bennünk. Nem objektív, mert gyermekkori érzéseink és hiányaink szűrőjén keresztül jön létre, mégis befolyásolja felnőttkori életünket, párkapcsolatunkat, kollégáinkhoz, vagy pedig gyermekeinkhez való viszonyunkat. A belső szülőképnek ugyan van valóság alapja, tárolunk olyan emlékeket, örömteli vagy fájdalmas élményeket, kedves vagy bántó szavakat, a szülő cselekedeteit vagy mulasztásait, amelyek alátámaszthatják szülőképünket, ám akár túlzóan pozitív, idealizált, akár szélsőségesen negatív, devalvált a szüleinkről bennünk élő kép, akadályozhatja a leválásunkat, akárhány évesek is vagyunk. Erről is értekezik a szülőség kapcsán Elstipkovics Erika klinikai szakpszichológus. Őt hallják a soron következő percekben.
1: A borostyán az ugye önállóságot nem ad a gyerekének, tehát ő neki nehéz, ő neki azért nincs önbizalma, mert agyon volt kényeztetve, és körülbelül ott lett turmixóna, és ma tele vagyunk borostyán anyákkal. És én abban bízom, hogy talán a férfiak tudnak tökösebbek lenni, mert mikor 8-9 éves gyerekek is nem tudnak egyedül aludni, hanem a apa alszik a gyerekszobában, ezt ismerik sokan, és hogy nagyon fontos az, hogy ezt hogyan tudjuk az önállóságot, és hogy elhiszem azt, hogy egyedül is képes vagyok, és nem kell nekem gedgyűni a szüleimet, mert ugye ez megfordul egy idő után, és nem is tudok messze költözni, mert hogy ebbe a borostyánságba ugye össze vagyunk teljesen fonódva. De ugyanez a szülősített gyerekek tömkelege, tehát akik koravénen lesznek, mert hogy vagy függők a szülők, vagy pedig életfeladatokat kell megoldaniuk, betegség miatt, vagy bármi miatt, ami nem egy gyereknek való, és gyakorlatilag így ellopjuk a gyerekkorukat ezeknek a gyerekeknek. Most itt meg az a baj, hogy a szükségleteket nem tudom fölismerni. Tehát önismeretbe afelé kell menni, hogy tudom a saját szükségleteimet fölismerni, és nem mindig másokat szolgálni. Mert ugye ők azok, akik állandóan szolgálnak másokat, tehát hogy mert ő neki az a lételeme, hogy szolgál másokat. És akkor ugyanígy sorolhatnám az összes szülőstípust, ugye az idomár gyerekeknek meg azok jó teljesítők, de ugye ott a perfekcionizmus nagyon erős. Tehát minden tökéletesen kell csinálni, és nem élvezetből, és ott meg azt kell gyakorolni, hogy tudok élvezni dolgokat, és nem azért csinálok dolgokat, mert hogy kell, és ráadásul tökéletesen kell. Ugye a kényszereseknek jó gyakorlat, mikor a fekete ruhát így telerakjuk szöszmösszel, és akkor úgy kell hagyni. Tehát, hogy ez mind a tűz, tehát körülbelül olyan, tehát, hogy nagyon fontosak. Na és akkor ugye erre alakulnak ki ezek a mélysémák, amik ugye állnak érzelmekből, gondolatokból és testi érzésekből, és ezek nagyon blokkolják az önbecsülést, tehát ezek a maladaptív sémák, akkor is, ha túl keveset, ide írtam, hogy ha túl keveset kapunk valamiből, tehát szeretetből, simogatásból, és ezt vissza kell pótolni az önismereti úton, ezt vissza kell pótolni magunknak. Ha túl sokat kaptunk valami rosszból, tehát verésből, elhanyagolásból, tehát a bántalmazás külön, ugye ide írtam, hogy van ez a, elkülönítjük ezt az arzén meg cián módot, mert lehet, hogy egy egyszeri alkalom is, tehát egy szexuális abúzus is hagy olyan nyomokat, de van úgy, hogy folyamatosan kapom a bántalmazást, és az okoz bennem, tehát ilyen, mint a lassú ölőméreg, tehát az okoz problémát, és aztán ami a ma a legnagyobb gond, ez a túl sok valami jóból. Tehát a kényeztetésből, ugye a narcizmus az két módon alakul ki, egyrészt azzal, hogy kevés szeretetet kapok, vagy túl tutújgattak meg én voltam az Isten a családban, meg és az ugyanúgy ki alakítja a narcizmus. Tehát, hogy ez a nagyon fontos, hogy a túl sok valami jóból, és hogy nincsen kihívás. Tehát ma a gyerekekkel az a legnagyobb probléma, hogy a kihívásoktól összeroppannak. Pedig nem tudjuk, hogy mi vár rájuk. Tehát, hogy milyen évek következnek, vagy milyen évtizedek. Tehát, és ugye, ami még alakítja az önismeretünk ellen hat, ugye ez a szelektív azonosulás. Azért szelektív, mert senki se azonosul teljesen a szülői mintákkal. De részben, tehát van egy olyan rész, hogy hozok az anyámtól, és hozok az apámtól. Az apámmal mondjuk nem volt jó a kapcsolatom. Akkor egyrészt, hogy hogyan tudok eljutni a megbocsájtásig, ha él, ha meghalt. A másik nagyon fontos pedig az, hogy tudom megtalálni az apám meg az anyám pozitív részét. Mert mindenkinek van. Az, hogy milyen szerencsétlen élete volt, és azt leginkább úgy tudom megtalálni, hogyha megpróbálom kicsiként elképzelni. Tehát kicsi gyerekként, hogy milyen lehetett ő kicsi gyerekként. És hogy ennek a megértése, és hogy vele hogy tudok kommunikálni, meg kapcsolódni, és ez a képzeleti képessége egyébként mindenkinek megvan. És akkor ugye küzdünk ezekkel. Tehát mindenkinek van valamilyen maladaptív sémája, ebből van jó sok a szakirodalomban, most ebben nem megyek bele, de hogy tudunk megküzdeni, mondjuk ha azt mondom, hogy van egy, na ez sok embernek, van a szégyen, a csökkent értékűség szégyen, ez egy ilyen mély séma. Na most, ha nekem csökkent értékűség mély sémám van, és szégyen mély sémánk, akkor vagy túl kompenzálom ezt, akkor mit csinálok? Akkor olyan nagy képű leszek, hogy alig lehet kibírni. És azt hiszem, hogy na, hát a Gyuri, aki mellettem van, a kolléga ott ül az asztal, annak aztán van önbizalma. Hát nagyon nincs. Tehát a nagyképű embereknek nagyon erősen csökkent értékűsége van, és ezt tudják túlkompenzálni. Mert erre a megküzdésre tanultak rá, hogy úgy maradnak életben, és itt is az önismereti út az nekem, aki nem vagyok túlkompenzálós, hogy hogyan tudom magamba megkeresni azt, hogy miért zavar engem Gyurinak a túlkompenzálása. És hogy azért mit tudok tenni, és azért mondom, ehhez is vannak gyakorlatok, aztán van, aki nem túlkompenzál, hanem elkerül. Ugye az elkerülés meg azt jelenti, hogy sehol nem merem megmérettetni magam, és mindentől szégyellem magam. Attól is szégyellem magam, ha nem tudom ezt rendesen végigmondani, attól is ahogy én gondolom, persze a tökéletességgel, attól is szégyellem magam, hogyha mit tudom én, fogytam 5 kilót, vagy hisztam 12-t, vagy mit tudom én, nem mentem el a fodrát, de van, akinek a főfut a harisnyája már ott, és nem megy ki az utcára, mert hogy szégyelli, hogy de nem ezt mondja, hogy szégyellem, hanem, hogy mégis ilyen topisan mégse. És akkor messze van a topistól. Tehát, hogy ebbe a realitás érzékünket elveszítjük. És ezért nagyon fontos az önbecsülés fejlesztése, mert ezeket vissza lehet pótolni, ezeket meg lehet változtatni, és azt is, hogy hogyan hat rám egy ilyen ember, aki elkerül. Például, hogy a gyerekem, hogy miért nem megy egyetemre, mikor milyen jó képességű. Mert nem akar, és miért nem akar? Mert nem hiszi el, hogy képes rá. És hogy erre, hogy képes vagy rá, erre is, hogy ebbe is hogyan lehet segíteni. A másik meg az elfogadás, amikor elfogadom ezt a csökkent értékűség és szégyen, ez hogy néz ki? Hogy választok egy olyan párt, meg egy olyan főnököt, ha meg valami ismétlődik, hogy a főnököm is olyan, meg a párom is olyan, akkor főleg el kell gondolkodni és magamba nézni. Választok egy olyan párt, aki erősíti bennem a csökkent értékűséget. Mert hogy tudattalanul a lelkembe én is elfogadtam. És mindenbe kevés vagyok neki, érezteti. Mondja nekem, ennyi pénzért akarsz apukám dolgozni. Ebből akarod eltartani a családot? És ezeket kapom, és mindenféle megjegyzéseket, aztán hadd ne mondjak csúnyábbakat is. Tehát, hogy és ezeknek a megdolgozása is a saját dolgunk. Tehát, hogy nem azzal kell foglalkozni, és mindenki ezt kérdezi, hogy miért mentem én ehhez hozzá? Hát milyen hülye voltam, persze ugye a szenvedélyszerelemben ott kicsit ugye más a szemüveg, de hogy nem ez a kérdés, hogy miért mentem hozzá, azért, mert a sémakémia az működött. Tehát, hogy a saját bajunkra választottunk, hanem az, hogy tudtok-e menni azon az úton, mert a párkapcsolatról én azt gondolom, és ezt írtam a párkapcsolati könyvemben, hogy a párkapcsolat ez egy közös fejlődési út, akkor lehet a legtöbbet fejlődni benne, tehát hogy ez nagyon fontos.
0: Az elmúlt közel fél órában Elstipkovics Erika klinikai szakpszichológus állt hallgatóink rendelkezésére. A nagy interjú első részét múlt héten közvetítettük, a második részt pedig ma kínáltuk. A múlt hét folyamán az önismeret kérdését vettük górcső alá, a mai nap folyamán pedig az önbecsülés és a szülőség különféle aspektusa került figyelmünk fókuszába. Bízom benne, hogy az interjú harmadik része is majd felkelti hallgatóink figyelmét, melyet a soron következő hetekben kínálunk. Na tehát így kérem, töltsék velünk a délelőtt hátra levő részét.

Ezelőtt ünnepelte volna 90. születésnapját Lázár Ervin, akinek meséi épp úgy szólnak a felnőttekhez, mint a gyermekekhez. Soron következő rövid összeállításunkban ráemlékezünk.

Azt mondjuk dömdödöm, kicsitől nagyig mindenki tudja, hogy mire gondolunk. Talán mindannyian el is mosolyodunk, amikor felidézzük a négyszögletű kerekerdő lakóit. Pedig érdekesség számba megy, hogy senki sem tudja, hogy mit jelent pontosan a dömdödöm kifejezés. Lázár Ervin elbeszélései éppen ilyenek, a mindannyiunknak ismerős tapasztalatok keverednek olyan mesebeli vagy éppen mágikus részletekkel, amelyek meglepnek, meghökkentenek, elgondolkodtatnak, újra és újra visszacsalogatnak abba a gyermeki, különleges irodalmi világba, amelyet megidéz Lázár Ervin világa.

Lázár Ervin 1936. május 5-én született a Tolna megyei Alsó Rácz-Egres pusztán, amely település mesés hangzású neve az írásaiban is megjelenik. A Csillagmajor és az Egy kis lalala című novellagyűjteményben tükröződik az a világ, amelyben felnőtt és amelyben alkotni kezdett. A jellegzetes falubeli karakterek életének helyszínei, az ünneplés, a viszálykodás és a történelmi tragédiák díszletei még ma is állnak. ...1954-ben érettségizett Szekszárdon, majd abban az évben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán, mégpedig újságíró szakon. Lázár Ervin tagja volt 1959-től egészen 94-ig a Magyar Újságírók Országos Egyesületének, ahol egyébként az Etikai Bizottság munkájában is részt vett. A Magyar Írószövetségbe 1969-ben lépett be, sokáig választmányi tag volt, 94-től pedig a Magyar Művészeti Akadémia tagjaként szerepelt. A játékos nyelvezettel, sajátos humorral alkotó író számos elismerést és díjat nyert el munkásságával. A teljesség igénye nélkül megkapta a József Attila díjat, a Művészeti Alap Irodalmi díját, az Állami Ifjúsági díjat, az Andersen diplomát, az évkönyve jutalmat, valamint az év gyermekkönyve díjat. 2005-ben pedig Prima Primissima díjjal jutalmazták munkásságát. Gyermekkora meghatározó élményei, emlékei mesekönyvben is tetten érhetőek. Varázslatos hangvételű meséit a gyermekek is ugyanúgy szeretik, akár csak a felnőttek. Amikor 1996-ban Lázár Ervin megkapta a Kossuth díjat, így beszélt az írásról és az író küldetéséről, idézem: az író nem bízhat csak az ihletben, hiszen az írás szorgalom függvénye is. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a jó meséhez nélkülözhetetlen az érintés, utóbbit viszont nem szabad misztifikálni. Az érintés könnyebben jön, ha az ember derűs hangulatú, ha jó az önmagához és a világhoz való viszonya.

Lázár Ervin nem tett különbséget a gyermekeknek és a felnőtt olvasóknak szánt művei között, áll a könyvesmagazin.hu weboldalán. 1980-ban a Színház című folyóiratnak is azt hangsúlyozta, hogy soha nem gondol arra, hogy éppen gyermekeknek vagy felnőtteknek íre. Nem foglalkozom meseelmélettel, de az ember szeret játszani, és játékossággal közelít meg sok dolgot az életben. A gyermekek fantáziája pedig egyenesen óriási. A gyerek tanulja a világot, és amikor életében először lát meg valamit, azt egészen biztosan másképp észleli, mint ahogy akkor fogja látni, amikor már tudja, mi az, és a különleges dolgokat már nem veszi észre benne, mert már megszokta. És a nyelvvel is úgy bánik, ezért születnek csodálatos nyelvi bakugrások. Tulajdonképpen az a titka az egésznek, hogy akik gyermekdarabokat, jó gyermekdarabokat írnak, azok a legteljesebb mértékben kihasználják a gyerek fantáziáját, és a játék nem csak a színpadon folyik, hanem a gyerek fantáziájában is.

Lázár Ervin számára a képzelet és a gondolatvilág jelentette a legnagyobb realizmust, történetei a valóságban szerzett tapasztalatok alapján álltak össze. Sokszor elmondtam már, idézem őt, hogy a gyermekektől tanultam a legtöbbet.

Úgy vélem, Lázár Ervin gyermekeknek szóló könyvein túl érdemes leemelni a polcról a 96-ban megjelent Csillagmajor című novellás kötetet is, amelyben gyermekkorának helyszíneit, emlékeit eleveníti fel. A 15 elbeszélést tartalmazó kötet a gyermek és a felnőtt nézőpontját keveri egymásba, így hozza létre azokat a szövegeket, melyben a fikció és a realitás keveredik. A gyermekkor tája Rácpácegres, és a Majorban lakó közössége áll a középpontban, miközben a történelem is beköszön, és a 20. század legfontosabb eseményei is nyomot hagynak az itt élők életén. Az 1930-as évektől haladunk a háborús időszakon, a svábok kitelepítésén, a bolsevik hatalom átvételen át a televízió megjelenéséig. A Csillagmajor novellafüzér az önálló történetként is olvasható elbeszéléseket összeköti a helyszín, a visszatérő szereplők és az elbeszélői nézőpont.

És összeállításunk végén íme néhány idézet Lázár Ervin tollából. Én igazán szeretlek. Mi az, hogy igazán? Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem.

Én nem bánnám, ha néha-néha meglátogatna a szomorúság, mondjuk havonta egyszer, vagy inkább fél évenként. Elüldögélhetne itt, még be is sötétítenék a kedvéért. Összehúznám magam, és sajogna a szívem. De hogy minden nap eljön, na nem, azt már mégsem, hogy felidézze minden, egy ferde tekintet, egy régi tárgy, egy poros fénykép, a szél fújta levelek, az eső, az eldübörgő vonatok zaja, na nem, alig merek már kinézni az ablakon.

Lehetséges, hogy az az energia, amit szeretetünkben, jobbra való törekvésünkben, hasznos munkánkban testesül meg, az nem vészel, mint ahogy az energia sem vészel, hanem valami magasabb rendűvé alakul, egy olyan világgá, amit Isten célul tűzött ki maga elé. Nagyon sok szeretet, nagyon sok jó cselekedet, nagyon sok hasznos munka át fogja alakítani a világot, a mainál magasabb rendűvé. Ez a megváltás, és aki tesz a megváltásért, az részesül is benne. Aki meg nem, az visszahull az anyagba. Por lesz, fény helyett. Az elmúlt percekben Lázár Ervinre emlékeztünk, aki május 5-én ünnepelte volna 90. születésnapját. Lázár Ervin volt az a szerző, aki komolyan vette a meseírást, történeteit sokszor a gyermekek inspirálták, a nyelvvel pedig játszott és varázsolt egyszerre. A nagy meseíró alakját rövid összeállításunkban idéztük meg.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Az osztrák-szlovák határ közelében festői környezetben található Schlosshof kastélya. Hamarosan egy beszélgetésünk által a helyszínre látogatunk. Jöjjön egy kis ízelítő helyszínen rögzített beszélgetésünkből, Orbán Zsoltot hallják.
2: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Egy nagy locsai sertéstelepen megjelent a Sertéspest is. Ukrajna és Oroszország folytatta az egymás elleni támadásokat. Ma 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. A parlamenti képviselők ma a jelenlegi 49. ülésszak 16. ülésnapján az adminisztrációs díjakról szóló törvénymódosítási javaslatra vonatkozó vitával kezdték a napot, amelyet Marián Biszkupics ellenzéki képviselő terjesztett elő. A javaslat célja az üzleti szektort leginkább terhelő közigazgatási díjak csökkentése, így csökkennének az általános közigazgatás, a közlekedés, a pénzügyi igazgatás és a kereskedelmi tevékenység területén fizetendő díjak, valamint a konzuli díjak. A javaslat előterjesztője emlékeztetett arra, hogy a díjak az adók mellett az állam által az üzleti szektorra rótt teljes pénzügyi terhek részét képezik. Ezeket a konszolidációs intézkedések keretében 2024-től jelentősen megemelték. Ma 11 órakor szavaznak a képviselők az addig megvitatott javaslatokról. A parlament ezután lezárhatja a már közel 4 hete tartó ülésszakot. Ismét megjelent az afrikai sertéspest is a Garamszentkereszti járásban található Nagy Lócsa Lovcse településen, egy kereskedelmi sertéstelepen. Erősítette meg az Ójomi Nemzeti Referencia Laboratórium. Erről tegnap a regionális állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve, hogy a tenyészetben 805 sertés található. A felügyelet közlése szerint május 4-én hétfőn a tulajdonos jelentette egy sertés elhullását. Jelenleg 40 állat mutatja a betegség tüneteit, láz- és légúti szindróma formájában, orfolyással, amely többnyire véres, közölték. A fertőzés gócpontja körül 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelöltek ki. A fertőzött állomány teljes felszámolása a következő napokban kezdődhet meg. A telepen további intézkedésig tilos a sertések szállítása, leülésük csak hatósági engedéllyel és felügyelet mellett végezhető. Oroszország és Ukrajna ma is beszámolt egymás elleni támadásokról, amelyek mindkét oldalon sérülteket követeltek. Az ukrán támadások során, amelyek Oroszország nyugati részén Brjanszk városában lakóépületeket értek, 13 ember megsérült, köztük egy gyermek, közölte a térség kormányzója. Kijev az orosz főváros ellen is támadást indított, Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester megerősítette, hogy legkevesebb 5 Moszkva felé repülő drónt semmisítettek meg. Az ukrán Dnipropetrovszki terület katonai parancsnokságának vezetője bejelentette, hogy az orosz támadásnak legkevesebb 1 sérültje van. Moszkva és Kijev a héten hajlandóságot mutatott a kölcsönös harcok felfüggesztésére, míg Oroszország egyoldalú fegyverszünetet hirdetett május 8-ára és 9-ére a fasizmus felett aratott győzelem ünneplése alkalmából. Ukrajna erre saját javaslattal reagált, amely szerint szerdán éjféltől szüneteltették volna a tűzszünetet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azonban tegnap kijelentette, hogy Moszkva új támadásokkal reagált a fegyverszünetre. Az izraeli légierő tegnap a fegyverszünet kezdete óta először támadta a libanoni Beirut külvárosát. Az AFP hírügynökség forrása szerint meghalt a Hezbollah militáns mozgalom keretében működő Radwan Elit egység parancsnoka. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yisrael Katz védelmi miniszter közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy a támadás célja az izraeli közösségek és katonák elleni támadásokért felelős egység parancsnokának likvidálása volt. A parancsnokon kívül meghalt a helyettese és több harcos is. Az Egyesült Államokat előre tájékoztathatták a támadásról. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint a támadások során további 11 ember vesztette életét, legkevesebb 33 ember megsérült. Az Izrael és Libanon közötti fegyverszünet április 16-áról 17-ére víradva lépett életbe. Libanon déli részén azonban ennek ellenére is folytak a harcok. Az amerikai haditengerészet repülőgépe tegnap megsemmisített egy iráni olajszállító tartályhajót az ománi öbölben, amely megpróbálta áttörni a tengeri blokkádot, jelentette be az amerikai hadsereg központi parancsnoksága az X-en. Az amerikai hadsereg állítása szerint a tartályhajót többször is figyelmeztették. Donald Trump amerikai elnök tegnap azzal fenyegette Iránt, hogy még erősebb támadásokat indít, ha az ország nem állapodik meg az Egyesült Államokkal. Ha így tesz, szerint a háború véget

0: és a hormuzi szoros ismét megnyílik. Irán válaszként közölte, hogy átgondolja a legújabb amerikai javaslatot, és miután véglegesítette álláspontját, felveszi a kapcsolatot Pakisztánnal, amely közvetítőként lép fel a tárgyalásokon az USA-val. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján Bayern München, Paris Saint-Germain 1-1. A franciák 6-5-ös összesítéssel jutottak a budapesti fináléba, ahol május 30-án az Arsenallal csatáznak a trófeáért. A férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő visszavágóján Füchse Berlin Veszprém 35-33 7 méteresekkel a németek jutottak a négyes döntőbe.
2: Időjárás.
0: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet. Sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Túlnyomó rész déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsony Lamacs város részében Patronka irányában. 20 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: és lássuk, milyen témákkal szolgálunk a nappali harmadik órájában. A napokban Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokát látogattuk meg. A Duna és a Morva szögletében fekvő síkság a Morva mező elsősorban kastélyairól ismert, közülük kiemelkedik Savoyai Jenő herceg és Mária Terézia pompás kastélykomplexuma, a Schlosshof. A példásan felújított hatalmas birtokon a kastély mellett a hét teraszon kialakított barokk kert és a majorság kínál utánozhatatlan élményeket és kellemes időutazást a 18. században. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből a következő néhány másodpercben Urbán Zsoltot, a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserét hallják.
1: Az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más. Tehát, hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt a tiszteletet. Nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. Bízom benne, hogy felkeltettük hallgatóink érdeklődését. A hangmester Vasiessó Lívia nevében is kellemes májusi délelőttöt kívánok.

0: Ausztria legnagyobb vidéki kastély birtokát 1725 és 29 között a népszerű és roppant gazdag Savoyai Jenő herceg építette, akkor legmenőbb udvari építésze Hildebrand tervei alapján egy régebbi erődített kastély helyére, annak egyes részeit megtartva. A herceg 1736-os halála után gyermekei nem lévén unokahúga örökölte a birtokot, aki elajándékozta a nála jóval fiatalabb férjének. 1755-ben vásárolta meg a birtokot a Habsburg császári család, Mária Terézia és férje Lotaringiai Ferenc, akiknek kedvenc tartózkodási helyszínük volt a birtok. A császárnő, miután megözvegyült, az 1770-es években ízlésének és érdeklődésének megfelelően átalakítatta a kastélyt. A Schlosshof, ahogy már említettem, Alsó-Ausztria egyik legnagyobb kastély együttese, a Duna és a Morva között fekszik, így zajlott a Morva-mezei csata is. Helyszíni beszélgetésünk következik Schlosshofból, amely helyszín Bécsből és Pozsonyból akár kerékpárral is megközelíthető. A soron következő percekben Orbán Zsoltot, a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserét hallják.
1: Gondolom, hogy a Schlosshofi kastély már nagyon sok embernél ismerős név, tehát ugye egy kastélykomplexumról van szó, ami pár kilométerre fekszik a szlovák-osztrák határtól, tehát Ausztriában. Egy fél órára vagyunk Pozsonytól körülbelül, sőt, ugye Pozsonyból még tömegközlekedéssel is megközelíthető Dévényújfalun keresztül. Hát, ami a 2026-os évet illeti, nagyon sok a rendezvény. Tehát ugye itt egy 60, közel 70 hektáros kastélykomplexumról van szó, ami a Schönbrunn Group társaság kezelésében inkább ilyen rendezvényközpont, tehát nagyon sok, szinte majdnem minden hétvégén különböző programokkal várjuk a családokat. A májusi ünnepségtől kezdve egészen ugye az őszi, nyári programok. Hát a kastély maga ugye nem csak rendezvényhelyszín, hanem egy nagyon szép történelmi helyszín is. Ugye a kastélyt Savoyai Jenő herceg alakította ki ebbe a formába, vadászkastélyá, Versailles mintájára, majd aztán később a császári család vásárolta meg, így lett a Habsburgok tulajdonába, és így lett Mária Terézia kedvenc nyári rezidenciája.
0: Itt érdemes még tudni nekünk szlovákiai magyaroknak a szobanforgó kastélyról és magáról a kontextusról, ugye egy kis ízelítőt most mondtál, vagy egy kis ízelítővel szolgáltál. Én elmondanám hallgatóinknak, hogy mi most ugye a kastély parkjában beszélgetünk, és itt élvezzük ugye a kellemes időt és magát a hangulatot. Mi az, amit érdemes tudni, mi az, amit érdemes még megjegyezni, akár itt történeti szinten?
1: Először is talán arról röviden, hogy is működik a kastély maga. Ugye nagyon sokan egy kastélyt úgy képzelnek el ma, hogy ez egy múzeum, ahova bemegyünk egy óra alatt, megnézzük a bútorokat, és aztán elhagyjuk az egészet, és innentől kezdve szinte már unalmassá válik a lét. Hát Schlosshof nem ilyen. Tehát ugye itt van történelmi belső terek, időszaki kiállítások, de viszont hatalmas mennyiségben élvezhető a kinti terület. Tehát ugye, ahogy említetted, most éppen a Rózsakertben ülünk egy árnyékos helyen. Tehát történelmileg, ugye ez volt itt a kérdés, ugye történelmileg a kastély nagyon fontos szerepet játszott, mivel egy kedvenc vidéki kastély volt, ráadásul ami a belső tereit illeti, ugye egyedülálló az a lakosztály, amelyet Mária Terézia számára alakítanak ki, már az özvegy Mária Terézia számára, ami egyedülálló Ausztriában, ez az özvegyi lakosztálya, illetve van egy érintetlen barokk kápolnánk, ahol a kedvenc lánya Mimi ment férhez. Tehát rengeteg a történet, rengeteg a lehetőség tárlatvezetések alatt is, és ami a magyar hallgatóknak szerintem fontos tudni, hogy nyitunk már Magyarország felé, itt a magyar ajkú látogatók felé, és már magyar tárlatvezetéseket is lehet élvezni a kastélyban.
0: Hogy jött ez a kontextus? Számból vetted ki egyébként a szót, tehát hogy a magyar érdeklődők miatt, vagy a magyar történelmi vonatkozások miatt, mert hogy itt egyébként ugye magyar szót és szlovák szót is lehet hallani, ezt is egy kicsit tegyük helyre a hallgatók irányába, és én elmondanám, hogy Orbán Zsoltál beszélgetünk még mindig.
1: Mi nagyon közel vagyunk a határhoz, tehát a Morva folyó innen 3 kilométer, tehát egy gyalog lehet elsétálni Dévényújfalura, tehát a szlovák látogatottságunk nagyon magas. Éppen ezért ugye pár éve jött az ötlet, hogy ugye kétnyelvűvé tegyük a kastélyt, szlovák, illetve tehát német, ugye Ausztriában vagyunk, de mivel a magyar, nagyon magas a szlovák látogatottság, ezért ugye a szlovák a másik olyan nyelv, amit feliratokon, kiírásokon, leírásokon lehet itt olvasni. Viszont ugye az sem titok, hogy ugye ez itt hármas határ. Tehát közel a magyar határ, és nagyon sok a magyarországi látogató is már, egyre több, és természetesen ugye a szlovákiai magyar látogató még közelebb van Schlosshofra. Tehát innen jött az ötlet és cél, hogy nyissunk az anyanyelvek felé.
2: Azok a látogatók, akik megjelenek és ide csöppennek, szerintem nagy élvezettel nyugtázzák azt, hogy mennyire rendben van tartva minden, mennyire osztrák a színvonal. Mi az, amit az osztrákok szerinted tudnak ilyen jellegű kulturális téren, amit mi nem tudunk, vagy amit mi elsajátíthatnánk? Akár csak az értékmentés, az értékmegőrzés, vagy az értékeinkhez való hozzáállás terén, milyen válasszal tudnál szolgálni a téren? És én elmondanám, hogy inkább egy civil jellegű beszélgetést folytatunk, ez nem egy szakmai szimpózium, inkább csak így érdeklődés szintjén vagyok arra kíváncsi, hogy mi az, amit ők másképp csinálnak műemlékvédelem terén.
1: Ugye először is azzal kezdeném, hogy igaz, hogy itt egy 300 éves kastély áll, illetve a kastély birtok, de 2001-ben kezdték el a revitalizációját, tehát az újra tatarozását és a kiépítését. Tehát az, amit ma itt látunk, ez az elmúlt 25 év eredménye, ami egy csodás autentikus hely, és idézi a barokk jelleget. Válaszodra, illetve a kérdésedre válaszolva talán annyit, hogy abban látom az egésznek a, lehet, hogy úgy tűnik nekünk, hogy ők ezt jobban, tehát az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más, tehát hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet a másik vagyona iránt, a tiszteletet. Nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs. Például Schlosshof a tipikus példája annak, ugye az 50-es évektől nem volt semmi. Tehát az 50-es években, amikor ugye a szovjet hadsereg kiköltözött, mert laktanyaként működött egy ideig, kiköltözött a kastélyból, onnantól kezdve bezárták a kastélyt, és itt állt 50 évig. És nekinek nem jutott az eszébe azt, hogy most elvigye a tetőcserepet, hogy szétszedje az épületet, hogy valamit ellopjon. Az érték megőrzés, illetve inkább talán a tisztelet az, amit úgy gondolom, hogy itt a helyes szó. És hát ami az érték megőrzés illeti, természetesen a törvények. Tehát, hogy ugye azért az osztrák állam törődik azzal, hogy megmaradjon a kulturális örökség.
2: Itt jegyezném a kedves hallgatóink irányába, hogy elbúcsúzunk egy rövid zeneszám erejéig, majd folytatjuk beszélgetésünk második részét.

0: Ausztria legnagyobb vidéki kastély birtokát. 1725 és 29 között a népszerű és roppant gazdag Savoyai Jenő herceg építette, akkor legmenőbb udvari építésze Hildebrand tervei alapján egy régebbi erődített kastély helyére, annak egyes részeit megtartva. A herceg 1736-os halála után, gyermekei nem lévén, unokahúga örökölte a birtokot, aki elajándékozta a nála jóval fiatalabb férjének. 1755-ben vásárolta meg a birtokot a Habsburg császári család, Mária Terézia és férje Lotaringiai Ferenc, akiknek kedvenc tartózkodási helyszínük volt a birtok. A császárnő, miután megözvegyült, az 1770-es években ízlésének és érdeklődésének megfelelően átalakítatta a kastélyt. A Schlosshof, ahogy már említettem, Alsó-Ausztria egyik legnagyobb kastélyegyüttese, a Duna és a Morva között fekszik. Így zajlott a Morva-mezei csata is. A zeneszám előtt beszélgetésünk első részét közvetítettük Orbán Zsolttal, a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserével. Egyet szusszantunk, most pedig a beszélgetés második részét hallgathatják meg. Az állandó kiállításokról beszélgetünk, de szót ejtünk a kastély történelméről is. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is. Ha belépünk a kastélyba látogatóként, mit árul a szemünk elé, mit láthatnak a nézők, a látogatók, az érdeklődők? Jöhetnek nyugodtan a történetek is.
1: A múzeum része a kastélynek az első emelet. Tehát mindig ugye a beletázs az első emelet volt az úri emelet, ahol a tulajdonosok laktak, így van ez Schlosshof esetében is. És két gyönyörű szép lakosztályon tudunk keresztül sétálni. Ugye ez az állandó kiállításunk, amelyet egyrészt a Kalapos király, második József számára alakítottak ki, ez egy gyönyörű szép és nagyon szépen felújított császári lakosztály, majd a barokk kápolnán, illetve a dísztermen keresztül átsétálunk, ugye abba az egyedülálló légkörbe, amit Mária Terézia számára alakítanak ki az özvegyi lakosztályban. Tehát, amit viszont tudnunk kell, hogy ezekben a gyönyörű szép termekben, hogy ugye bútorozott lakosztályokról van szó, ami egyedülálló, főleg, hogyha a szlovák, illetve a szlovákiai hallgatók, vagy akár a magyarországi hallgatók számára egyedülálló az, hogy eredeti a berendezés. Tehát megtalálták több mint 1000 darabját az eredeti berendezésnek, és ez került vissza az elmúlt 25 évbe ezekbe a termekbe.
0: Ez egyébként teljesen egyedülálló, hogy megtalálták, és hogy kerültek vissza. Nyilván minden tárgynak megvan, műtárgynak megvan a maga története, maga útja, de ugye teljesség igénye nélkül visszavásárlás útján, vagy milyen úton kerültek vissza ezek a műtárgyak?
1: Ez egy nagyon érdekes történet ebben az esetben, ugyanis Mária Terézia annak idején, ugye a 18. században úgy döntött, hogy megalapít egy bútorraktárat, aminek az volt a célja, hogy elraktározzák a nem divatos, illetve a nem kívánt bútorokat, majd ezeket újra használják, és ebből bútorozták be például az osztrák nagykövetségeket külföldön, illetve a minisztériumokat. Ez a bútorraktár, ez máig folyamatosan működő raktárról van szó, ami ma közel 61 ezer berendezési tárgyat tartalmaz, és 1898-ban ugye volt egy korszaka Schlosshofnak, amit ugye katonaiskola, majd laktanyaként működött. Ugye és automatikusan jön az a kérdés, hogy akkor mi lett ezekkel miért nem vitték el, miért nem tették tönkre ugye a laktanyák, a katonai korszak, mert akkor már nem volt itt. Tehát 1898-ban Ferenc József császár úgy döntött, hogy kiüríti a kastélyt, de nem csak a belső tereket, hanem a kastély kertjét is, tehát a szobrokat, szoborcsoportokat, gyönyörű szép kovácsolt vas kapukat. Ugye ennek nagy része pontosan ebben a bútorraktárban landol, tehát nem adták szét, nem árulták el, tehát nem ment aukciós házba, és itt a raktárban találták meg több mint 1000 darabját a berendezésnek, ugyanis nagyon részletes leltár készült a kastély szobáiról. Először, amikor Savoyai Jenő herceg meghalt, ugye felmérték azt, hogy az örökös mit örökölt a nagybátyja után, illetve másodszor, amikor ugye elszállítják a bútorokat.
0: Nagyon köszönöm a kis kitérőt. Ha tovább haladunk a kastélyon belül, még mit láthatnak az érdeklődők? Ugye említettük az első emeleten található állandó kiállításatokat, még mi az, ami még érdekes lehet hallgatóink számára?
1: Ugye van egy állandó kiállításunk, ami a bútorozott lakosztályokat illeti, de minden évben a főszezonban ami idén március 7-től egészen november 2-ig. Ez egy időszaki kiállítás. Mindig különböző tematikát dolgozunk fel. Idén a téma a barokk kert, ami körülvesz minket, ha megérkezünk Schlosshofra. Tehát ugye a játékos szimmetria a barokk kert, mint műalkotás, ugye ezzel a címmel a barokk kertek kialakulását, felépítését mutatja be, egy nagyon érdekes kiállítás. Majd ugye pontosan ez volt a cél, hogy miután az ember elméletben meghallgatja, illetve elolvassa a szép szövegeket a termekben, amint kisétálnak a kertbe, látják azt, amit előtte hallottak. És rengeteg érdekes sztorit is hallunk benne a kastélyban.
2: Külön szerettelek volna kérdezni a kertről, de ha már ide kanyarodtunk válaszodban, mit érdemes tudni a Schlosshofi kastély kertjéről, magáról ugye a szimmetriát említetted, ez csak itt teljesen laikusként merem kérdezni, vagy megjegyezni, mi az, amit érdemes tudni, amit ugye rádióban nem nagyon tudunk megnézni, csak meg tudjuk hallgatni. Mitől más ez a kert, és miért olyan hívogató a látogatók számára?
1: Ugye egyrészt azért érdekes a barokk kert, mert nagyon kevés maradt fenn belőle. Ugye a barokk, a rokokó, illetve ugye a 19. században jött be a divatos angol kert, ami már inkább felszabadultabb, erdőszerű parkok jöttek létre, amiket ugye a divatnak megfelelően átépítettek, eltüntettek, tehát nagyon kevés barokk kert maradt fenn az utókorra. Ja, most Schlosshof esetében pontosan ez az érdekesség, hogy azzal, hogy a Habsburgok elvesztik az érdeklődésüket a kastély iránt Mária Terézia után, nem nyúlnak hozzá a kerthez. Tehát, hogy igen, hagyják enyészetnek, kezdenek szétesni a szökőkutak a 19. század közepén, de nem építik át, és ez itt a lényeg. Majd ugye a 20. század 90-es éveiben megtalálták az eredeti barokk kert terveket, tehát a kertmérnök terveit, és a különböző festmények, Canaletto festmények alapján visszaállították a barokk kertet az eredeti állapotába, és ez itt az egyedülálló. A működő szökőkutakkal tényleg úgy tűnik, hogy a 18. században vagyunk, hogyha egy sétát teszünk. Ugye itt egy 7 teraszos, 16 hektáros barokk kertről van szó, ami a kastély köré épült.
2: És ugrunk egyet az időben, 2026-ban, a 21. században is hívogató a szóban forgó barokk kert, mert hogy olyan attrakciók is vannak kisgyerekeseknek, családoknak, mindenkinek, aki érdeklődik a természet iránt, mindenki megtalálja az érdeklődésének való látványosságot, pihenésre szolgáló helyet, sarkat, ugye? Tehát, hogy azért ez is egy fontos dolog, hogy nem csak a régi dolgok maradtak meg, hanem megújult, és az az újdonság, amit itt mindannyian látunk és tapasztalunk, ez hívogató lehet a mai kisgyermekes családok számára is.
1: Hát igen, tehát mindenképpen azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy a Schlosshof nem csak történelmi helyszín. Tehát, hogy az, aki szereti a történelmet, szereti a sztorikat a császári családról, illetve a Savoyai Jénő hercegről, megtalálja a magáét Schlosshofon mindenképpen, de nem csak erről szól itt az élet. Tehát itt van egy autentikus birtok, tehát amit a 18. században ugye kialakítottak, ez az egyik legnagyobb és legmodernebb birtokok közé tartozott az akkori Európában. Ugye egy mérhetetlenül gazdag főúr, Savoyai Jenő volt az, aki ezt itt megrendelte. De most a birtokot teljes valójában felújították, és ma attrakciókkal csalogatja nem csak a családokat, de rengeteg gyerek attrakció van, játszóterek, vízi élményösvény, de egy nagyon jól működő étterem, kávézó, étterem, tehát minden, ami ahhoz kell, hogy egy gyönyörű szép napot töltsenek itt az emberek.
2: És beszélgetésünk végén még kihangsúlyoznám azt a gondolatodat, amit ugye elközben is elmondtunk, hogy nagyon fontos, hogy van magyar és szlovák nyelvű tárlatvezetés, de most hallgatóink irányába talán az a legfontosabb kulcsinfo, hogy magyar tárlatvezetéssel is szolgáltok. Mikor, milyen időszakokban, milyen periódusokban, ezt is mondjuk még el beszélgetésünk végén.
1: Ugye szlovák nyelvű tárlatvezetésünk gyakrabban van, természetesen pontosan a magas látogatottság miatt. Szlovák nyelvű tárlatvezetésünk minden minden vasárnap és szlovákiai ünnepnapokon, de utóbbi időben ugye megemeltük a magyar tálatvezetések számát is. Ha kimondottan valaki magyarul szeretné élvezni a kastély belsőt, akkor minden hónap első vasárnapján van kétszer tálatvezetés, illetve magyar állami ünnepeken úgy szintén. De minden információ megtalálható a weboldalunkon is, aminek van egy magyar mellékoldala, tehát hogyha azt az emberek felkeresik, akkor mindig friss az info. És ugye várunk mindenkit szeretettel, bármi évszakban és bármilyen időjárással.
2: Az osztrák-szlovák határ közelében festői környezetben található Schlosshof kastélya, amely Ausztria egyik leglenyűgözőbb barokk együttese. Az egykori hadvezér Savoyai Jenő herceg rezidenciája a 18. század pompáját idézi meg, gazdagon díszített kastélytermekkel és egy lélegzetelállító hétteraszos barokk kerttel, ahol a történelem, a természet és az élmények harmonikus egységben olvadnak össze. A kastélypark minden évszakban új arcát mutatja, mert hogy tavasszal virágba borul, nyáron a szökőkutak hűsítik a vendégeket, ősszel pedig aranyló fények járják be a sétányokat, és télen is érdemes ellátogatni a Schlosshofi parkba, mert hogy ünnepi vásár és varázslatos hangulat várja az érdeklődőket. A történelmi majorság különleges időutazásra is hívja a látogatókat, mert hogy ritka házi állatok, kézműves műhelyek, állatsimogató és számos egyéb attrakció gondoskodik a kikapcsolódásról. Magyar nyelvű tárlatvezetésre is van lehetőség, ahogy már említettük, minden hónap első vasárnapján, valamint magyar állami ünnepeken. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserével, Orbán Zsolttal beszélgettünk.
3: Csak az én szeretem a mesét,

A ragadozókat megsemmisítettük, rendelhetünk ételt, nem kell félnünk a járványoktól, semmi sem állíthat meg minket, csak mi magunk. Az iménti gondolatok Sir David Attenborough világhírű természettudóstól származnak, aki holnap ünnepli 100. születésnapját. A soron következő percekben néhány gondolat erejéig összefoglaljuk a vele kapcsolatos legfontosabb kulcsinformációkat.

Holnap ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, a televíziózás történetének leghitelesebb embere, aki 10 évtizede tanít bennünket arra, hogy vigyázzunk a bolygónkra, hiszen csak egy van belőle. Érdekesség számba megy, amikor Attenborough megkezdte a BBC-nél az első televíziós munkáját, nem tudta visszanézni magát a képernyőn, mivel nem volt otthon saját televíziója. Ez persze nem volt kirívó eset, a világháború után luxus volt a saját készülék. 1950-ben Nagy-Britanniában még csak 20-ból egy háztartásban volt készülék, a 60-as évekre már a lakosok 75%-a birtokolt saját tévét a statisztikák szerint. Kevesen tudják Attenborough-ról, hogy a betelefonálós műsorokat is neki köszönhetjük, mert hogy fontosnak tartotta a közönség bevonását, ezért már évekkel korábban szorgalmazta a betelefonálós műsorok bevezetését.

A Kék bolygó című film forgatásakor egy olyan ökoszisztémát ismertetett, amelyről korábban alig láthattunk felvételeket. Ráadásul felhívták a figyelmet egy aggasztó, addig kevésbé kutatott jelenségre, a korall fehéredésre. Attenborough szerint a korallok sorsa azt példázza, hogy az emberi tevékenység egy-egy ökoszisztémára még akkor is végzetes hatással lehet, ha fizikai valójában nincs is jelen az elpusztított területen. A korallok ugyanis a vízhőmérsékletének és kémiai összetételének hatására indulnak hanyatlásnak, ezeknek a változásoknak pedig egyértelműen az emberiség az okozója.

Tudták, kedves hallgatóink, hogy Sir David Attenborough-nak köszönhetjük a műanyag szennyezés veszélyeinek köztudatba emelését is, és a műanyag fogyasztás visszafogását? A kék bolygó bemutatása után egy brit piackutató cég felmérése szerint a megkérdezettek 53%-a csökkentette a műanyag használatát, 42%-uk pedig figyelembe vette a vásárlásnál is a csomagolás anyagát. A természettudós az egyszer használatos műanyagok EU-s korlátozásához is hozzájárult, amikor határozottan számos platformon felhívta a figyelmet az általuk okozott környezetszennyezésre.

Tudták, kedves hallgatóink, hogy eddig 18 élőlény viseli David Attenborough nevét? Többek közt egy dinoszaurusz, egy pók, egy hangyássün, egy béka. Meglepő, de van, akiről még több fajt neveztek el, ő pedig egy tájföldi hercegnő.

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy kétszer is lovaggá ütötték. David Attenborough először 1985-ben kapott lovagi címet II. Erzsébet királynőtől, majd 2022-ben a még rangosabb Szent Mihály és Szent György lovagrend lovagkeresztjével is kitüntették. Az elismeréseket a természetfilmezés és a természetvédelem érdekében végzett munkájáért kapta.

A természettudós veterán elmondása szerint, ahogy a kultúra is írja, az óceán élete a legfontosabb filmje, és reméli, hogy hatására sokan felismerik majd ezt a globális problémát, és megváltozik az emberek hozzáállása az óceánok kizsákmányolásával kapcsolatban, és a világ vezetői is megteszik végre a szükséges lépéseket. És ahogy mindig, a tavaly bemutatott filmjében is felvillantja a reményt, az óceán sokkal gyorsabban helyre tud állni, mint azt valaha is gondoltuk. Mint mondja, ha megmentjük az óceánt, megmentjük a világunkat is. Ahogy már említettem, kedves hallgatóink, holnap ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, a világ legismertebb és legnépszerűbb természetfilmese. Generációk nőttek fel dokumentumfilmjein és fordultak hatására a természetkutatás és a természetvédelem felé. Boldog születésnapot kívánunk David Attenborough-nak 100. születésnapja alkalmából!

Miről ír az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma? Az Irodalmi Szemle 2026 májusi lapszáma 70 éve született és 30 éve elhunyt, káprázatos tehetségű Talamon Alfonznak szentelt blokkal kezdődik. Jász Attila, Hizsnyai Zoltán és Fellinger Károly verseit, valamint Szászi Zoltán és Entó Tanikó elbeszéléseit, Talamon Alfonz művei, illetve az életrajzi szerző alakjai lették meg. A blokkban kapott helyet a Sötéten fénylő titok című Talamon Alfonzról és életművéről szóló beszélgetés is, amelyben az Irodalmi Szemle főszerkesztőjének kérdéseire Hajtman Béla, Szalai Zoltán, Szászi Zoltán és Szász Pál válaszolnak. Az összeállítást Radics Rudolf felületek, nyomok, képek, a tapasztalat közvetítettsége Talamon Alfonz prózájában című tanulmánya zárja, amely Talamon az álomkereskedő utazásai című kötetének elbeszéléseit értelmezi. A Talamon blokkot követő összeállítás Barak László verseivel kezdődik, és Fitos Adrián prózájával folytatódik. Ezt követően Sombalás tanulmányában a Prouszti elbeszélő és Roland Barthes viszonyát elemzi a gyász és az emlékezet perspektívájából, Julia Karavcsinszka pedig Anna Stronyska galíciai naplóját értelmezi transzkulturális perspektívából. A lapszámban olvasható még Szász Pál Kiskeleti démonológia című sorozatának következő darabja, Rémes Kiskeleti utazás címmel, valamint négy kritika, Visi Beatrix, Slavka Liptáková Anyák földje című kötetéről ír, amelyet Vályi Horváth Erika fordított magyarra, Bedecs László, Michal Habaj az égból gyökerei, versek az utolsó évszázadból című kötetével foglalkozik, amelynek fordítója Merva Attila. Vályi Horváth Erika pedig Entó Tanikó Fedezz fel című kötetét recenzálta. Mindhárom könyv az Abacus Plus kiadó gondozásában jelent meg. Szokás szerint a lapszám utolsó írásaként kap helyet az Irodalmi Szemle Függő című kritikai rovata, amelyet 2026-ban Juhász Tibor ír, a májusi számban Hanusz Dániel és Török Bianka Mesél a tenger című kötetével foglalkozik. Az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát Pálmai László intermediális művész Dél-Koreában készült fotói illusztrálják. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entuth Anikó arra is felhívják hallgatóink figyelmét, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig az interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Jó olvasást kívánnak az Irodalmi Szemle

Kedves hallgatóink, május 7. napján ez volt a Nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsora, melyet minden hétköznap délelőtt kínálunk hallgatóinknak. Mai magazinunkban szó volt arról, hogy személyiségünket, gyermekkori élményeink, családi és társas kapcsolataink, a transzgenerációs hatások és az adott kor társadalmi szokásai, elvárásai is befolyásolják. Erről szólt magazinunk egyik beszélgetése, melynek megszólalója L. Stipkovics Erika, elismert és ismert klinikai szakpszichológus volt. A hangmester Vasiás Olivia nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztő műsorvezetője Récsei Noémi, a mi hamarabbi viszonthallásra. You know

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A képviselők lezárták a parlamenti ülést, több napi rendi pontot a következő ülésre halasztottak. Egy nagy lócsai sertéstelepen megjelent a sertéspest is. Ukrajna és Oroszország folytatta az egymás elleni támadásokat. Pozsonyban és Kassán is 19 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A parlamenti képviselők lezárták a 49. parlamenti

településen, egy kereskedelmi sertéstelepen erősítette meg az Ujjomi Nemzeti Referencia Laboratórium. Erről tegnap a regionális állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve, hogy a tenyészetben 805 sertés található. A felügyelet közlése szerint május 4-én hétfőn a tulajdonos jelentette egy sertés elhullását. Jelenleg 40 állat mutatja a betegség tüneteit láz- és légúti szindróma formájában, orrfolyással, amely többnyire véres, közölték. A fertőzés gócpontja körül 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelöltek ki. A fertőzött állomány teljes felszámolása következő napokban kezdődhet meg. A telepen további intézkedésig tilos a sertések szállítása, leülésük csak hatósági engedéllyel és felügyelet mellett végezhető. Oroszország és Ukrajna ma is beszámolt egymás elleni támadásokról, amelyek mindkét oldalon sérülteket követeltek. Az ukrán támadások során, amelyek Oroszország nyugati részén Brjanszk városában lakóépületeket értek, 13 ember megsérült, köztük egy gyermek, közölte a térség kormányzója. Kijev az orosz főváros ellen is támadást indított, Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester megerősítette, hogy legkevesebb 5 Moszkva felé repülő drónt semmisítettek meg. Az ukrán Dnipropetrovszki terület katonai parancsnokságának vezetője bejelentette, hogy az orosz támadásnak legkevesebb egy sérültje van. Moszkva és Kijev a héten hajlandóságot mutatott a kölcsönös harcok felfüggesztésére, míg Oroszország egyoldalú fegyverszünetet hirdetett május 8-ára és 9-ére a fasizmus felett aratott győzelem ünneplése alkalmából, Ukrajna erre saját javaslattal reagált, amely szerint szerdán évféltől szüneteltették volna a tüzet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azonban tegnap kijelentette, hogy Moszkva új támadásokkal reagált a fegyverszünetre. Az izraeli légierő tegnap a fegyverszünet kezdete óta először támadta a libanoni Beirut külvárosát. Az AFP hírügynökség forrása szerint meghalt a Hezbollah militáns mozgalom keretében működő Radvan elitegység parancsnoka. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy a támadás célja az izraeli közösségek és katonák elleni támadásokért felelős egység parancsnokának likvidálása volt. Az Egyesült Államokat előre tájékoztathatták a támadásról. A libanoni egyik egészségügyi minisztérium szerint a támadások során további 11 ember vesztette életét, legkevesebb 33 ember megsérült. Az Izrael és Libanon közötti fegyverszünet április 16-áról 17-ére virradóra lépett életbe. Libanon déli részén azonban ennek ellenére is folytak a harcok. Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök csapata intenzív tárgyalásokat folytat az Európai Bizottság vezetőivel az Orbán Viktor miniszterelnök korszakából származó uniós források feloldásáról. A tárgyaló felek között arról folyik a vita, hogy Budapest a meghatározott határidőn belül mennyi pénzt tud megszerezni a helyreállítási alapból. A szóban forgó összegek a helyreállítási és rezilienciaépítési eszközökből származnak, amelyeket Magyarországnak augusztus végéig kell felhasználnia. A teljes összeg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatások formájában, valamint további 3,9 milliárd euró kedvező feltételű hitelek formájában. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a rendkívül szűkös idő miatt Magyarország nem fogja tudni az augusztusi határidőig megvalósítani az összes eredeti projektet. A brüsszeli tisztviselők ezért azt javasolják a Tisza párt jövőbeli kormányának, hogy vonja vissza a támogatásra vonatkozó igények egy részét. A Tisza jelenleg felülvizsgálja a tervezett projektek listáját. Az EU tagállamai és az Európai Parlament képviselői megállapodtak a mesterséges intelligencia úttörő szabályainak enyhítéséről, valamint azok bevezetésének elhalasztásáról. A kritikusok szerint ez a döntés azt mutatja, hogy Európa enged a nagy technológiai vállalatoknak. Az előzetes megállapodás, amelyet az elkövetkező hónapokban az EU tagállamok kormányainak és az EP-nek hivatalosan jóvá kell hagynia, ma hajnalban 9 órás tárgyalás után született meg. Az EU tagállamok kormányai és az európai parlamenti képviselők elhalasztják a magas kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre, például a biometrikus adatokat felhasználó, illetve a kritikus infrastruktúrához és a bűnüldözéshez kapcsolódó rendszerekre vonatkozó szabályok hatályba lépését az eredeti idei augusztus 2-i határidő helyett 2027. december 2-ára.
Egy amerikai szövetségi bíró tegnap nyilvános

0: nyilvánosságra hozta azt a búcsú levelet, amelyet feltételezhetően a néhai szexuális bűnöző Jeffrey Epstein írt néhány héttel halála előtt. A levelet eddig lezárva egy bírósági széfben tartották egy másik ügy nyomozása miatt. Epstein egykori cellatársa elmondta, hogy a levelet egy könyvben találta meg a cellájában, miután az elítélt üzletember sikertelen öngyilkosságot kísérelt meg. Ez néhány héttel 2019. augusztusában bekövetkezett halála előtt történhetett. A levelet eddig nem hozták nyilvánosságra az egykori cellatárs ellen folyó büntető eljárás miatt, akit az AP szerint 4 ember meggyilkolásáért életfogytiglanira ítéltek. A levél hitelességét egyelőre nem erősítették meg.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A Bayern München a párizsi 5-4-es vereség után hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Paris Saint-Germain-nel a labdarúgó bajnokok ligája második elődöntőjének visszavágóján. Május 30-án az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a BL döntőjében a budapesti Puskás stadionban. A Veszprém 7 méteresekkel 35-33-ra kikapott a Füchse Berlin vendégeként a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágóján, és 69-68-as összesítéssel elveszítette a párharcot, s idén sem jutott a kölni 4-es döntőbe. Az első mérkőzést 35-34-re a bakonyiak nyerték. A vágsejjeiek 29-28-ra kikaptak a vendég Nagy Mihályaktól, a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának szerdai mérkőzésén. A címvédő lévaiak 77-66-ra nyertek Privigyén, a férfi kosárlabdaliga elődöntőjének negyedik találkozóján, és 4-0-ás összesítéssel jutottak a fináléba. Ma 18.30-tól Bledben játsszák a Szlovénia-Magyarország előkészületi jégkorong mérkőzést.
1: Időjárás.
0: Felhős az idő, helyenként főleg nyugaton csökkenhet a felhőzet, sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, túlnyomó rész déli szél várható, amely a délután folyamán gyengülni fog.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt az R1-esen Sopornya után Nyitra felé a 25. kilométer szelvénynél, körülbelül 15 perc várakozással számoljanak, és radar méri a sebességet Bogya előtt Komáron felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Csütörtökönként a régmúltban barangolunk könnyű zenei műsorunkban. A mai alkalommal a Magyar Televízió által szervezett Tánzdal fesztiválokon és a Magyar Rádió által rendezett Tessék választani dalbemutatókon megismert zeneszámokkal kedveskedünk önöknek. Közreműködik Ambrus Kiri, Dékány Sarolta, Fenyvesi Gabi, Kovács Kati, Nagy Kati, Sárosi Katalin, Toldi Mária, Zalatnai Sarolta, Aracki László, Berényi Bezzeg György, Janka Béla, Kós János, Korda György, Kovács József, Máté Péter, Bór Péter és Szécsi Pál. Hölgyeim és uraim, jó szórakozást, a lélekben fiataloknak kellemes nosztalgiázást kívánok. Az első blokkban Kós Jánostól a Nem vagyok teljesen őrült, Nagy Katitól a Pardon, Kovács Józseftől a Jöjj vissza hozzám, valamint Ambrus Kiritől a Nappalok és éjszakák szól.
4: Domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
5: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
4: mert én vagyok Napóleon.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Kós Jánost, Nagy Katit, Kovács Józsefet és Ambrus Kirit hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk, a régmúltban járunk, a Táncdal fesztiválokon és a Tessék választani dalbemutatókon debütált szerzeményekből válogatunk. A következő percekben Pór Pétertől, Piros Tulipán, Kovács Katitól a Majd, ha beszél a jég, Aracki Lászlótól a Nem születtem grófnak és Zalatnai Saroltától

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Pór Péter, Kovács Kati, Aracki László és Zalatnai Sarolta énekelt. A Pátria Rádióban könnyűzenei műsorunkat hallgatják. Ezúttal a Magyar Televízió által szervezett táncdalfesztiválokon és a Magyar Rádió által rendezett Tessék Választani dalbemutatókon elhangzott felvételekkel szórakoztatjuk Önöket. A folytatásban Máté Pétertől az Azt súgta a szél, Toldi Máriától a Lelketlen ember, Szécsi Páltól a Csak egy tánc volt, és Sárosi Katalintól a Lassan bandukolva csendül fel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Máté Pétert, Toldi Máriát, Szécsi Pált és Sárosi Katalint hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk. Csütörtökönként a régmúltban vagyunk. Ma a táncdalfesztiválok és a Tessék Választani dalbemutatók zeneszámaiból csemegézünk. További perceinkben Janka Béla és Berényi Bezzeg György Mesélj a nőkről című duettje után Fenyvesi Gabitól az Ádám hol vagy, Korda Györgytől a Hazudik a szemed, és Dékány Saroltától a Túl vagyok én szól.

0: Könnyűzenei műsorunk utolsó blokkjában Janka Béla és Berényi Bezzeg György, Fenyvesi Gabi, Korda György, valamint Dékány Sarolta énekelt. A régmúltba ruccantunk ki, a Magyar Televízió által szervezett táncdalfesztiválokon és a Magyar Rádió által rendezett Tessék Választani dalbemutatókon megismert szerzeményeket szedtünk elő zenetárunkból. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap ünnepi összeállítással jelentkezünk, amelynek három főszereplője lesz. Szülcsek Anita színművészünk, valamint Katona Klári és Horváth Charlie. Várom Önöket a déli híreket követően.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: Maradnak a szigorú intézkedések Nagylócsán az afrikai sertéspestissel kapcsolatban. Brüsszel szerint nehéz lesz lehívni az összes uniós forrást Magyarország számára. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A mezőgazdasági miniszter szerint a korábbi években alkalmazott szabályok szerint kezelik az afrikai sertéspestis újabb gócpontját a Zsarnocai járásban található Lócsán. Rikár Takács közölte, 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelölnek ki, emellett teljes állományfelszámolás és fokozott járványvédelmi intézkedések lépnek életbe. Az Állategészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint a fertőzés egy kereskedelmi sertéstelepen jelent meg. Az első elhullást május 4-én jelentették, azóta több tucat állat pusztult el, és további 40 sertés mutatja a betegség tüneteit. A miniszter hangsúlyozta, az afrikai sertéspest is 2019 óta jelen van Szlovákiában, és egész Európában problémát okoz. Egyúttal a gazdákat a járványügyi előírások szigorú betartására szólította fel. Az ellenzéki SAS párt hivatalosan is támogatásáról biztosította Marianne Porvás

0: Irmán lesz a közös induló, közvéleménykutatások dönthetnek május végéig. A Kassai kerület élén jelenleg második ciklusát tölti Rjasztiszláv Trnka. A Politico szerint az új magyar kormány első komoly brüsszeli kihívása a befagyasztott uniós helyreállítási források kérdése lehet. A tét több 10 milliárd euró, amelyet korábban jogállamisági aggályok miatt tartottak vissza. Brüsszeli tisztviselők úgy vélik, a szoros határidők miatt Magyarország várhatóan nem tudja teljes egészében lehívni az összeget. Az Európai Bizottság ezért azt javasolja, hogy Budapest elsősorban a vissza nem térítendő támogatásokra koncentráljon, és mondjon le a hitel részről. A Politico szerint Magyar Péter és csapata ugyanakkor ragaszkodik a teljes összeg megszerzéséhez. A Tisza párt európai parlamenti képviselője Kollár Kinga optimistán nyilatkozott a blokkolt pénzek felszabadításáról. Az NBC News értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette a Szabadság projekt nevű hadműveletet, amelynek célja az lett volna, hogy az amerikai hadsereg segítségével biztonságosan kijussanak a kereskedelmi hajók a Hormuzi szorosból. A televízió két névtelen amerikai tisztviselőre hivatkozva azt állítja, Szaúd-Arábia nem engedélyezte az amerikai légierőknek saját légterének és katonai bázisainak használatát. Riad állítólag azért háborodott fel, mert Washington előzetesen nem egyeztetett a műveletről. A hadművelet felfüggesztését Trump részben Pakisztán kérésével indokolta. A dél-ázsiai ország az utóbbi hónapokban közvetítői szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokban. Az orosz digitális fejlesztési minisztérium közlése szerint május 9-én ideiglenesen kikapcsolják a mobil internetet és az SMS szolgáltatásokat Moszkvában. Az intézkedés a győzelem napi ünnepségekhez kapcsolódik. Az AP jelentése szerint a korlátozások még az úgynevezett fehér listás, államilag jóváhagyott internetes szolgáltatásokat is érintik. A vezetékes internet és az otthoni wifi hálózatok ugyanakkor várhatóan működni fognak. A hatóságok szerint az intézkedésre biztonsági okokból van szükség. Az utóbbi időszakban ugyanis Ukrajna jelentősen fejlesztette nagy hatótávolságú drón és a rakéta képességeit. A moszkvai Vörös téren tartott katonai parádén emiatt idén nem mutatnak be harckocsikat és más nehéz fegyvereket. A Medúza független portál szerint az internet korlátozások több mint 40 orosz régiót érinthetnek május 5-e és 9-e között, köztük a megszállt ukrán területeket is.
1: Időjárás.
0: Felhős időnk van, helyenként, főleg nyugaton még csökkenhet a felhőzet. Sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak még. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, túlnyomó részt déli szél fúj, amely a délután folyamán gyengül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Bodza előtt, Komárom felé haladva, valamint Kassán az Alajová utcában a villamosok pályafelújítás miatt nem közlekednek. A korlátozás várhatóan június végéig tart. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcssal.
2: Kedves hallgatóink, ebben az órában Gál Attilával, a Prágai Liszt Intézet művészeti referensével beszélgetünk. A felvétel Prága belvárosában, a Liszt Intézet nagy termében készült. Áruljuk el, hogy te Bodrogszerdahelyen nőttél föl, és hogy gyerekkorodban többet voltál fóliasátorban, vagy a szőlőhegyen? Mert ez a két sztereotípia ragad így a bodrog közékhez.
3: Igen, nekünk fóliánk az csak saját használatra termesztettünk benne valamit a kis fóliában a kertben, és annak sem volt egy ilyen túl hosszú élete, tehát néhány évben megcsináltuk, aztán tudatosítottuk, hogy tulajdonképpen fölösleges, de a szőlő az igen. Tehát, hogy a szőlő az egy nagyon határozott élmény gyerekkoromból, tehát tényleg kisgyerekkorunktól az öcsémmel kapálni jártunk, kapálgatni nagyanyánkkal, meg anyámmal többnyire, és hát aztán középiskolás koromig tulajdonképpen szinte mindent megtanultunk, amit a szőlő munkáról tudni kell, a meccéstől kezdve a borral való

0: foglalkozásig. Hát ugye gyerekként az ember ezt nem feltétlenül szerette mindig, hogy mondjuk focizás meg csajozás helyett szőlőbe kell, vagy szőlőbe is kell menni, de amikor már elkerültünk Bodrogszerdahelyről, az öcsém is, meg én is, mind a ketten, főleg amikor már egyetemisták voltunk, akkor egyszer csak elkezdett nagyon hiányozni ez a közeg. És ha hazamentünk, akkor mindig imádtunk mind a ketten kimenni, főleg kimenni egy ilyen nyári hajnalon, amikor sárgarigó szó közepette tud az ember foglalatoskodni a szőlővel, ez mindig mind a kettőnknek nagyon fontos volt. A húgunk egy kicsit kimaradt ebből, tehát hogy a húgunk ő jobban meg volt kímélve a szőlőmunkától, de mi mind a ketten nagyon szerettük.
1: Azt hogyan tudtad feldolgozni, hogy édesanyád tanár abban a hogy tanító abban az iskolában, ahol te is jársz, ez néha tud negatív megkülönböztetést is szülni mondjuk a többi gyerek szemében.
0: Nekem ebből nem volt semmilyen problémám, tehát hogy ezzel nem volt különösebben gond, ráadásul anyánk igyekezett úgy alakítani, hogyha egy lehetőség van rá, akkor ne ő tanítson minket, a gyerekeit. Ez az én esetemben sikerült leginkább, tehát hogy engem tulajdonképpen egész általános iskolás koromban mások tanítottak magyarra is, meg szlovákra is. Azt hiszem, hogy talán egy, vagy lehet, hogy két év volt olyan, hogy ugye volt ilyen, hogy szlovák konverzáció, ilyen tantárgy, de ezek többnyire ilyen délutáni tantárgyak voltak, és azt hiszem, hogy talán egy vagy maximum két évben tanított az öcsémet, meg a húgomat, őket többször, többet, és hát ugye nyilván az embernek ezzel azért szembesülnie kell egy gyerekkorában, hogy tanító gyerek, persze, te neked azért vannak mindig jó jegyeid, mert neked anyád itt tanít, de aztán én középiskolás koromban is jó tanuló voltam, úgyhogy bebizonyosodott, hogy ez nem emiatt van.
1: Középiskola az ugye a kassai ipari, amit akkor Schöner Zoltán magyar tannyelvű középfokú ipariskolának hívtak, és te gépészeti szakon végeztél.
0: Igen, én gépész konstruktőr voltam.
1: Bekerültél a kollégiumba, amit abban az időben internátusnak hívtak sokkal inkább. Az egy kulturális sok volt neked, hogy nem mehetsz haza minden nap, nem látod a szüleidet, és ott kell lenned legalább egy hétig, de lehet, hogy néha tovább is.
0: Egyáltalán nem volt sok. Szerintem nekem az öcsém is, meg a húgom is mind a ketten Kassára jártak gimibe, ugye én voltam az egyedüli iparista, és azt hiszem, hogy mindannyian imádtuk Kassát egyrészt, meg egy kicsit ezt a távol létet az otthontól is, miközben egyébként otthon is szerettünk lenni, meg szerettünk hazamenni hétvégére, de mind a hárman kollégiumban laktunk Kassán középiskolás éveink alatt. Semmiképpen sem nevezném soknak, de a rácsodálkozás, hogy mennyiféle mondjuk magyar dialektus létezik Szlovákián belül, az egy hihetetlenül nagy flash volt. Pedig nekünk, ugye apánk, ő mátyusföldi, úgyhogy mi az unokatestvéreinktől ismertünk egy teljesen másféle tájszólást, de mégis, amikor az ember ott, tehát együtt él több osztálynyi gyerek egy kollégiumban, és akkor megy természetesen a civakodás, meg a vitatkozás azon, hogy ki mondja jól, közben kiderül, hogy mindenki jól mondja, csak máshogy. Nagyon sok vita, és aztán pedig nagyon sok vicces egyetértés is született abból, hogy máshogy beszéltünk, tehát hogy másféle tájszólást, nyelvjárást használtunk. Nagyon jókat lehetett évődni egymással.
1: Ebben az időben több száz fiú lakott a kassai iparinak a Jedlik utcai kollégiumában, vagy internátusában, ami szintén az ember így 14 évesen nincs erre feltétlenül felkészülve, hogy egyszer csak bekerül egy helyre, ahol több száz fiúval kell együtt léteznie. Ennek minden szép és árnyas oldalával.
0: Igen, megvoltak az árnyas oldalak is, mert ugye az idősebb diákok szerették egy kicsit, volt is rá egy ilyen kifejezés, hogy bundázni. Hát, hogy a bundázás, amikor este, vagy akár késő este, amikor már ki lehetett játszani valamennyire a nevelőknek az éberségét, akkor az idősebbek azok azért így jöttek, és hát néha nem is volt annyira kellemes ez az egrecíroztatás, viszont valahogy túlélte az ember, és tudom, hogy voltak olyanok, akiket ez sokkal jobban megviselt, mint mondjuk engem. Én ilyen szempontból talán szerencsés alkat vagyok, hogy tudtam, hogy ne hagyjam magam, tudtam azt azt, hogy néha mennyire kell azért belemenni egy kicsit ebbe a jó esetben játékba, de azt tudom, hogy voltak, akiket ez eléggé megviselt, és hát voltak is olyan esetek nyilván a kollégium történetében, amik kicsit így eldurvultak, és akkor hát közbe kellett lépnie az iskolának, a nevelőknek, illetve volt, akit ki is utasítottak tudtommal. De nem volt azért annyira drasztikus, és én sokkal több, határozottan sokkal több jót kaptam ebből, jó, tehát hogy jó tapasztalatom volt ezzel, hogy együtt élni más velem egykorú, vagy nagyon hasonló korú gyerekekkel.
1: Te pont a rendszerváltás környékén érettségiztél, és akkor ilyen hirtelen nagyon sok újdonság jelent meg az országban és az egyes oktatási intézményekben is, és többek között a kassai ipariban is különféle díjakat alapítottak, és a tehetséges diákoknak létrehozott Veres József emlékérmet te kaptad meg először. Ha jól tudom, a képed a mai napig ott lóg a kassai ipari, ami azóta már Szakka József szakközépiskola főfolyosójának főfalán. Gondolom azóta már visszamentél, milyen úgy megnézni, hogy te vagy az első abban a sorban, és utána jönnek a többiek.
0: Elég érdekes élmény volt, meg nagyon ritkán nem mondhatja azt az ember, hogy jut el oda, mert ha akarnék, akkor eljuthatnék, hanem egyszerűen talán azért, mert egy kicsit nagyon megváltozott az iskolának a jellege is, meg a szerepe is, gondolom, nem csak a magyar oktatási közegben, hanem akár még Kassán is, de nagyon érdekes volt ez, és én nem is nagyon számítottam rá, hogy én fogom megkapni, mert mindig negyedikes diák végzős kapja meg, és szavaznak a tanárok, illetve szavaznak a diákok, már arra nem emlékszem, hogy minden diák szavazott, de inkább szerintem csak így az osztályból az ilyen osztályelnökök. És hát én egyáltalán nem számítottam rá, hogy én fogom megkapni. Egyrészt azért, mert akik megkaphatták volna rajtam kívül, én úgy gondoltam, hogy ők aktívabbak, talán jobb tanulók is, bár mondjuk én végig kitüntetett voltam, tehát hogy jó tanulónak számítottam, játszottam az X-ben, akkor amellett metal zenekart is alapítottunk, meg rajzoltam, meg ilyesmi, de más, tehát hogy volt más ennyire aktív ember, sőt olyan, aki nálam sikeresebb is volt, például a Belák Attila, akivel mi együtt jöttünk Prágába a Műszaki Egyetemre, ő ugye például az X-ben, ő azért egy nagyon nagy névnek számított a Jókai Napokon, mindig azt hiszem kétszer is volt fő díjazó, tehát így a legjobb színészként. Úgyhogy én azt hittem, hogy én nálam sokkal, vannak sokkal sikeresebbek, akik talán jobban megérdemelnék, de hát aztán valahogy így alakult. Én tudom, hogy engem szerettek a tanár, mert relatíve problémamentes gyerek voltam, annak ellenére, hogy betalista, meg hát azért én nekem is volt egy-két ilyen nem teljesen szabályszerű esetem, amikor mondjuk rajta kaptak, elkaptak, tudom én, de alapvetően azt hiszem, hogy problémamentes gyerek voltam, és szerettem is az lenni, tehát ugye szerettem a tanárokkal is jóba lenni, minden hátsó szándék nélkül, egyszerűen sokkal jobb, hogyha az ember más embereknek a lelkületét is megérti, akár gyerekként is, és akkor tud működni az adott közegben.
1: Hát én sem tudom, hogy miért te kaptad meg, de a tippem az a sokoldalúság lehet, vagy lenne, ugyanis te az iskola újságjának is egy ilyen oszlopos tagja voltál, az Acéltolnak, legalábbis rendszeresen illusztráltál benne, ha nem is írtál.
0: Nagyon, nagyon kevésszer írtam, tehát hogy inkább tényleg ez a karikatúra az volt hát hogy én voltam igazából a házi karikatúrista, megjegyzem, nem szeretem azokat a karikatúráimat. Megcsináltam őket, illetve többnyire volt egy ilyen tanári lögdösés is, hogy na menj már csináld meg, sőt ötletek is, hogy mit kellene megrajzolni, és megcsináltam őket, de annyira nagyon nem szeretem őket. Tehát, hogy aztán csináltam még életemben több karikatúrát, volt olyan, amit szerettem, de alapvetően azt hiszem, hogy nem vagyok annyira jó karikatúrista. Lehet, hogy lehettem volna, csak valahogy nem merültem bele a dologba. Szeretem nagyon a groteszk rajzokat, tehát, hogy ha rajzolok, meg festek, akkor abban biztos, hogy van egyfajta groteszkség, meg abszurditás. Már egyébként nagyon keveset foglalkozom ezzel, de hogy maga a karikatúra az azért egy elég konkrét műfaj, és hát ugye a karikatúrának is van többféle megnyilvánulása, egyrészt a vicc, másrészt a görbetükör, és hát én mindig úgy voltam vele, hogy ezt vannak olyan barátaim és ismerőseim, akik nálam ezt sokkal jobban csinálják.
1: Továbbra is Gál Attilával beszélgetünk, erőltetett újságíró módon meg tudjuk fejteni ezen a ponton, ami egy elég fontos pont az ember 18-19 éves, hogy zenéltél metal zenekarban, rajzolgattál, jó voltál a műszaki tantárgyakban, majd esetleg beszélhetsz róla, hogy a műszaki rajzot is szerette, de vagy nem a szaktantárgyakat, de elvileg jó voltál azokban is, érdekelt a irodalom is. Ez hogy alakult ki ez a személyiség? Mert a kifutás az az, ahova el fogunk jutni, hogy te ilyen kultúra szervező lettél, és végülis elsodródtál egy oldalra. Hogy ez akkor még ott minden benne volt?
0: Igen, minden benne volt, és azt hiszem, hogy amikor én középiskolába mentem, tehát tovább tanuláskor, nekem nem nagyon volt elképzelésem arról, hogy most hova is kellene menni. De mivel én gyerekkoromtól rajzoltam, tehát hogy tényleg mindig rengeteget rajzoltam, nyilván nem műszaki rajzokat, de valahogy a szüleim úgy érezték, hogy talán nekem ott lenne inkább a helyem. Én minden tantárgyból jó voltam, tehát hogy simán mehettem volna gimibe, de valahogy úgy mégis azt érezték, hogy ez a gyerek ezt szeret rajzolni, akkor ott meg kell rajzolni. És nem is bántam meg egyébként, és tényleg jó műszaki rajzoló voltam, meg a tanáraim is szerettek, osztályfőnököm Albert Sándor, tehát azt tudom, hogy ők mindig méltányolták azt, hogy én egy jó műszaki nyersanyag vagyok. És hát a többi dolog az, hogy rajzoltam. Nálam egyébként a rajzolás az egy ilyen gyerekkori vonzalom. Tehát én mindig rajzoltam gyerekkoromban. Az, hogy nem lett belőlem festő, tehát, hogy nem lettem képzőművész igazából. Lehet egyébként, hogy pont ez a sokoldalúság, amikor sok mindenhez, minden lébe kanál egy kicsit az ember, az hátráltatni is tudja az embert abban, hogy egy valamire összpontosítson. De még így visszatérve a kérdéshez, tehát, hogy szerettem a műszaki rajzot, és azt hiszem, hogy jó is voltam benne, meg a térlátásom az elég jó, de a többi tantárgyal is jóban voltam. Hát, ugye anyám ő magyar-szlovák szakos tanár, tehát az irodalom nálunk az mindig fontos is volt otthon a családban, illetve én alapiskolás koromban is jártam szavaló versenyekre, meg ilyen kiejtési verseny, meg mit tudom én micsodára. És nekem ez valahogy úgy ült, és hát igazából az, hogy az X-be is bekerültem, meg aztán már így azt hiszem, hogy az már inkább így ilyen negyedikes koromban volt, amikor Pásztó András volt egyedül csak a negyedikben a magyar tanárom, előtte Kanucz János volt, és a Pásztó ő már vitt szintén szavaló versenyre valahova, úgyhogy ez egy kicsit így mindig benne volt ez a sok színűség. És egyébként az ipari egy borzasztó jó hely volt erre, hogy az ember ott tudjon, ott lehet sok oldalú, nem kellett műszaki embernek lenned feltétlenül csak, sportolni is lehetett. Ilyen szempontból én az iparira nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza.
1: Végül is Prágában is ezt a műszaki vonalt folytattad, de aztán nem lett belőled műszaki ember. Te mikor jöttél rá, hogy ez másfelé fogod kormányozni az életed útját? Szóval megérkeztél Prágába, rendszerváltás után vagyunk. Az is érdekel, hogy ez Prága is, gondolom, akkor ilyen rendkívül változó, nyűsgő hely lehetett nagyon sok impulzussal. De mi történt Gál Attila életében? Hogyan döntött el, hogy akkor merre indul tovább?
0: A Csévi útét is nagyon szerettem egyébként. Tehát egyrészt ugye ez egy nagyon jó hírű és jó műszaki egyetem, és én szerettem ezt a gépészséget, csak valahogy a rendszerváltás körül lehet, hogy értek olyan hatások, amik egy picit így elvontak más irányba, egyrészt. Másrészt mondjuk azért nem ment annyira nagyon szuperül a suli. Jól ment, tehát hogy megcsináltam a vizsgáimat, meg igazából nem volt semmi nagyobb problémám vele. Az első évfolyamon azon túl is jutottam, és akkor másodikban gondoltam úgy, hogy uncsi. Tehát, hogy valahogy elkezdett azt foglalkoztatni, hogy miért nem azt csinálom, amit igazán szeretnék. Tehát, hogy még suliba jártam, a műszakira, a CVUT-ra, és felvételiztem a képzőművészetire, az AVU-ra, ugye Akadémia Vitvárnyik Umnyenyi, meg a bölcsészkarra. Ugye nekem anyám magyar tanárként, engem ez így mindig szerettem az irodalmat egyszerűen, és szerettem is foglalkozni vele. És akkor a képzőművészetére nem vettek fel, a bölcsészkarra viszont igen. És akkor egyszerűen úgy döntöttem, hogy átmegyek, mert az jobban tetszik, azzal, hogy majd még próbálkozom a képzőművészetivel is. amit aztán meg is tettem, tehát akkor már elsős bölcsész voltam, amikor a következő évben 1992-ben még felvételiztem a képzőművészetére, akkor sem vettek fel, viszont találkoztam egy-két olyan tanárral, ugye ott a házi munkákat be kellett vinni, és akkor volt egy fiatal tanár, sajnos nem ismerem, nem emlékszem rá, ki lehetett az, de akik így visszaadták a házi munkákat, és mondta, hogy jövőre mindenképpen próbáljam meg, mert hogy tetszett a tanároknak minden, de ugye a képzőművészeti főiskolákra, egyetemekre akkoriban borzasztó nehéz volt bejutni. Tehát itt is azt hiszem, hogy amikor én felvételeztem, akkor ilyen 12-szeres túljelentkezés volt. Mellesleg az egyik legjobb kassai barátom, Lukács Zsolt, aki ugye végül képzőművész is lett hivatalosan, ő is felvételizett ide, sőt, ő volt egyébként az, aki miatt én ide felvételiztem a képzőművészetére, ugyanis azt hiszem, hogy ő már 90-ben igen elküldte a munkáit, és engem küldött, hogy vegyem ki. Hogy nem jutott tovább a második körbe, és hogy menjek már el a képzőművészetére, és hozzam haza neki a cuccait. És elmentem, és akkor borzasztóan megtetszett ez a közeg, és mondom, basszus, hát nekem is ezt kéne csinálnom, hát ez az, amit igazán szeretek, vagy az egyik olyan dolog, amit igazán szeretek, és akkor utána felvételiztem, úgyhogy még Zsolt is, azt hiszem egyszer őt, aztán felvették Pozsonyba, és akkor ő végül aztán Pozsonyba járt, és meg akartam próbálni 93-ban is, de akkor meg ketté vált Csehszlovákia, és akkor minden egyetemi, tehát hogy az egyetemeket fizetni kellett, egyetemekért fizetni kellett, ráadásul az ilyen képzőművészetikért elég sokat, és hát nekünk erre nem volt, úgyhogy akkor végül is. Prágából meg nem akartam elmenni, tehát hogy nekem Prága nagyon megfelelt, mint közeg, meg akkor már volt zenekarra, jutott neki, amiben játszottam, úgyhogy ez is itt marasztalt, és én végül is egyébként a saját bölcsészségemet is szerettem, és nagyon szerettem a magyar szakot itt az egyetemen.
1: És Rákos Péterrel is sikerült találkoznod, vagy tanított téged?
0: Rákos Péterrel rengetegszer találkoztunk, sőt, elég jó baráti viszonyban is voltunk, de engem már nem tanított ő, akkor már régen nyugdíjas volt, amikor én a magyar szakra kerültem, de konzultációs órái még voltak. És én voltam néhányszor, csak úgy. Már egyrészt érdekelt maga a személyiség is, meg ahányszor találkoztam vele, az mindig egy annyira nagyon kedves, és nagyon közvetlen, és nagyon jó érzéssel töltött el, mert egy végtelenül empatikus, és egy nagyon elfogadó, és nagyon kíváncsi ember volt. Tehát egy vérbeli tanár, aki imádta a gyerekeket, hát ugye ezek már igazából felnőtt gyerekek voltunk, nagyon szerette a saját pedagógusságát, úgyhogy ismertem, igen. Sőt, utána később egy ideig voltunk a Prágai Tükörnek szerkesztői mind a ketten, és amikor hát a halál előtt nem sokkal ő rám testálta a szerkesztőbizottsági elnökséget, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés is volt számomra.
1: Hát Rákos Péter, aki nem tudná, egy nagyon elismert tanár és hungarológus volt itt Prágában és Közép-Európában.
0: Tehát, hogy ő kassai zsidó származású tanár volt, aki megjárta Auschwitzot. Egyébként. Itt magyar szak életében tulajdonképpen a legnagyobb személyiség volt, legalábbis mindenképpen a régi magyar szaknak, tehát főleg ez így a háború utáni időszaknak, egészen így a 90-es évek végéig kinyúlva.
1: Hallgatóink ebből a beszélgetésből is érzékelni fogják, hogy Gál Attila tényleg sokoldalú személyiség. A már említett jutott neki zenekar ról mindenképpen ejtsünk pár szót. Alapító tagja voltál ennek az együttesnek. Te hogyan emlékszel rá, hogy mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy ti egy együttes lesztek? Most majdnem azt mondtam, hogy egy komolyan vehető együttes lesztek, de azt nem ti törekedtetek arra, hogy ne legyetek komolyan vehetőek. Szóval mikor derült ki, hogy ebből lesz valami?
0: Hát én ugye a középsuliban, az ipariban alapítottunk egy zenekart, aminek volt X neve, tehát hogy nagyon sok néven működtünk, illetve hát a működés az azt jelenti, hogy két fellépésünk volt összesen, tehát harmadikos koromban alapítottuk, és hát a akkor indult újra az ipariban a úgynevezett táncdal fesztivál, ahol ugye önjelölt énekesek választottak dalokat, és volt egy iskolazenekar, aki meg begyakorolta a számokat, és akkor ez volt a fesztiválnak a verseny alapja. És akkor hát a mi osztályunkból akkor harmadik B volt, került ki a zenekarnak a dobosa, basszusgitárosa, illetve gitárosa, és akkor meg hát ugye nagyon fújtunk rájuk a néhányan rockerek az osztályban, hogy mindenféle ilyen slágerszámokat fogtok nyomni, meg akkor mi meg alapítunk egy metal zenekart, és ezt így valahogy sikerült is átvinni, hogy így mondták, hogy jó, akkor itt van a cucc, és akkor zenéljetek. Persze én akkor semmit nem tudtam én basszusgitáros vagyok, zongorázni tanultam, tehát jártam ilyen alapiskolás koromban zongorára, annyira nagyon nem szerettem, viszont muzikális gyerek voltam, úgyhogy utána ez így valahogy magától kialakult, és akkor utána, amikor Prágába kerültem, ugye ez jellemzően egy ilyen középsulis zenekar volt, ami miután leérettségiztünk, így el is múlt, viszont akkor már megvolt a basszusgitárom, erősítőm, és hát én mindig magamnak játszottam, és mindig reméltem, hogy majd valahogy sikerül olyan társakat találnom, akikkel érdemben tudom folytatni ezt a dolgot, és amikor a nálam egy évvel fiatalabb Böszörményi Péter ide került Prágába, akkor nagyon jó haverok lettünk, és hát én meg tudtam, hogy ő ugye a Petrik Szilárddal csinálták a Húsbuni nevezetű abszurd humor duót, és én egyébként a rock zenén, tehát a metal zenén kívül én nagyon sokféle zenét szerettem és hallgattam is, tehát hogy jazztől kezdve komoly zene, népzene is, és imádtam az Albert Einstein bizottságot, ugye mind a két lemezük megvolt, és akkor mondtam, hogy a Pöcevő mindig mondta, hogy Böszörményi Péter Pöce, ugye? Ő mindig mondta, hogy ő nem tud zenélni, hát énekelni se, hát nincs hallása. Aztán kiderült, hogy ez soha nem igaz abszolút értékben az, hogy az ember nem tud énekelni. Meg lehet tanulni énekelni. Azok nem tudnak énekelni szerintem alapból, akik nem csinálják. Tehát, hogy ahhoz is kell az embernek egy gyakorlat, hogy tudja, hogy mi az, hogy dallamot képezni a hangszálaival, meg a szájával, illetve a ritmusérzéket is lehet tréningezni. Tehát, hogy ezek megtanulható dolgok, hogyha az ember egyáltalán nem foglalkozik vele, sőt, hogyha rámondja az apja, anyja, meg a tanára, hogy neked botfüled van gyerek, de soha nem fogsz tudni énekelni, ez lehet egy olyan elrettentő dolog, ami miatt nem fog megtanulni valaki énekelni, és szerintem ő ilyen volt. És aztán kiderült, hogy igenis van hozzá affinitása, az elején nagyon úgy tűnt, hogy totálisan igaza van, de mi valahogy kihoztuk belőle, és azt hiszem, hogy ő nagyon jól megtanult aztán énekelni a saját érdekes orgánumával együtt, viszont ugye ez akkor még nem voltak további társaink, úgyhogy igazából én csak így mindig pedzegettem, csináljunk zenekart, ő meg nem, és aztán a következő évben pedig a Pásztó Gábor, ugye a magyar tanáromnak a kisebbik fia, ő is Prágába jött tovább tanulni, és ő meg szaxofonon játszott, úgyhogy ez már kezd valami alakulni, és aztán találtunk hozzá további, először egy embert, tehát először dobos nélkül működtünk, és aztán ez így valahogy így kiforta magát, és az igazi váltás az ugye mi 91-ben alapítottuk a zenekart, és az igazi váltás az 95-ben jött, amikor a magyarországi Bahia cégnek lett itt Prágában két boltja, és mi tudtuk, hogy ők adnak ki lemezeket, ráadásul olyan zsánerileg hozzánk elég közel álló zenekaroknak, régi zenekaroknak a lemezeit, sőt régi felvételeket is adtak ki, amik hozzánk közel álltak, és akkor egyszerűen megkérdeztük tőlük, hogy nem akarnák-e kiadni, mondták, hogy hát van valami demótok, mondjuk van kettő is. Adjátok ide, borzasztóan szóltak egyébként, a Mérges Csiga és a Lábadalai borzasztóan szóltak, szerintem a másodiknál legalábbis jobban tudtunk már játszani a hangszereken, mint amit az a felvétel tükröz, viszont azt mondták rá, hogy oké, ez szuper, buli, és akkor, hogy kiadják, csak hogy vegyük fel. Tehát, hogy a felvételt azt mi magunk készítettük egy nagyon kis, nagyon minimalista stúdióban, de az már megjelent, és azt már a Szigeten. És igen, és ez volt a nagyon kedves dolog még, hogy mondták, hogy oké, kiadjuk az albumotokat, de akkor fel kell lépnetek a Szigeten. És hát ugye megmondtuk, hát jó, hát akkor jó. És hát így az első fellépésük az tipikusan olyan volt a Bahia színpadon, hogy a totális jó időben a lehető legjobb helyen voltunk, rengeteg ember volt, és hát nagyon szerintem nagyrészt viccesre sikerült a fellépésünk, de azért tehát, hogy nagyon komoly sikert arattunk, és utána a következő 6 évben még mindig főműsoridőben léptünk fel a Bahia színpadon a szigeten.
1: Prágában dolgozol a Liszt intézetben, ha esetleg valami fiatalabbnak elmondod, hogy te 6-szor felléptél főműsoridőben a szigeten, az...
0: Hát ez egy nagyon nagy flash volt, egyébként egy a 90-es évek az ilyen szempontból borzasztó jó volt. Tehát, hogy a sziget az akkor teljesen másról szólt, mint manapság. Pontosabban nem tudom, mert manapság már nem nagyon járok, de hát utoljára még valamikor 2009-ben vagy 2010-ben voltam, és hát nem az volt már a hangulata és a feelingje az egésznek. Ugye ez a 90-es években Diák szigetként még, aztán volt Pepsi sziget is, aztán meg lett csak simán sziget. De hogy rengeteg magyar egyetemista, főiskolás, középiskolás, meg dolgozók, tehát még megvolt a 80-as évek undergroundjának így a kifutása, meg sőt, hát a 90-es években ez az alternatív zenei közeg, ez azért ilyen nagyon határozottan működött Magyarországon is, meg a szigeten is. Amellett, hogy közben voltak nagyon mainstream fellépők, de a hangulata az borzasztó jó volt ennek a közegnek. És, sőt, hát ugye a 90-es évek végére ez már egy nagyon nagy fesztivál lett. Tehát ugye közép-európai, sőt már hamarabb is, tehát ugye a 90-es évek vége felé, mondjuk második felében. Még az hozzátartozik a dologhoz, hogy nagyon kevés külföldi magyar zenekar lépett fel. Tehát, hogy mi nagyon kevés olyan felvidéki, meg erdélyi zenekarról tudtunk, akik ott szerepeltek. Mi meg valahogy így bekerültünk, de mondom, ebben szerepe volt egyrészt annak, hogy jó időben, jó helyen voltunk, jó embereket kérdeztünk, meg azoknak volt színpadjuk a szigeten, de abban viszont biztos vagyok, hogy a zenénk az volt annyira érdekes és agyament, hogy képviselt valami olyat, ami bizonyos közegnek vonzó és közeli is volt, és azt hiszem, hogy elég egyedi volt a zene meg a szövegeink, amit csináltuk, meg a színpadi fellépésünk is.
1: Téged az zavar, hogy lehettetek volna ti a 90-es évek belgája?
0: Azt hiszem, hogy belga nem lehettünk volna, teljesen más, már máshogyan voltunk viccesek, mint ahogy a belga az. Én mi egyébként szerettük a belgát, sőt azt hiszem, hogy a belga már az is lehet, hogy akkor már ment, amikor mi is jártunk, de mi jellemzően amatőr zenekar voltunk, és néha nehéz is volt rá beszélni a többieket, hogy egy kicsit többet foglalkozzunk vele, és én szerettem volna, hogy ebből legyen nem feltétlenül egy profi zenekar, de mindenképpen egy ilyen intenzívebben működő amatőr zenekar, az amatőrségnek minden jó értelemben vett jelentésével, de ez is igazából az egyetem vége felé szétesett nagyjából. Én nagyon sajnáltam, hogy ebből nem lett komolyabb dolog, viszont máig megvannak a nyomai annak, hogy nagyon sokan emlékeznek rá, a korosztályom mindenképpen, de még sokkal fiatalabbakkal is találkozom, olyanokkal, akik tudják, hogy volt egyszer egy ilyen zenekar. És a másik dolog az még, hogy ugye a jutott neki, soha nem bomlottunk fel hivatalosan, utána még felléptünk egyszer Krasznahorkán, és még Pesten is voltunk az Aranyember Fesztiválnak egy ilyen retro, megpróbáltak feléleszteni a régi szervezők egy ilyen régi alternatív fesztivált, ami nem igazán sikerült, de olyan zenekarok játszottak ott, mint a Quimby, meg a Ladány Bene 27, tehát hogy jó zenekarokkal játszottunk együtt, és a zenekarból utána senki nem foglalkozott már később zenével, de én igen. Én alapítottam itt még egy Gregor Samsa nevű triót, ami sajnos hát ilyen egészségügyi problémák, meg különböző személyes problémák miatt egy kicsit ilyen, tehát voltak kifejezetten passzív időszakaink, de mi is felléptünk a szigeten kétszer, tehát a Gregor Samsával 2005-ben és 2006-ban felléptünk, úgyhogy ez egy elég jól beindult zenekar volt, és zeneileg azt kell mondjam, hogy sokkal profibb már. Tehát, hogy már volt elképzelésünk technikailag is a dolgokról, van két lemezünk, azok tök jól szólnak. Nagyon jó kritikákat kapott az igazi hosszú lemezünk, amiről egyébként Juhász Kati írt is az Új Szóban, azt hiszem a Lassú Fény című lemezünk Pomale Svetlo, mert ugye ilyen csehül is azért próbáltunk valamennyit átvinni a köztudat, tehát egy csehek felé. Tehát, hogy ez a zenekar is azért elég határozottan működött, sokkal jobban kihasználtuk. A Prága adta klub lehetőségeket, mint a jutott nekivel. Tehát, hogy volt olyan évünk, hogy azért egy ilyen tizenvalahány koncertünk volt, a jutott nekivel. Az már nagyon extrém volt, hogyha a tizet elértük. És még én emellett elkezdtem játszani egy cseh zenekarban, a Negyelnyi Lide nevű zenekarban, amiben máig játszom. És hát nekünk van most már azt hiszem 4 lemezünk kb. Tehát, hogy ott is nagyon minimalizálódott a dolog, ugye mindenki, ezek is amatőr zenekarok, tehát olyan értelemben, hogy zenéből senki nem élt, és nem is merte feltenni rá az életét, és hát mindig olyan réteg zenét is játszottunk, annyira furcsát, hogy azzal nehéz is lenne egy ilyen piaci, zenepiaci közegben fennmaradni, meg megélni belőle.
1: Továbbra is Gál Attilával beszélgetünk. Rá kell térnünk a fő tevékenységedre az elmúlt évtizedekben. Ugye mi is most a Prágai Liszt Intézet nagy termében beszélgetünk. Van olyan alkalmazottja a Liszt Intézetnek, a Prágai Liszt Intézetnek, aki nálad régebbtől van itt?
0: Igen, van egy kolléganőm, Tatjana Notinová, film és színházi referens nálunk, de ő már nyugdíjas, tehát úgy van még itt, hogy igazából most télen ment el nyugdíjba, tehát már korábban elérte a nyugdíjas korhatár, de még dolgozott itt sokat, és még most is bedolgozik, illetve vannak olyan dolgok, meg olyan kapcsolatai, amiket nem is szeretnénk elsikkadni, hagyni, de ő utána én vagyok a legrégebbi motoros. Hozzátartozik ugye az is még a dologhoz, hogy régen itt relatíve sok ember dolgozott. Tehát én amikor elkezdtem dolgozni, és ugye én is két hullámban dolgoztam, mert én még egyetemista koromban elkezdtem itt dolgozni 97-ben, és aztán elmentem 2005-ben commerce szférába, a japán Roland márkának az itteni képviseletén voltam termékszakértő és termékmenedzser, de utána visszajöttem 2008-ban, úgyhogy már jó régen itt vagyok én is, és hát ugye tehát az idő az megmegy, és hát közben az ember észreveszi, hogy már biztos, hogy nem mondhatja azt magáról, hogy fiatal, aztán akkor mondhatod, még mondhatom azt magamról, hogy középkorú vagyok. Ja, még azt akartam mondani, hogy amikor ide kerültem, akkor itt ilyen 15 ember dolgozott talán, most meg vagyunk összesen 5-en. Plusz a recepciósunk.
1: Hát azt mondjuk el, hogy ez a magyar államnak az ilyen külhoni intézetei, a Liszt intézetek, amely intézeteknek az a feladat, hogy a magyar kultúrát népszerűsítsék az adott országban. Gondolom szorosan a nagykövetségekkel működnek együtt ezek a magyar intézetek, vagy most már Liszt Ferenc intézetek, vagy Liszt intézetek. Magadban meg tudod fejteni, hogy miért ez lett a te sorsod?
0: Azt hiszem, hogy egyrészt azért is, mert hogy elég sok mindenhez volt így affinitásom már, ami a művészetet meg a kultúrát illeti, hogy egyrészt bölcsész vagyok alapvetően. A zenével mindig is foglalkoztam, a képzőművészettel mindig is foglalkoztam. Elég jók a műszaki képességeim, tehát hogyha itt valamit ki kell találni, hogy mondjuk egy kiállítást vagy egy szokatlan kiállítást hogyan lehetne megvalósítani, hogyan lehetne adoptálni itt az adott közegben, akkor én nekem ez elég jól megy. Így most egyedüli férfiként elég sok technikai feladat is hárul rám. Ez egyébként most a nagy teremben, ahol ülünk, és itt filmvetítésektől kezdve író-olvasó találkozókig különböző konferenciák is szoktak lenni, és hát itt van egy ugye hangosítás, világítás, ezekhez is kell valamennyire érteni, és nekem ezek úgy soha nem voltak idegenek, tehát hogy én ezekkel így szerettem is foglalkozni, és ráadásul már most nagyon régen nincs gondnokunk, aki egyébként egy kicsit ezzel is kellett, hogy foglalkozzon. Úgyhogy én csinálom, illetve a kolléganőimet is próbálom hathatósan bevezetni a hangosítás és a világítás rejtelmeibe.
1: mondanál pár olyan embert, akinek örülsz, hogy sikerült itt együtt dolgoznod és segíteni neki a művészetét itt közvetíteni a cseh közönség felé?
0: Igen, hát én elsősorban irodalmi referens vagyok, úgyhogy az irodalmi szervezések, az irodalmi jelenlét, ami ugye itt elég hangsúlyosan a könyvkiadáshoz igazodik, tehát hogyha megjelenik egy magyar írónak a könyve csehül, akkor ahhoz nekünk valamennyiben közünk van. Nem tudunk könyvkiadással foglalkozni, egyrészt nincsen rá se energiánk, se keretünk, de támogatni nagyon hatásosan tudjuk. Tehát, hogy mi ismerjük hogy én ismerem az összes fordítótót, aki magyar irodalmat fordít csere, a kiadókat, akik valaha kiadtak magyar könyvet, vagy hát ugye magyar irodalmat csehül, az őket is ismerem, szinte mindegyiket. Nagyon jóba vagyok sok kiadónak a főszerkesztőjével, tulajdonosával is akár. Ezek többnyire ilyen kisebb és közepes kiadókat jelentenek. Mondjuk, hogyha az akadémia kiadónál kell megjelennie egy könyvnek, ott már mindig az, tehát amikor ilyen trustről van szó kiadói szinten, akkor ott már valószínűleg nem az igazgatóval, meg a vezérigazgatóval fogok kommunikálni, hanem valamilyen szerkesztőkkel, de mi abban igyekeztünk mindig nagyon határozottan jelen lenni, hogy bemutassuk a könyvet. És itt ezen a színpadon, ahol most ülünk, itt Eszterházi Péter, Spíró György, Kertész Imre, Krasznahorkai László is ültek, és közülük többen olyan író-olvasó találkozó alkalmával, amit én szerveztem, mondjuk. És
1: ugyan... Hát ez egyből két Nobel-díjas, akit ismersz ezek szerint?
0: Igen, hát túlzás lenne azt mondani, hogy barátok vagyunk Krasznahorkai Lászlóval, mert hát nyilván nem, de találkoztunk és eltöltöttünk együtt egy-két nagyon jó órát, és mentem érte a Holesovicei pályaudvarra, a szolgálati kocsinkkal, hoztam, vittem, szerveztem egyébként már nagyon régen a Északról, Hegy, Délről, Tó, Keletről, Utak, Nyugatról folyó című könyvének a cseh kiadásának a bemutatóját itt nálunk, de ez már 2009-ben volt. 2008-ban. És nagyon szeretem ezt a munkát. És mindig a prágai könyvásár az egy picit egy ilyen eszenciája annak a közegnek, amit ekkor meg tud tapasztalni az ember, főleg, hogyha sikerül standot szerveznünk, és most az utóbbi x év, tavaly pont nem volt, de most az idén megint lesz, és ott mi bemutatjuk az összes magyar művet cseh fordításban, ami elérhető a piacon. Tehát összegyűjtjük, lehetnek azok akár 20 éve kiadott cseh fordítások is, de ha az még elérhető, akkor azt mi bemutatjuk. És hát sok ismerősöm van ilyen kiadói közegből, akik szeretnek odajönni hozzánk, és leülni egy kávére, és beszélgetünk arról, hogy mit lehetne kiadni. Milyen a fordítás támogatás helyzete éppen, vagy van-e helyzet egyáltalán? De hogy mi szeretjük ezeket a szálakat így felgöngyölíteni, és valamilyen kis hidacskát képezni legalább a könyvkultúrák között.
1: Te konkrétan megérezted, amikor Kertész Imre vagy Krasznahorkai László megkapta Nobel-díjat, akkor neked így sokkal többet csörgött a telefonod?
0: Amikor Kertész kapta, akkor nem, mert akkor nem én voltam az irodalmi referens, úgyhogy akkor nem, de ő volt itt egyébként kétszer is, neki sok könyve megjelent csehül, de arra emlékszem, hogy a Sorstalanságnak és a Kadis a meg nem született gyermekért, annak mind a kettőnek itt volt a cseh kiadásuknak a bemutatója, és én itt voltam, de akkor én főleg még inkább így ilyen fényképeztem, meg technikai dolgokat láttam el körülötte, tehát akkor az irodalmi szervezésekkel főleg az igazgatónk Kisszemán Róbert, aki szintén bölcsész volt, ő mondjuk szlavista, de hát ugye magyar irodalommal, meg egyáltalán az irodalmi szervezésekkel is ő foglalkozott, viszont amikor Krasznahorkai László volt 2008-ban, akkor már én voltam az irodalmi referens, úgyhogy ővele tényleg sokat közösködtek. Most, amikor megkapta Krasznahorkai a Nobel-díjat, igazából a napom onnantól kezdve, hogy kiderült, már csak erre ment, és hát én is rádióban adtam rövid kis interjúcskát. Mindig igyekeztem átpasszolni a válaszadást a Simona Kolmanová felé, aki a fordítója, és ugye mindig azért a fordító tud, meg ő a magyar szakon tanít, tehát ő tanár, fordítás elmélettel is foglalkozik, és hát azért mindig az az ember ismeri legbehatóbban a szöveget, aki lefordítja a szerző után, meg mondjuk a szerkesztő. De hogy tényleg sokat csörgött, és nagyon sok e-mailt kaptam, és nagyon sok mindenre válaszoltam, és örültem neki nagyon. Nagyon, hogy ezzel kell foglalkoznom. Kicsit megijedt tőle az ember, hogy jaj, úristen, mikor is jelent meg az utolsó Krasznahorkai, meg Álmos, hogy is van, hogy mikor jelent meg egyáltalán tőle az utolsó mű, úgyhogy akkor mindent az embernek gyorsan össze kell kapírgálnia, de ez egy nagyon, nagyon, hogy is, ez egy jól eső stressz volt.
1: Továbbra is Gál Attilával beszélgetünk, kicsit ilyen elméleti kérdés. Annyit beszélünk, hát a rendszerváltás óta abszolút, de hát eltelt 35-6 év, de még előtte is sokat beszéltünk erről a közép-európai kultúrák együttműködéséről, vagy kulturális transferekről, és te az fél életedet erre tetted rá, hogy szerinted ez működhetne jobban? Szerinted most hogy működik? És mi kellene ahhoz, hogy egy cseh filmet mondjuk a magyar mozik automatikusan bemutassanak? Nem tudom, egy szlovák könyv ismert legyen Lengyelországban, és ha jó, akkor ismert legyen Lengyelországban és Magyarországon is. Van-e még olyan, amit lehetne tenni ez ügyben, és te mennyire vagy elégedett ezzel?
0: Azt hiszem, hogy nagyon nagy hullámzás van ebben. Tehát vannak olyan időszakok, amikor sok könyv jelenik meg, mondjuk magyar irodalomból csehül, én elsősorban azért erre látok rá, és van olyan, amikor kevés. Most éppen kevés, tehát ugye mi mindig a könyvásáron igyekszünk olyan könyveket, ha lehet, akkor az összeset bemutatni azzal, hogy meghívjuk a szerzőjét is, amik aktuálisan jelentek meg. Úgyhogy van ebben hullámzás. Elég sok mindentől függ az, hogy mennyire hajlandók kiadni a cseh kiadók, és mondom, hogy inkább az ilyen kis nyelveknek, kisebb kultúráknak az irodalmi műveit, íróit bemutatni, inkább a kisebb és a közepes kiadók hajlandók. Azt hiszem, hogy jobban szívügyük is, de nagyon sok minden függ attól, hogy milyen az anyaországnak a hozzáállása ahhoz, tehát hogy mennyire szeretné, tehát a fordítás támogatás az ezekben az esetekben nagyon fontos. És nem csak azért, mert hogy erre valahogy rá lehetne repülni, és akkor ebből profitálni lehetne, hanem nagyon, nagyon nehéz jó műveket is eladni úgy, hogy a kiadó, mondjuk egy ilyen kisebb kiadó, még ha szívügye is a dolog, inkább azzal kell, hogy számoljon, hogy ebből nem fog túl sokat profitálni. Ez nagyon sokban összefügg azzal is, hogy milyen az olvasói hajlandóság egy nemzetben, egy kultúrkörben. És azt kell mondjam, hogy egy kicsit ez így visszaesni látszik. És egyébként a csehek olvasnak. Azt hiszem, hogy mi magyarok is olvasunk intenzíven, bár mindig panaszkodnak rá a kiadók is, meg a szerzők is, hogy nem. De azért azt hiszem, hogy van mindig megfelelő érdeklődés itt például Csehországban a magyar irodalom iránt, de az, hogy támogassa az otthoni közeg, és erre lenne, mert régebben is volt, és régen sokkal több keret, eszköz volt arra, hogy ezt is támogassák. Lásd, itt van Krasznahorkai László, na őt nem lesz probléma kiadni a következő 5 évben. Most ugye neki már relatíve régen jelent meg ez a két könyve, 2003 és 2008, de tudjuk, hogy jövőre ilyenkor már minimum még 3 meg lesz magyar fordításban, mert már megvették már megvették a jogokat a kiadók, már zajlik a fordítás, úgyhogy ha ilyen van, tehát ugye ennyire láthatóvá válik mondjuk egy szerző, meg mondjuk ezáltal egy irodalom is, még az is tud belőle profitálni. Tehát, hogy nem csak az a szerző, hanem aki iránt volt valaha valamilyen kereslet, az egy picit így aktivizálódik.
1: De hogyan írnád le, hogy miért szeretted meg ezt a várost, és te a kultúrprágát ismered, meg ismered a kiskocsmás Prágát is, ahol zenéltek, meg klubzenélés folyik, hogy te melyik Prágát szereted, és melyik Prágába szerettél bele, és hogy jól érzed-e itt magad?
0: Igen, én máig jól érzem magam, és máig tudok úgy működni a városban, mintha turista lennék. Tehát, hogy vissza tudok emlékezni arra, amikor beleszerettem a városba, és ez nagyon hamar megtörtént. Én már 11 éves koromban voltam itt, azt hiszem, először családdal. Nekem van egy rokoni szálam, ami Csehországba vezet, úgyhogy azon keresztül jutottunk el, és én nagyon megszerettem már akkor Prágát, és én tulajdonképpen ezt így el is döntöttem, hogy én, ha tovább fogok menni valahova középsúli után egyetemre, főiskolára, akkor itt szeretnék mindenképpen tanulni. Úgyhogy így jutottam ide, és máig szeretem, és tényleg nagyon sokféle arca van Prágának. A belváros az borzasztó tömény. Ez egy ilyen turista folyó, tehát hogy nyáron a Venceltértől az Óvárosi térig hömpölyög a tömeg, Károly hídon lehetetlen átmenni, vannak olyan időszakok, vannak, amikor viszont nem, meg korán kimész, akkor ezt meg tudod tenni, és aztán meg van a tényleg ez az ilyen kultúrközeg, az alternatív kultúrközeg, a könyves közeg, nagyon, nagyon határozottan kultúr embereknek való város, de azt hiszem, hogy simán a bulizni vágyók is megtalálják itt, meg a sörözni vágyók, meg át elsősorban. Ugye, ők nagyon könnyen megtalálják az illeszkedési pontokat.
1: De hogy mi az, amit szerinted téged itt tartott, hogy nem tudom, ezen így gondolkozik az ember, meg lehet-e válaszolni, de Gál Attilát mi tartott a Prágában?
0: Nem tudom, vagyis hát tudom, csak lehet, hogy nehezebb megfogalmazni, mint csak így belegondolni. Én gondolkodtam azon egyetemista koromban, voltam egy fél évig részképzős Pesten, az ELTE-n, és én Pestet is nagyon szeretem. Meg hát ugye a zenekarral is mindig mozogtunk ebben az alternatív közegben volt, úgyhogy nem csak a szigeten, hanem volt ilyen mini turnénk Magyarország nagyobb városaiban. És hát volt egy ilyen időszak, amikor gondoltam arra, hogy milyen jó lenne Magyarországon élni, hogy felkelsz, bekapcsolod a rádiót, és akkor magyarul kérsz a közértben ezt, meg mit tudom én. De hát aztán rájöttem, hogy én csehül is ugyanúgy tudok kérni egyrészt. Talán az is benne van, hogy az ember megszokta ezt a kisebbségi létet. Hát, hogy ha itt vagyok, akkor ezáltal amennyivel kevésbé vagyok otthon, azáltal több is vagyok egy picit, legalábbis érdekes, egy érdekes folt is tudok lenni, mondjuk egy csezenekaron belül is, talán. Úgyhogy mindig megvannak ezek az ilyen távoli közelségek és közeli távolságok, amik tudják marasztalni az embert.

Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Gál Attilával, a Prágai Liszt Intézet művészeti referensével készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs a műsor házigazdája.

14 óra van. A Pátria Rádió hírei. Maradnak a szigorú intézkedések Nagy Lócsán az afrikai sertéspestissel kapcsolatban. Brüsszel szerint nehéz lesz lehívni az összes uniós forrást Magyarország számára. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A mezőgazdasági miniszter szerint a korábbi években alkalmazott szabályok szerint kezelik az afrikai sertéspestis újabb gócpontját a zsarnócai járásban található Nagy Lócsán. Richard Takács közölte, 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelölnek ki, emellett teljes állományfelszámolás és fokozott járványvédelmi intézkedések lépnek életbe. Az Állategészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint a fertőzés egy kereskedelmi sertéstelepen jelent meg. Az első elhullást május 4-én jelentették, azóta több tucat állat pusztult el, és további 40 sertés mutatja a betegség tüneteit. A miniszter hangsúlyozta, az afrikai sertéspest is 2019 óta van jelen Szlovákiában és egész Európában problémát okoz. Egyúttal a gazdákat a járványügyi előírások szigorú betartására szólította fel. Az ellenzéki SZSZ párt hivatalosan is támogatásáról biztosította Marian Porvazhnyikot a Kassai önkormányzati kerület elnöki posztjáért folyó választási kampányban. Branislav Gröling pártelnök szerint Porvazhnyik képes lehet sikeresebb irányt adni a régiónak. A liberális párt ezzel csatlakozott a Progresszív Szlovákia és a Zálügyi korábbi támogatásához. A háttérben egy 7 párt által aláírt megállapodás áll, amely szerint végül egyetlen közös ellenzéki jelölt indulhat az őszi választáson. Arról, hogy Porvazhnyik vagy a demokraták jelöltje Karel Hirman lesz a közös induló, közvéleménykutatások dönthetnek május végéig. A Kassai kerület élén jelenleg második ciklusát tölti Rastislav Trnka. A Politico szerint az új

0: A Politikó szerint Magyar Péter és csapata ugyanakkor ragaszkodik a teljes összeg megszerzéséhez. A Tisza párt európai parlamenti képviselője Kollár Kinga optimistán nyilatkozott a blokkolt pénzek felszabadításáról. Az NBC News értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette a Szabadság projekt nevű hadműveletet, amelynek célja az lett volna, hogy az amerikai hadsereg segítségével biztonságosan kijussanak a kereskedelmi hajók a Hormuzi szorosból. A televízió két névtelen amerikai tisztviselőre hivatkozva azt állítja, Szaúd-Arábia nem engedélyezte az amerikai légierőnek saját légterének és katonai bázisainak használatát. Riád állítólag azért háborodott fel, mert Washington előzetesen nem egyeztetett a műveletről. A hadművelet felfüggesztését Trump részben Pakisztán kérésével indokolta. A dél-ázsiai ország az utóbbi hónapokban közvetítői szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokban. Az orosz digitális fejlesztési minisztérium közlése szerint május 9-én ideiglenesen kikapcsolják a mobil internetet és az SMS szolgáltatásokat Moszkvában. Az intézkedés a győzelem napi ünnepségekhez kapcsolódik. Az AP jelentése szerint a korlátozások még az úgynevezett fehérlistás, államilag jóváhagyott internetes szolgáltatásokat is érintik. A vezetékes internet és az otthoni wifi hálózatok ugyanakkor várhatóan működni fognak. A hatóságok szerint az intézkedésre biztonsági okokból van szükség. Az utóbbi időszakban ugyanis Ukrajna jelentősen fejlesztette nagy hatótávolságú drón és rakéta képességeit. A moszkvai Vöröstéren tartott katonai parádén emiatt idén nem mutatnak be harci kocsikat és más nehéz fegyvereket. A Medúza független portál szerint az internet korlátozások több mint 40 orosz régiót érinthetnek május 5-e és 9-e között, köztük a megszállt ukrán területeket is.
1: Időjárás.
0: Felhős időnk van, helyenként főleg nyugaton csökkenő felhőzettel. Sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Túlnyomó részt déli szél fúj. Délután folyamán viszont folyamatosan gyengül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Bugyimir kijáratánál Kassa felé, a Sport utca kereszteződésében két személyautó ütközött. A helyszínen váltakozva halad a forgalom. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

0: ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. Ahogy megérkezik a jó idő, a terasz, legyen kicsi vagy nagy, sokszor a nappalinká, a külső nappalinká válik. De hogyan alakítsuk ki úgy, hogy ne csak szép, hanem élhető is legyen? Mik most a terasz trendek, mire figyeljünk a berendezésnél, és vajon hogyan segített nekünk a mesterséges intelligencia? Erről beszélgetek az elkövetkező percekben Csörgő Enikő belső építész lakberendezővel. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásomat.
1: Szia, Maja, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Vajon, amikor megkeresnek, hogy segíts egy kicsit rendet tenni fejben, akkor mennyire merik bevallani az emberek, hogy hát ők már egy kicsit lehet, hogy a mesterséges intelligenciát segítségül hívták, tehát hogy ez mennyire számít ma még tabunak?
1: Jó a kérdés, valaki felvállalja, valaki nem, és van az a kategória is még, aki egyáltalán nem is nyúlt hozzá, és nem is tudja, hogy hogyan induljon el a mesterséges intelligencia applikációk válogatása között, vagy egyáltalán az alkalmazásában, tehát még azért mindig nagy a rés. Van olyan is, aki azt mondja, hogy ő csak tanácsot szeretne kérni, mert ő mindent megoldott, és akkor ott szoktunk bekapcsolni, hogy azért mi azt megnéznénk, hogy ugyan már hogy oldotta meg, mert azért ez több kérdést is felvet.
0: Kicsit most reagálnék rá úgy, hogy én nem próbáltam, csak egy ismerősöm mondta, hogy, és hogy közben pedig mondjuk, igen, tehát én most bevallom, hogy már én is próbálkoztam vele, és mondjuk az arányok azért az annyira nem a mesterséges intelligencia legnagyobb barátja, hogy legalábbis, hogyha akár így az ingyenes applikációkat vesszük alapul, tehát hogy igen, azért még mondhatjuk azt, hogy sok sebből vérzik még ez a történet, tehát nyugtass meg, hogy egy belső építész, tehát lakberendező, azért még jó darabig nem is bízom, mert nem is tervez helyettesíteni, vagy szerinted ilyen törekvések azért vannak most már?
1: Vannak törekvések, de ez még jó hosszú évek, mire egyáltalán kiválthatja a magát, az emberi munkaerőt, ez a mesterséges intelligencia, de több helyen is olvastam, és többen nyilatkoztak több szférából, még az űrkutatásból is volt egy ilyen kis részlet, hogy viszont az emberek érzelmeit nem tudja átvenni a robot, a mesterséges intelligencia, nem tudja, hogy mi van a fejünkben, nem tud olvasni a szemünkből, vagy a rezdüléseinkből, tehát egy bizonyos bevett sémák alapján dolgozik, amivel úgymond fel van tanítva ez a mesterséges intelligencia, és ezekből az utasításokból bediktált tapasztalatok alapján próbál nekünk segíteni. De azt, hogy mi már az ügyfelekkel, mi az, amin túlmentünk, mi az, ami van az emberek fejében, azt igazából sohasem fogja tudni átvenni a mesterséges intelligencia, vagy csak tényleg több évtized múlva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki hasonló szakmát végez, hogy bármelyik területen még megnyugodhat, és úgy is kell gondolnunk a mesterséges intelligenciára, hogy inkább segítünk, mint sem ellenségünk.
0: Tehát ugye arckifejezéseket azért azt ti nagyon is látjátok, vagy a reakciót, vagy hogy tényleg hogyan is reagál egy-egy ötletre, vagy egy-egy tervre. És ahogy ezt így említetted, hogy igen, tulajdonképpen a funkciót, vagy a tapasztalatokat át tudjuk adni, azt be tudjuk pötyögni, meg tudjuk adni kiinduló pontként, de itt van ez az érzelmi kérdés, és vajon a lakberendezés, teraszrendezés, az mennyire érzelmi? Tehát, hogyha egy most egy kicsit százalékban szeretnénk, vagy egy összehasonlítási arányban, akkor mondjuk mennyire érzelmi, és mennyire funkcionális kérdés?
1: Kicsit oda visszakanyarodnék, hogy nagyon sok például ingatlanos is elkezdte használni magát az egyik applikációt, de szerintem ki is mondhatjuk a ChatGPT-t, nagyon elterjedt, és hát most már több millió felhasználója van világszerte, ki miért éppen próbálja a segítséget kérni tőle. És arra jöttünk rá, így a nagy tapasztalatok alapján, hogy igazából az ingatlanos például befotóz egy üres lakást, vagy egy meglévő lakásban egy helységet, a nappalit, stílszerűen, és készít rá egy látványtervet. De egyébként az viszont meg eltorzítja a valóságot, hiszen nem feltétlenül a pontos adatok alapján készíti el, tehát nem mondta az ingatlanos, hogy persze pontosan milyen legyen az a tér, csak annyit diktált be, hogy egy modern stílusú, bézs színű nappalit szeretne kapni, de az, hogy az megvalósítható-e valóságban, a bútorasztalos le tudja gyártani az anyagokat, van-e olyan szín a színpalettán, amilyen például az a falfesték, vagy tapéta minta, vagy a szövette, a kanapén, tehát igazából azt a mesterséges intelligencia nem tudja, ő csak összeállít egy elképzelést. És sajnos olyan rossz felé, rossz irányba is vezethet ez az egész, hogy ragaszkodik utána hozzá az ügyfél, hogy ő már pedig ezt szeretné, mert olyan tökéletes luxus és csillogó-villogó, hogy utána nehéz már visszahozni őt a valóságba, hogy bizony-bizony, akkor nézzük meg, próbáljuk meg lefordítani emberi nyelvre azt a látványtervet, amit kapott, és hogy mit, hogyan lehetne megalkotni.
0: Ennek annyira örülök, hogy ezt megemlítetted, mert igen, tehát, hogy tud egy olyan valóságot, egy olyan álvalóságot teremteni a mesterséges intelligencia, amihez aztán elkezdünk ragaszkodni, ami szinte a tökéletes fölött van egy lépcsővel, és aztán mennyire nehéz magunkat visszahozni a valóságnak a talajára, hogy igen, ez nem biztos, hogy működik, lehet, hogy mi sem látjuk már úgy azokat az arányokat, például amit a mesterséges intelligencia nem tudom, méretben eltúlzott, vagy pedig lekicsinyített, és nem is biztos, hogy észreveszünk, mert minket igen, lehet, hogy annak a bútornak a színe, a mintája, nem tudom, a tapétára, tehát, hogy elvonja a figyelmünket. Hogyan lehet tényleg a valóság talaján maradni?
1: Úgyhogy még mindig megkérjük a szakembereket, hogy segítsenek. Jó magam is használtam már a ChatGPT-t látványtervre, de szigorúan úgy, hogy a vázlatterveket azt már elkészítettük előtte. Tehát pontosan egy vázlatban meg volt rajzolva a helység, az anyagok be voltak tervezve, milyen a padló, milyen a bútorszíne, milyen a kanapé, milyen a függöny, és abból generáltuk ki a látványtervet. Tehát az azt jelentette, hogy azok az anyagok, amiket mi betervezünk, azok megvásárolhatóak a valóságban. Én kézen tudlak téged fogni, és elmegyünk egy bevásárló körútra, vagy pedig megrendeljük a különböző webshopokról, és biztos vagyok benne, hogy olyan lesz a lakás, amilyet mi megterveztünk. Tehát egy kis finomításra, egy kis látványtervre valóban igénybe lehet venni, de csak úgy, ha már előtte konkrétan megterveztük, mert ha nem így csináljuk, hanem csak így légből kapjuk, és jaj, de jó, és hát lakberendezés, de már nem is kell, mert ezt megterveztem magam, akkor viszont csalódott lesz, tehát hiába megy el a boltokba, nem kapja meg, hiába kutat, nem tudja megcsinálni, vagy pedig a lakberendezőt fogja ócskárolni, hogy hát milyen munkát végzett, meg se tudja csinálni. Tehát, hogy még mindig térjünk vissza ahhoz, hogy bizony meg kell fizetni egy szakembert ahhoz, hogy olyan legyen a lakás, a ház, az iroda, amilyennek mi azt elképzeltük.
0: Mert mondjuk a mesterséges intelligencia helyettünk még nem tud elmenni a boltba és megvenni.
1: Azt sem tudja, azt igen, sem tudja. És a látványterv alapján sem feltétlenül tudja meghatározni, hogy milyen bútorok kerültek be a tervbe, és azokat honnét lehet beszerezni.
0: Nyilván te szakemberként ezt nagyon jól átlátod, de mondjuk az átlag felhasználó, aki inspirálódni szeretné, és most nem fogok applikáció neveket mondani, de hogy igenis vannak olyan applikációk, amik évekkel ezelőtt még gyűjteményként szolgáltak nekünk, és elmenthettünk oda fotókat, inspirációkat, most ez egy kicsit módosult, mert mondjuk a mester intelligencia tud ebben segíteni. De hogyan legyen inspiráció csupán, és mindez tényleg ilyen, hát ilyen normál keretek között?
1: Szerintem ezt a helyén kell kezelni, mint annyi dolgot az életünkben.
0: Tudjuk szerinted?
1: Kell, hogy tudjuk. Tehát be kell venni a fejünkbe, hogy ő egy segítő társ, és csak inspirációkat kérünk, anyagot válogatunk, megkérdezzük, hogy mit gondol erről az XY stílusú és márkájú butorról, szőnyegről, burkolatról, ajánlja-e, vagy megkérdezzük, hogy hol tudjuk beszerezni konkrétan. Tehát, hogy egy társunk legyen, és ne tőle függjünk, és ne higgyünk el neki mindent. Azért még vannak benne hibázási lehetőségek is mindig, tehát jó, ha leellenőrizzük azt, amit nekünk a mesterséges intelligencia tanácsol, mert minden esetben pontosak az adatok.
0: Volt már neked ezzel konkrétan negatív tapasztalatod, amikor mondjuk valaki megkeresett azzal, hogy ő mit álmodott meg a mesterséges intelligenciával együtt közösen,
1: igen,
0: és ragaszkodott?
1: Abszolút, és őket el is szoktam engedni, mert hajthatatlanok. Tehát pont az, amit említettünk, ugye, hogy annyira nem tudnak utána lejönni arról a tökéletes valóságról, és ezt most idézőjelbe raktam, a valóságot, hogy nehéz őket koordinálni, hogy már pedig ez nem lesz ilyen. És ráadásul nem olyan a ház stílusa kívülről, nem olyan a környezete, nem olyan a szomszédház, nem olyan a szomszédlakás, tehát hogy azért Szlovákiában, bármelyik régióban, vagy Magyarországon azért nehéz olyan teret betervezni, mint egy Miami luxus apartmanban van képileg. Tehát, hogy azért mindig törekedjünk arra, hogy a meglévő környezetünkhöz próbáljuk igazítani a legszebb, legjobb ízlésű tárgyakat, berendezéseket, mert viccesen fog kinézni.
0: Tehát nem odaillően.
1: Igen, uh-huh. Igen.
0: Hogyha, és most ugye a másik témánkhoz is kicsit kanyarodunk, amihez még szintén be tudjuk kapcsolni ezt a mesterséges intelligencia kérdést, és rá tudunk kapcsolni, az pedig ugye a terasz trendek, ugye itt van abszolút az időszaka annak, hogy és én gondolkoztam rajta, hogy miként tekintünk a teraszozásra, mert igen, rengeteg ilyen videót látunk, azért is mondtam, hogy összekapcsoljuk a mesterséges intelligenciát szintén a terasztrendekkel, mert ma már azt is nagyon nehéz a közösségi médiában megkülönböztetni, hogy mikor beszélünk valódi tereprendezésről, lakberendezésről, és mikor látunk egy mesterséges intelligencia által elkészített videót.
1: A teraszok szerepe igazából a Covid óta jelentőség teljesebb. Be voltunk zárva, többet voltunk otthon, és szerettünk volna valahogy érintkezni a természettel, és ez mai napig még nagyon divatos, hogy a házépítésnél külön négyzetmétert szálljunk a teraszra, mindenki most már úgy rendezi be, hogy multifunkciós legyen, szintén, mint a nappali konyhánk, tehát azt kivisszük kintre is, nappali ülőgarnitúra megjelenésű kinti ülőgarnitúrákat választunk, konyhasarkot rendezünk be, amiben van főzőlap, grillfunkció, mosogató tálca egyben, tehát a vizet is oda külön még be is kötjük, külön gondoskodunk a világításról, hogy többfajta féle lámpa álljon a rendelkezésünkre, hogyha sütögetünk, grillezünk, vagy csak kimegyünk este borozni, még a hangulatfény is meglegyen, illetve nagyon sokan még a jacuzzit is oda teszik, vagy nem messze egy medencét, tehát hogy igazából ami bent, az kint is megjelenik, és hát a bútor stílusokban pedig igazából attól függően tudunk választani, hogy épp milyen stílusú a házunk, a tetőszíne, az ablakszíne, a benti stílus milyen, én azt javasolnám, hogy az a harmónia az legyen meg kint is, és ne össze-vissza válogassuk meg a kerti bútorokat, amiből rengeteg van, tehát rengeteg van, és hogy tudjuk megkülönböztetni, hát nehéz ugye megkülönböztetni, mert lassan egy valósághű fotós által befotózott ingatlan is már vetekszik egy-egy látványterv minőségével, úgyhogy győződjünk meg róla, hogy az valóban megvalósítható, és mégiscsak oda tudok visszakanyarodni, hogy merjen megszólítani egy szakembert, aki ebben segítségére lesz.
0: Ha valaki megkérdezi tőled, hogy igen, szeretné rendbe tenni a teraszát, vagy segítségedet kérni, akkor mi az az első dolog, amire rákérdezel? Mi az, ami a kiinduló pont?
1: A méretek. Milyen méret van-e? Kép róla, van esetleg egy alaprajz a házról, ahol ugye látjuk már a terasz alaprajzait, vagy esetleg utólag lett hozzáépítve, arról van-e valami kiinduló pontunk. Fontos, hogy méretarányos legyen, és ugye itt a hobbi shoppingolókra célzok, akik így elmennek az egyik boltba, kedvelt boltba, Pozsonyba, és akkor esetleg nagyobb kanapét vesznek meg, vagy kisebbet, mert hát ugye csak így érzésről unatkozás cél vásárolnak, tehát hogy azt azért mi felmérjük és megnézzük, hogy mit szeretne, egyáltalán meginterjúoljuk, hogy van-e pergolája, vagy félig fedett a terasz, vagy egyáltalán még erre nem is gondolt, tehát rengeteg összetevője van, és ha jól szeretnénk persze megtervezni, akkor át kell gondolni.
0: Tehát a táskába a mérőszalaggal.
1: Táskába a mérőszalaggal, és festék palettával, színpalettával járunk általában, úgyhogy azt így a női rúzsok mellett még meg lehet találni.
0: Hogyan gondolkodjunk a teraszról funkció szempontjából?
1: Funkció szempontjából nyilván az, hogy ki mit szeret, ugye? Én is a multifunkcióra törekszem, mert hogyha kint lehet pihenni, dolgozni, home office-t berendezni, akkor már nem feltétlenül mennék be a konyhába, hanem akkor szívesen venném, hogy ott van egy kis konyhasarok akár, és akkor ott van egy hűtő, és akkor be tudok nyúlni egy üdítőért, vagy akár egy kinti kávéfőzőn van, és tudom élvezni a napsütést és a munkát egyben, tehát a funkciók azok fontosak, de nyilván ez is emberfüggő, hogy kinek mi a célja. Nagyobb baráti összejöveteleket fog tartani családdal, tíztagú család férjen el, és akkor üljék körbe az asztal, tehát kinek mi a az elképzelése.
0: Tehát kőkemény matekozás így előtte,
1: igen,
0: és
1: abszolút.
0: Nem csak pénztárca szempontjából, hanem tényleg átgondolni, hogyha már egyszer valamibe belevágunk, akkor minden részletre odafigyelni. Mennyire tudatosak ilyen szempontból az emberek? Mi az, amit te tapasztalsz? Tehát, hogy mennyire tudják például ezekre a kérdésekre a választ, amiket az előbb te is említettél, hogy milyen funkciót szeretnék a terasznak?
1: A funkciót még tudják nagyon sokan, azért azt komoly elképzeléseik vannak, csak például nagyon sokan, persze valamilyen szinten ez érthető is, de árfüggők, tehát inkább a nem odaillő, de az olcsóbbat szeretnék mindenképp megvásárolni, vagy a férfeleség összetűz. Volt egy ilyen, nem is a kanapén, majdnem összevesztek, a feleség ilyen okkersárgás szeretett volna, a férfi zöldeset, nem passzolt a méret, amit mi meghatároztunk, és mire eldöntötték, hogy jó, akkor a feleségnek legyen igaz, a kifutott termék volt a weboldalon, nem tudta már megrendelni, akkor felhívott, hogy Enikő, keressetek újat, köszönjük, fejtörés, és hogy igazából ezzel is nagyon sok idő elmegy, szerintem, hogy ők nem beszélik meg otthon, hogy akkor most ki melyiket szeretné, és hát az árat nézik, hogy akkor legszebb legyen, de legolcsóbb legyen, csak nem biztos, hogy az a méret, ami oda való, ugye? És akkor igazából itt szoktunk elvesztegetni jó pár hetet.
0: Ha már ezt így említetted, akkor időzzünk itt el egy kicsit, jó? Tehát a lakberendező, belső építész, néha mennyire kerül mediátori szerepbe a, nem tudom, férj és feleség között, vagy a párok között, hogy tehát kinek legyen igaza, vagy tehát, hogy mi a mérvadó egyáltalán ilyenkor?
1: A főiskolán egyszer én azt tanultam egy nagyon, nagyon jó tanáromtól, amit
0: miért
1: sajnos...
0: Miért ezt külön tanítják?
1: Nem, egy teljesen más fórumon, de igazából taníthatnák is, hogy a vevőnek mindig igaza van.
0: De ezt, melyiknek?
1: Ezt lefordítva, amikor mi vagyunk egy vevő szerepben, ugye úgy kell hozzáállnunk, hogy nekünk legyen igazunk. És hogyha mi az ellentétes oldalon ülünk, amikor esetleg mi vagyunk az okai mindennek is, akkor nagyon nehéz igazságot tenni, de volt olyan házas párom, akik teljesen ellentétes személyiségek voltak, gyereket vártak, és nem is tudtam megképzelni, hogy ők egyáltalán mit keresnek egymás mellett, és kicsit már meg is bántam, hogy elvállaltam a projektet, mert mindig veszekedésbe és hülyézésbe torkollott a megbeszélés, és én csak úgy néztem nagyokat, hogy ebből akkor most milyen ház fog születni. És nagyon érdekesek voltak, mert a generál kivitelező meghatározta, hogy akkor ugye velünk a mi terveink alapján fogja építeni a házat, és amikor oda kerültünk, ők ajánlottak burkolót. Arra azt mondták, hogy az drága, ez a burkolói díj. Akkor mi is kerestünk két független burkolót, két árajánlatot átküldtem, és azt mondták, hogy sokkal jobb, mint az előző, őket ne nézze senki hülyének, ez már jobb közelik az elképzelésekhez, de mégis a rokon fogja leburkolni az egész házat. A kedves rokon meg nem tudta olvasni a terveinket, mert nem profi burkoló, hanem csak úgy megtanult autodidakta módon a burkolást, és egy csomó mindenre nem figyelt, illetve ki sem tudta számolni pontosan a négyzetmétert a burkolatra, tehát után mérni sem tudta, így a burkolásba hiba csúszott a fürdőszobába, tehát egy keskenyebb zuhanyfülke fért be, ami próbáltak ránk hárítani, hogy hát mi rontottuk el ezt a burkolást, és akkor a férfeleség is összeveszett, meg már majdnem mi is, úgyhogy mindig ez a mondás jutott eszembe, hogy a vevőnek mindig igaza van, és akkor úgy próbáltam úgy valahogy úgy átformálni, hogyha én lennék a helyükbe, akkor biztos engem is érzékenyebben érintene egy szűkebb zuhanykabin. Úgyhogy nagyon nehéz, és valóban kell ismerni az embereket, vagy kell egy pszichológiai rálátás, vagy egy enyhén mediátori szerep, vagy egy nem tudom, valaki, aki jó politikus lenne, szokták mondani, az sem rossz, ha van benne ilyen képesség, mert akkor picit tudja rendezni ezeket a feszültségeket, vagy így tudja mégis békíteni ezeket az indulatokat.
0: Mert hogy igen, azért egy akár egy átalakítás, akár egy építkezés, lakberendezés, ez mind-mind járhat, ugye, sőt jár is feszültséggel, de valóban, tehát amikor ott van két fél, akiknek megvan a közös cél, egy otthon, egy ház, egy lakás, akár egy terasz, és közben pedig ugye itt vannak ezek az ellentétek. Ez előzetesen, ez hogyan lehet elkerülni, hogy mondjuk tényleg ne torkoljon vitákba?
1: Hogy eleve egy szerződéssel, hogy ki mit vállal, kinek mi a szerepe, ki meddig.
0: Például, bocsánat, mint tanácsként, amit mondanál, hogy
1: azok. Mindenképpen szerződjünk, most bármelyik fél vagyok, most a vevő vagy a szállító, mindegy, melyik pozíciómban ülök, fontos, hogy legyen egy keretszerződésünk, hogy ki mit vállal, ki miért ér felelősségvállalás, és akkor egy csomó nehézséget elkerülünk igazából. Ha van szakember, van egy lakberendező, belső építész, aki hidat tud képezni a vevő és a generál kivitelező között, akkor ez már nagyon jó, hiszen a generál kivitelezés teljesen más nyelvet beszél, mint az ügyfél maga, és de általában a belső építés szakemberek viszont értik a generál kivitelezőt, tehát ők tudják azt a nyelvet beszélni. Tehát legyenek meghatározva ezek a szerepek, hogy az ügyfél dolgozzon nyugodtan, ő azért fizet minket, kérjen számon, ellenőrizze szintén a munkákat, beszéljünk gyakrabban. Ugye az ügyfelek abban a hibában is bele tudnak esni, hogy nem is érdekli őket egy idő után a házépítés. Az elején olyan-olyan elánnal indulnak, majd elengedik az egészet, nem járnak ki a helyszínre. Nincs rá kedvük, idejük, egész nap dolgoznak, fáradtak, későn érnek haza, és ez már egy nyűg nekik. De én azt mondom mindig, hogy azért két hetente azért nézzenek rá a helyszínre, egyeztessenek a szakemberekkel, és akkor egy csomó fejfájástól megmenekülnek. Mi is azért vagyunk, mi is járunk a helyszínekre, kimegyünk, megnézzük, hogy minden úgy halad-e, ahogy azt mi megbeszéltük. Úgyhogy ez egy összetett folyamat, és azt gondolom, hogy ezt nem váltja ki a mesterséges intelligencia sem, mert a helyszínre sem tud helyettünk elmenni, és nem tudja lebeszélni ezeket a momentumokat helyettünk.
0: A Nappaliban továbbra is Csörgő Enikő belsőépítész, lakberendező. Igen, és már beszéltünk arról, hogy hogyan lehet ezeket a hibákat kivédeni, vagy megelőzni, ami akár a lakberendezéskor becsúszhat, hogyha mondjuk nem figyelünk. Ha visszatérünk azonban a teraszra, akárha most alakítjuk, vagy átalakítjuk, szerintem te is ütköztél már olyanba, hogy vagy kicsi, vagy nagy, vagy nem tudjuk jól felmérni, hogy most akkor kicsi vagy nagy. Miben más a megközelítés, mondjuk, ha egy kisebb teraszról, vagy egy nagyobb teraszról beszélgetünk?
1: Igen, a méretarányok azok nagyon fontosak, tehát azt fontos tudatosítani, hogyha kisebb lakásom van, vagy kisebb családi házam, nem tudok olyan teraszt teremteni, mint ami mondjuk a képeken van, egy AI tervezte képen, egy magazinban van, vagy a barátnőmnél láttam két hete, mert teljesen más a környezet, mások a méretek, tehát ez fontos tudatosítani, hogy mi az, amivel tudok dolgozni. De egyébként oda már mi ritkábban is jutunk el a terasz berendezéséig, mert az a legutolsó momentum egy építkezésnél. Arra maradt talán a legkevesebb forrás, és a kiegészítőkre. Mire a függönyök is felkerülnek, már lemegy a nap, nem az a legfontosabb. Gyorsan-gyorsan legyen meg a ház, a burkolat, a bútorok, tudjunk gyorsan beköltözni, még kerítésünk sincs, nem, hogy még a függönyről elmérkedjük, hogy akkor azt honnan szerezzük be, vagy mennyibe kerül majd, és a terasz az meg tényleg a csúcs, az a legutolsó. Tehát, hogy
0: hogyan osztuk fel a teraszunkat?
1: Megint csak helyezkedés függ, attól függ, hogy honnét kapjuk a napot, honnét milyen tájolású a házunk, ennek alapján meg lehet határozni, hogy hova tegyük az elhelyezett bútorokat, hogy azért, ha nem szeretnénk tűző napon heverészni, akkor másik szögbe ellenkező oldalra alakítsuk ki az ülőhelyeket, az étkezőhelyet, és akkor oda esetleg a konyhasarkat, vagy a dzsakuzit, hogy pont jól akár melegítse fel a vizet, vagy a medencét, tehát ezt egy tájolással is el tudjuk helyezni a térben, meg is tudjuk tervezni szintén látványterveken, és akkor a megvalósítással pedig szintén lehet menni a boltba, akár önállóan, aki érez magában képességet, vagy pedig akkor abban is segítünk, hogy mindent beszerezzünk. Illetve a szakemberekkel is ezt lebeszéljük, hogy a kép alapján kell haladni.
0: Hogy egy Jolly Joker terasz, ugye említettük már, hogy funkció szempontjából ideális, hogyha mindent megteremtünk magunknak a teraszon, ami egyébként bent is számunkra szükséges, elengedhetetlen. Na már most ugye itt megint csak képbe jön az, hogy kisebb vagy nagyobb teraszról beszélgetünk-e. Mi az, ami szerinted mindenképpen legyen egy teraszon?
1: Kényelmes kanapé, vagy akár egy kényelmes fotel, mert azért nagyon szeretünk ott pihengetni, talán sokan alá tudják támasztani, főleg napozni nagyon szeretnek, úgyhogy aki nagyon napozó fanatikus, nekik a napozó ágyat feltétlenül javaslom, ami összehajtható, könnyen elhelyezhető, hogyha nincs annyi helyem, akkor ugye akár a kanapé mögé be tudom rakni, dohányzóasztal feltétlenül, hogy az italokat, egy kis virágot, vagy alátéteket a poharaknak oda tudjuk tenni, az nagyon kis mutatós darab is lehet, és hát virágokat természetesen, mert anélkül nem terasz a terasz, úgyhogy itt ki lehet bontakozni, itt viszont akár egy virágboltot jó megkérdezni, egy virágbolt tulajdonost, hogy hova tűz a nap, elmondani neki, hogy milyen tájolás és hogy milyen virágokat ajánl, ami nem ég ki, nem szárad ki, és akár egy dzsungelt is meg lehet teremteni, hogyha passzol a stílushoz, akkor feltétlenül azokat én nem hagynám ki, illetve még akár ezeket a divatos gázmelegítőket, hogy akár késő, ősszel, télen, vagy koratavasszal is még tudjuk használni a teraszunkat, egy kicsit melegséget adjon, fel tudja dobni a teret, jól nézhet ki, ha pedig eleve pergolánk van, akkor természetesen egy karakteres lámpát, ami passzol a stílushoz, és ami egy igazán meghatározza majd a jellegét.
0: Hogyan lesz hangulatos a terasz, és ide például már egy-két elemet említettél is, de igen, mi az, ami még a hangulatot adja?
1: Szerintem az, hogyha mi odaülünk. Mi magunk a tulajdonosok kívülünk, és akkor attól függ, hogy épp milyen hangulatban vagyunk.
0: Tehát nem csak egy újabb fotót teszünk a netre, hogy igen, inspirációnak igen. Másoknak.
1: Ami még esetleg segíthet otthonossá tenni, hogyha zárt teraszunk van, a függönyök, fényáteresztő függönyök, sötétítőket akár be lehet vonni, kinek mi a stílusa vagy az igénye. Én azt gondolom, az még nagyon sokat dob az otthonosságon.
0: Igen, és ugye a növényeket említetted még egy gondolat erejéig, és akár növények, vagy bármi más kiegészítő szempontjából, hogyan ne essünk át a ló túloldalára? Bár ugye a sok növény az mutatós is lehet, úgyhogy a növényt az nem biztos, hogy jó példaként felhoztam, de ugye amikor már túlzsúfolttá tesszük a teraszt, és hogy hogyan kerüljük el ezt, hogy szellős legyen, és azért még maradjunk.
1: Láttam olyanokat, akiket tényleg elragadott a hév, és mindahol a muskátli volt egymás hegyén hátán, és rengeteg virág, és mozdulni nem lehetett. Hát talán ezt fel kellene ismerni, hogy ez nem túl esztétikus. Tehát, hogy nem egy virágraktárat csinálunk, hanem egy teraszt. Tehát, hogy vagy az arany középút, de igazából az elején meghatározhatjuk mi az ügyfeleknek, hogy mennyi virágot javaslunk. De utána valaki kap születésnapra, névnapra, arra jár egy bolt felé, megtetszik neki, hazaviszi, utána már ugye nem tudjuk kontrollálni, utána már Isten kezében van.
0: Ha valaki ma délután azt mondja, hogy én most neki fogok a teraszomnak, akár, és most nem kell itt arra gondolni, hogy nem tudom, teljes felújítás, hanem dekorációban gondolkodok most, akkor mi az a három lépés, hogyha valaki csak egy kicsit egyáltalán frissíteni szeretné a teraszát, mi legyen mondjuk az a három lépés, első három lépés, amit érdemes megtenni, mert ugye nem mindenki gondolkodik most újban, felújításban, hanem az az apró, de mégis frissítést hozó, nem tudom, néhány lépés.
1: Jó a kérdés, mert valóban vannak ezek a csináld magad mozgalmak, és valóban elég egy frissítés, mert azért az sem életszerű, hogy mi évente lecseréljük a kinti bútorzatot, hiszen azért most már az is több ezer euró, hogyha szépet és minőségeset szeretnénk, de esetleg újra lehet festeni a karfákat, ha fából vannak, újra lakkozni, akár még a kárpithúzatokat is le lehet cserélni. Van nagyon-nagyon jó textilesem, akinél a vízálló, az UV-álló anyagokat be lehet szerezni, nagyon naprakész, divatosak, rengetegféle színmint. Tehát én azt gondolom, hogy valaki úgy lépjen hátra három lépést, nézze meg egy picit messzebbről a teraszát, gondolját, hogy mit szeretne, és akkor tényleg kevesebb költségvetésből felújítani a bútorokat, az nagyon-nagyon jó ötlet. És akár azt akár évente, két évente is lehet hangulat függően, sárga csíkosat, zöld csíkosat, kék csíkosat, ki mennyire szereti a tengerpartot megidézni, citromos mintájú virágos zöldet, tehát tényleg rengetegféle árnyalat felé, szín felé lehet kibontakozni. Én azt javasolnám mindenképp, és akár egy kiegészítőt, egy új kiegészítőt a dohányzóasztalra, egy kis virágot, egy kis cserepes virágra gondolok, vagy gyertyákra, vagy ha még nincs egy szép nagy növényünk, akár akkor valamelyik sarokba egyet behelyezni, akár egy füstölőt, vagy bármi olyan, ami épp az ő egyéniségéhez passzol. Szőnyeget is lehet, tehát kinti szőnyegeket is lehet a dohányzóasztal alá, az is fel lehet dobni, ha még nincs. Vagy ha van, akkor kidobjuk, ha már meguntuk, és nem tudom, egy házi állattal fel lehet dobni a teraszt, nem tudom, macska, kutya, tehát már meg is újult, ha egy új családtagot is oda rakunk.
0: Tehát dekorelemekhez visszatérve, mik azok a most trendileg számító dekorelemek, amik mindenképpen jól mutatnak a teraszunkon?
1: Mini szökőkút, azt nagyon-nagyon tudom ajánlani. Nagyon egy ilyen kis 10x10-es vagy 15x15 centi, tehát akár ilyen mini be is tudunk gondolkodni, és akkor egy áramforrás kell neki, és akkor így mindig a víz csobog benne. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon megnyugtató dolog is, egy ilyen kis vízcsobogást hallani, szép is, természetközeli is, ezek feltétlenül. Nagyon divatosak a kárpithúzatok, tehát, hogy akár áthúzatni, és valóban a trendi katalógusokból válogatni a textilboltban.
0: Mi a trendi idén?
1: Mi a trendi idén? Hát igazából szinte minden, ami a teraszt illeti, attól függ, hogy kinek mi a stílusa, de a tengerparti minták, a gyümölcs és a levél mintázatok, azok szerintem örök klasszikusok.
0: Jolly Joker, és visszatérve tehát oda, hogy
1: tehát a szökőkút, szintén a virágok, akkor a napozóágyak, nagyon divatosak szintén akár, vagy a szalma, vagy az egyéb ilyen lenből készült lámpák, álló lámpákat be lehet helyezni, és akkor egy kis szintén tengerparti stílus tudunk bevonni, vagy japándi stílust akár, hogy még természet közelibbé váljon, a növényzetek szintén trendiek. Igazából a teraszberendezés tekintetében mindent a fantáziára lehet bízni, de mindenképp legyen ízléses, és azért a színek harmonizáljanak egymással, ne össze-vissza vásároljuk meg ezeket a kiegészítőket, hanem jól átgondolva.
0: Igen, és még egy záró kérdés, mi az, amit viszont mindenképp kerüljünk el? Vagy amivel legyünk óvatosak? Ha ilyen van egyáltalán.
1: Hát talán a törékeny üvegű dohányzóasztaloknál nem feltétlenül a teraszra valóak, vékony üveg nagyon törhető és berepethet, vagy akár tényleg egy vendégségnél, aki az üvegpoharat csak így erősebben így rá ejti véletlenül berepethet, nem túl biztonságos, tehát inkább a fa bútorzatot javasolnám a teraszra, főleg ha az egy zárt terasz, akkor abszolút mehetnek. Hát a túl díszítettséget azt mindenképp kerüljük, kivéve, ha nem egy tájföldi masszázszalon vagyunk, és nem tudom, lógnak mindenféle frincfrancok a levegőből, de ezeket mindenképp kerüljük, meg hát a túlzott növények besuvasztását a térbe, azt is, mert hát tényleg nem egy raktár vagyunk, hanem szeretnénk élvezni, és szellőségre, levegőségre kell törekedni, hogy áramoljanak a jó energiák.
0: Mi az, amit üzensz a hallgatóknak így a teraszozós időszakban?
1: Arra buzdítom őket, hogy aki esetleg bizonytalan, akkor tényleg forduljon lakberendezőhöz, vagy esetleg előtte menjen el a különbözőféle boltokba, inspirálódjon, gyűjtögessen be, fotózzon le asztalokat, kanapékat, és próbáljon akkor esetleg úgy segítséget kérni, hogy esetleg nem tud dönteni, akkor ezt mindenképp javaslom.
0: Tehát mielőtt még így hirtelen fellángolásból vásárolnánk egy kerti kinti ülőt, előtte kicsit gondoljuk át, tehát a megfontoltság az, ami
1: így
0: egy kulcsfogalom lehet?
1: Így van, így van. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát igen, ahogy megérkezik a jó idő, a terasz az legyen kicsi vagy nagy, sokszor a nyári nappal inkább válik, és hogy hogyan alakítsuk ki úgy, hogy ne csak szép, de élhető is legyen, erről beszélgettünk egyebek mellett Csörgő Enikő belső építész lakberendezővel, akinek még egyszer köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a meghívást, és szép nyári napokat mindenkinek.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Népszavazással is feloszlatható lehet a szlovák parlament. Moszkva bírálja Örményországot Zelenszkij meghívása miatt. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az igazságügyi minisztérium alkotmánymódosítást készített elő, amely lehetővé tenné a parlament idő előtti feloszlatását népszavazással is. A javaslat szerint legalább 350 ezer választópolgár aláírása lenne szükséges ahhoz, hogy az államfő kiírja a voksolást. A parlamentet akkor lehetne leváltani, ha a feloszlatásra a legutóbbi parlamenti választáson résztvevő választók számának legalább 3/5 igennel szavazna. A népszavazást nem lehetne megtartani a parlamenti ciklus első és utolsó 6 hónapjában, valamint háborús időszakban sem. A módosítás Robert Fico korábbi ígéretéhez kapcsolódik, amely szerint az állampolgárok is kezdeményezhetnének előrehozott választást. Andrej Danko, az SNS elnöke ismét bírálta Robert Fico és a Smer hozzáállását Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásaihoz. Danko szerint a tárgyalásokat csak a háború befejezése után lenne szabad megkezdeni, és elutasít minden gyorsított vagy szimbolikus integrációt. A politikus azt állítja, hogy a Smer már most támogatja Ukrajna belépését az Európai Unióba, miközben a nyilvánosság felé mást kommunikál. Danko figyelmeztetett, ha Szlovákia elveszítené vétójogát, vagy szlovák katonák kerülnének Ukrajnába, az SNS akár a kormányból is kiléphet. A külügyi tárc ugyanakkor megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU tagságát, de kizárólag a szokásos feltételek teljesítése mellett. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával. A megbeszélés célja az volt, hogy enyhítsék az utóbbi hónapokban megromlott kapcsolatokat a Fehérház és a Szentszék között. A feszültséget elsősorban Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentései okozták, amelyekben bírálta a pápát külpolitikai és migrációs kérdések miatt. A Vatikán szerint a találkozón szó esett a vallásszabadságról és a nemzetközi konfliktusokról is. Rubio a vatikáni diplomácia vezetőjével, Pietro Parolin bíborossal is tárgyal.

0: hogy Örményország egyre közelebb kerül az Európai Unióhoz, ami szerintük hosszú távon súlyos következményekkel járhat. Az Európai Unió közölte, nem változtat álláspontján és továbbra is jelen maradt Kijevben, annak ellenére, hogy Oroszország megtorlással fenyegette a külföldi diplomáciai képviseleteket. Moszkva arra figyelmeztetett, hogy ha Ukrajna megzavarja a május 9-i győzelem napi ünnepségeket, akkor veszélybe kerülhetnek a Kijevben működő missziók is. Az EU külügyi szóvivője szerint az ilyen nyilvános fenyegetések az orosz eszkalációs stratégia részét képzik. Brüsszel hangsúlyozta, továbbra is támogatja Ukrajnát, és nem tervezi diplomatái kivonását a fővárosból. 73 éves korában meghalt Jana Dubovcová, Szlovákia egykori igazságügyi minisztere és volt ombudsmanja. Halálhírét Boris Szuszko egészségügyi miniszter jelentette be a közösségi médiában. Dubcová 2023-ban az Ódor kormány igazságügyi minisztere volt, korábban parlamenti képviselőként és emberi jogi biztosként is dolgozott. Politikai pályafutása során elsősorban a jogállamiság és az állampolgári jogok védelmével foglalkozott.
1: Időjárás.
0: Felhős időnk van, helyenként főleg nyugaton csökkenő felhőzettel. Sok helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak még. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Túlnyomó részt déli szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Nyitra városában a Levicka és a Zlatomoravecka kereszteződésben két autó ütközött. Kassán, a Stefánik utcában az állomás felől haladva szintén két autó karambolozott, ezért egy sávot lezártak. Bugyimir kijáratánál szintén Kassa felé a Sport utcai kereszteződésben is két autó ütközött. A helyszínen váltakozva halad a forgalom. Galgóc bejáratánál a D1-es autópálya felől mintegy 30 perces torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Április 30-án és május 1-én Dunaszerdahelyen a MOL Arénában megrendezett Csallóközi Egészség Turisztikai Fórum és a Beauty and Health Expo arra is kereste a választ, hogyan jelenhet meg Csallóköz a tudatos pihenés és a regeneráció lehetséges központjaként. Két napon keresztül szakmai előadások, workshopok, versenyek és bemutatók mutatták meg, hogyan találkozik ma az egészség, a szépség és az élmény. Önökkel együtt az előttünk álló közel háromnegyed órában a helyszínen készített beszélgetéseknek köszönhetően körbejárjuk ezt a világot. Megszólalnak szervezők, szakemberek, kiállítók és résztvevők, és kiderül az is, hogy mit keres ma az egészségtudatos látogató. Induljunk is el! Elsőként a szervezői oldalról nézzük meg, mi hívta életre ezt az eseményt. Amikor megérkeztem, először a szervezői csapatból Horváth Katalin vezetett körbe. Nem csak azt mutatta meg, mi hol található, hanem azt is, milyen gondolat mentén épült fel a kétnapos rendezvény.
1: Hogy ez az első alkalom, hogy ezt szervezzük. Nagyon izgatottak vagyunk mi is, hogy sikerül, milyen lesz a látogatottság. És hát először szerettünk volna kialakítani egy ilyen kiállítást, ahol be tudnak mutatkozni a környékbeli és távolabbról is, mert jöttek Magyarországról is cégek, akik a szolgáltatásaikat vagy a termékeiket tudják bemutatni, természetesen a wellness és a beauty területről. Területi idegenforgalmi szövetség munkálata az is, vagyis hát a célja az, hogy a környékbeli cégeket támogassa, és ezzel az akcióval igazából meg tudjuk mutatni, hogy milyen gazdag itt ez a rész is, ez a terület.
2: Kinek kell igazán megmutatni azoknak, akik például kiállítóként most itt jelen vannak, hogy észrevegyék, hogy milyen potenciál van a régióban, vagy pedig mondjuk a felhasználóknak, vagy a idézőjeles turizmus élve, egészségturizmus élvezőinek, hogy ők vegyék észre, hogy tényleg mi minden van itt.
1: Hát szerintem, amit tapasztaltunk, hogy nagyon nagy az igény és az érdeklődés például az iskolák felől, úgyhogy kvázi lehet egy edukatív haszna is ennek az egésznek, mivel az akción belül sok verseny is fog folyni, becsatlakoznak a régióban, Dunaszerdahelyen és a környékbeli iskolák és a középiskolák, úgyhogy mindenképp a fiatalok számára is ez egy nagyon érdekes történet, és szerintem nagyon motiváló lehet nekik az, hogy megmutathassák azt, hogy mit tudnak, mert az én lányom például járt tánciskolába, és mindig az volt a demotiváló, és ott is hatta, mert nem tudták megmutatni azt, amit tanultak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó irány.
2: Tehát megmutatni és meglátni
1: és
2: azt,
1: meglátni.
2: Amiben élünk, illetve ami
1: és tanulni, ugye? És tanulni egyik a másikától.
2: Rengeteg fiatal van itt.
1: Uh-huh. Ők versenyzők lesznek. Versenyzők. Kozmetika, fodrászat, pedikőr, manikőr.
2: Igen, hogy osztódik el a két napnak a program része?
1: Az első nap a szakmai előadások lesznek. Az lesz az egyik része a kiállításnak, hát ez igazából egy ilyen konferencia lesz, és a másik része pedig az, hogy fognak folyni a diákok és a felnőtt kategóriában is az egyes versenyek.
2: Mesélj, mi vár rád az elkövetkező két napban, milyen feladatokért fogsz te felelni?
1: Én igazából a mai nap vagyok csak itt, csütörtöki nap, és veletek fogok foglalkozni, hogy mindenetek meg legyen, hogy mindent meg tudjak mutatni, és amiben tudok, segítek. Hát reggel volt egy kis káosz, úgyhogy ott segítettem az asztal kiosztásban is, hogy amit lehet. Én járok idegenforgalmi kiállításokra, és nem mint szervező, hanem kiállító, hogy nagyon élvezem, és hát ennek is van egy ilyen szuper vibe-ja, ilyen hangulata, úgyhogy amiben tudok, segítek a kolléganőknek.
2: Mi az, amit vársz akkor a mai napon? Amikor a hallgatóink ezt a beszélgetést hallani fogják, akkor már túl leszek. Lehet, hogy egy kicsit fel is lélegzel majd, hogy igen, jól lezajlott az egész esemény, de most még így előtte mi az, amit vársz? Milyen elvárásaid vannak esetleg, hogy így a szervezői csapat részeként?
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy maguk a kiállítók elégedettek lesznek, hogy nekik egy sikeres két nap lesz, ami azt jelenti, hogy lesz elég érdeklődő, esetleg egymás között is megismerkednek, tapasztalatokat cserélnek, és hát bízom benne, hogy olyan sikeres lesz, hogy jövőre ők fognak jelentkezni nekünk, hogy mikor lesz a kiállítás újra.
2: Mennyire szól ez az esemény a szakmabelieknek?
1: Na hát én azt gondolom, hogy ez bárki számára hasznos lehet, akár egy pár vagy egy hölgy, aki az esküvőjére készül, mert ugye lesz például verseny esküvői hajvágás, vagy frizura készítésében is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szakmai szolgáltatók, igen. Úgyhogy mindenképp ez mindenkinek szól, akit érdekel a szépség, az egészség, esetleg tervez valamit a jövőbe, amire hasznos információkat vagy szolgáltatásokat tudnának itt találni.
2: Próbáljuk még minél jobban átadni azt a hangulatot, ami itt most a kezdetekkor van, még az asztalok még csak most telnek meg különféle eszközökkel, termékekkel, még beszélgetnek most itt az emberek, de hogy mi az, amit látunk, így avasd be bennünket, kérlek.
1: Ugye, te is látod, hogy most például éppen egy kozmetikai pultnál vagyunk, ahol elég nyüzsi van, a lányok már rögtön letámadták a sminkpultot, úgyhogy itt konkrétan termékajánlatot látunk, és ahogy megyünk tovább, itt áttértünk már még egy hangterápia, lesz előadás is, és ugye ahogy itt szétnézel, hát elég sok a termék, és hát visszatérve a kérdésedre, hogy kinek lehet érdekes, esetleg szakmabelieknek is, hogy új módszerekkel, esetleg új eszközökkel tudnak megismerkedni.
0: A hivatalos megnyitó is különleges hangulatban zajlott. Baliról érkezett masszőrök, Anna és Inda egy rövid tánccal hoztak egy kis ízelítőt abból a szemléletből, ahol a test és a lélek harmóniája kéz a kézben jár.
2: A háttérben most pedig zenét hallhatunk. Baliról érkezett masszőrök táncolnak itt most, és hát mindenki csendben figyeli őket, úgyhogy én is ezért beszélek most halkan. Nagyon különleges, egy igazi ízelítőt kaphatunk. Azt mondhatom, hogy egy másik és nagyon izgalmas világból.

0: A megnyitó után már a szakmai gondolatok kerültek előtérbe. Arról, hogy miért fontos ma az egészségtudatosság, milyen szerepe lehet ebben Csallóköznek, Somonyi Gábort, a Dunaszerdahelyi Termálfürdő igazgatóját, a Szlovákiai Élményfürdők, Strandfürdők és Uszodák Szövetségének elnökét kérdeztem.
1: Manapság egyre többen tesznek azért, hogy igenis egészségesek legyenek, pihenjenek. Mit jelent ma egészségesnek lenni ön szerint?
2: Szerintem elsősorban az egészség ma azt kell, hogy jelentse mindenki számára, hogy ez egy törékeny dolog, amire vigyázni kell, és tényleg nem mindegy, hogy mit teszünk, akár aktívan azért, hogy megelőzzünk olyan dolgokat, amelyeket nem szeretnénk, hogyha bekövetkezzenek, és hát emellett párhuzamosan, hogy megőrizzük az egészségünket, és hogyan tudunk szép hosszú éveket egészségben megélni. Hiszen pont egy mai előadáson hangzott el az, hogy ma már Közép-Európában is körülbelül ugyanarra számíthatunk, mint Nyugat-Európában, tehát hogy a várható élettartam az egyre hosszabb, csak nálunk az élet minősége az életünk vége felé egészen meredeken különbözik a nyugati emberek életminőségétől.
1: Pozitívan vagy pedig negatívan?
2: Hát egyelőre negatívan, hiszen mi az egészségünket nem tudjuk erre a késő időszakra megőrizni, és azért, mert jelen pillanatban még sokan nem tesznek azért eleget, hogy ez így legyen.
1: Néha teljesen magától értetődőnek vesszük az egészségünket, és így ez mondjuk mennyire befolyásolja azt, hogy ki hogy megy pihenni, hogy teljesen fáradtan, vagy pedig igen, ott van már az a kicsit az, hogy meg is szeretném előzni, hogy baj legyen, hogy ne égjek ki teljesen, az egészségemre vigyázzak. Mi most a trend ilyen szempontból?
2: Alapvetőleg szerintem kétfajta tendencia különböztethető meg. Az egyik az, amikor megvárjuk addig, amíg fáj, amikor rossz, és akkor próbálunk gyorsan megoldást rá találni, és utána futunk mindenhova, ugye, mert már fáj, és szeretnénk szabadulni a fájdalomtól. Holott egy sokkal, sokkal barátságosabb formája ennek az, hogyha előre gondolkodunk, és próbáljuk megelőzni azt, hogy fájjon. Tehát maga a prevenció, és ugye ez a kellemesebb része is, hiszen hogyha jókat, de egészségeset eszünk, mozgunk folyamatosan, és odafigyelünk az egészségünkre, akkor sokkal később jutunk el abba az állapotba, hogy már valamit kezelni kelljen.
1: Számomra megdöbbentő volt, hogy a wellness az egyik leggyorsabban fejlődő ágazatnak számít manapság. Hogyan alakult át ön szerint például a wellness fogalma, jelentése, jelentősége az elmúlt évtizedekben?
2: Hát én úgy gondolom, mint az élet számos területén ebben is vannak divatos dolgok, ugye az utóbbi időszakban, tehát biztos, hogy nem most találták ki például a szaunázást, de az utóbbi időszakban azt látjuk, hogy nálunk is ez egyre népszerűbb. Sokat tesznek ehhez például a különböző szaunaszeánszok, amik növelték ennek az ágazatnak a népszerűségét, és tényleg tömegeket tud ma már megmozgatni, és olyan érdekessé lehet tenni, tehát egy szaunaszeánszat gyakorlatilag egy színházi előadás szintjére lehet felépíteni, ami teljesen új dimenziókat nyit az újonnan belépő érdeklődők számára. De ugyanaz jellemző szerintem akár a masszázsokra is, ahol rengeteg újdonság, rengeteg új lehetőség van. És hogyha az ember tudatosítja, hogy ezek a dolgok hozzátesznek az ő jó érzéséhez, ugye azt látjuk, hogy számunkra, tehát ennek a régiónak például nagyon idegen volt, nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt a jóga, a pilates, ezek az egészséges mozgásformák, és ma már számos követője van, sőt nagyon aktív művelője ezeknek a dolgoknak.
1: Ja, megnyitón Baliról érkezett hölgyeket láthattunk táncolni, az teljesen más világot, ugye kultúrát hoztak ők ide, ugyanakkor ugye az is rendkívül népszerű, hogy innen tőlünk rengetegen utaznak ma Balira, viszont ők ma kicsit Balit ide hozták nekünk az eseményre.
2: Igen, így van, ez is egy picit a nyitás, mert meg kell nézni azt, hogy hol van például a masszírozásnak tényleg akár több ezer évre visszanyúló hagyománya, és a Thai, a Balinéz, a Fülöp-szigeteki masszás technikák azok tényleg már több száz éves, vagy akár ezer éves múltra tekintenek vissza, és méltán jelennek meg nálunk is, és tarthatnak érdeklődésre számot. Ezeket viszont jól kiegészítik a mindenféle egyéb technikák is, ugye például semmiképpen nem mondható bali specialitásnak a sörmasszázs, sokkal inkább kötődik talán hozzánk, vagy akár a Csehországhoz, de ilyeneket is kínálunk és művelünk.
1: Hát igen, vajon mit kellett az embereknek megteremteni azt, hogy ennek itt is ki lehet alakítani a hagyományát, meríteni abból, hogy számunkra itt esetleg mi lehet autentikus, és mi az, amit az emberek keresnek?
2: Nekem erre a kérdésre az a válasz jut eszembe, még Steve Jobs, az Apple alapítója mondta egyszer, hogy engem nem érdekel, hogy mit keresnek az emberek, olyan dolgot kell eléjük tenni, amit akarni fognak. Tehát ez itt is egy kicsit él. Az ember olyat keres, amit már ismer, amit nem ismer, azt nem keresi. De ha olyan dolgot teszünk elé, ami a számára érdekes és csábító, akkor vevő lesz rá.
1: Mi az, amiről szól ez a kétnapos esemény most, amikor mi éppen beszélgetünk, akkor nagyjából ugye néhány óra telt el a megnyitó óta, amikor ide beléptem, akkor az előcsarnokban is tele volt fiatalokkal, diákokkal és tanárokkal, szlovák nyelven, magyar nyelven is hallottam beszélgetni embereket, előadások, kiállítók, szóval, hogy nagyon színes programnak nézünk most még mindig elébe. Mi az, amit érdemes tudni?
2: Én szeretném azt hinni, hogy egy picit, ami itt két napig zajlik, az a szépség és egészség ünnepe. Amikor ezt az egészet elkezdtük szervezni, akkor jött egy olyan igény, és ez valahol a mi masszázs központunkból származik ez az ötlet, hogy csináljunk már egy olyan eseményt, ahol egy picit lehet ezekről a dolgokról beszélni, ahol egy picit az egészséges életmódot, az egészséghez csatlakozó dolgokat fókuszba lehet emelni, és annyira sikeres volt ez az ötlet, hogy rengeteg érdeklődő és jelentkező volt, egészen addig, amíg azt mondtuk, hogy próbáljunk egy picit ilyen konferencia jellegű részt is csinálni, és akkor így született az egészségturisztikai program része, ahol úgy gondoltuk, hogy diákoknak, de akár szakmabelieknek is arról fogunk beszélni, hogy mik a legújabb tendenciák, mire kell odafigyelni, és milyen lehetőség rejlik adott esetben a csalóközi termálvízben.
1: Ha jól sejtem, ugye ez az esemény így ebben a formában most kerül először megrendezésre. Mi az, amit várnak tőle?
2: Hát mindenképpen azt várjuk, hogy megtalálja azokat az érdeklődőket, akiknek ez tetszik, és hát rengeteg egyéb kiegészítő rendezvényünk van tényleg itt a mennyasszonyi frizuráktól, a fodrászversenyen át, a barberverseny, manikűrös, pedikűrös bemutatók. Tehát tényleg, akit érdekel a szépségipar, és érdeklődik ezek iránt a dolgok iránt, az szerintem egyedi lehetőséget kap azzal, hogy egy helyen mindent meg tud tapasztalni. Én nagyon remélem, hogy a visszajelzések olyanok lesznek, hogy csináljunk még ilyet, és nem az, hogy köszönjük szépen, egy elég volt belőle, és akkor remélhetőleg egy hagyomány indul el.
1: Hogyan kapcsolhatjuk össze az egészséget, a szépséget, Csallóközt, a termálvizet, a helyieket, vagy éppen azokat, akik ide látogatnának, éppen emiatt ide Csallóközbe?
2: Én úgy gondolom, hogy érdemes abban gondolkodni. Egyrészt szerintem egy jó cél az, hogyha azt mondjuk, hogy mi csallóköziek legyünk egy kicsit egészségesebbek. Tehát nekünk azért van néhány olyan dolog, ami így országos összehasonlításban is egy picit hátul kullogunk. Tehát az átlagos szlovák ember azért nagyon szeret túrázni és sokat megy. Ez a csallóközire azért ennyire nem jellemző. Tehát mi azért szeretünk sokat tenni, jó, nem mindig a legegészségesebb formát, és valahogy ez a mozgás része annyira nincs benne a hagyományainkban, a kultúránkban. Miután a kertbe való munkát abba hagytuk, még nem találtuk meg, hogy mi jön ezután. Tehát szerintem lehet ez egy ilyen, az egyik célunk, hogy valahogy egy picit elindítsuk azt, hogy tömegesen a csallókhoz elkezdjen egy picit más irányba gondolkodni, és próbáljunk olyat nyújtani a termálvizeinknek, a termálfürdőinknek köszönhetően, és az ő kínálatukra csatlakozva, ami miatt adott esetben messzebbről, Szlovákia távolabbi régióiból, vagy külföldről is ellátogatnak hozzánk.
1: Jól sejtem, hogy ennek azért van, ha nem is elsődlegesen, de másodlagosan egy edukatív jellege is. Mennyire tudjuk azt, hogy mondjuk milyen csoda is rejtőzik itt körülöttünk?
2: Hát mindenképpen van, mert tehát nagyon meglepő mindig számomra, amikor az ide látogató, rendszeresen visszatérő vendégeink azt mondják, hogy milyen jó az itt élő embereknek, hogy ilyen vízük van, és biztos, hogy nagyon kihasználják, és ezt értékelik, és sajnos erre mindig az a válasz, hogy nem használjuk ki eléggé, nem értékeljük eléggé. Sokkal jobban értékeli az, aki több száz kilométert utazik miatta, mint az, aki itt van helyben. És szerintem, hogyha ezen tudunk változtatni, akkor már óriási léptünk előre.
1: Hogyan tudnánk jól használni azokat a kincseket, rejtett kincseket, vagy amik már itt vannak előttünk, hogy igen, az egészségünkért is tegyünk, és itt maradjunk a régiónkban?
2: Szerintem nagyon fontos a tudatosság, nagyon fontos a prevencióban gondolkodni, tehát nem a fájdalomnak az eltüntetése, hanem a prevenció kell, hogy legyen az eszköztárunkban, ne ha bekapok egy tabit, és akkor jobb lesz, hanem tegyünk azért, hogy ne jussunk el oda, és váljon ez valahol a kultúránk részévé.
1: Milyen nyárnak nézzünk elébe, hiszen ugye valahogy nyáron sokkal jobban kimozdulnak az emberek, bár most már ugye elmondhatjuk azt, hogy egész évben jövünk, megyünk, de valahogy még mindig az van, hogy nyáron azért akár a strandok megtelnek, de az emberek valahogy még szívesebben járnak, kelnek.
2: A tavalyi évben megviccelt bennünket az időjárás, hogy egy elég hűvös július jutott ki nekünk osztály részül a nyár folyamán. Én pontosan ezért nagyon bízom abban, hogy most ennek a visszája jön, tehát egy nagyon kellemes, melegidős és élvezetes nyárán lett előttünk.
1: Én pedig további kellemes időtöltést kívánok Önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: A rendezvény azonban nem csak előadásokból állt. A kiállítók és a résztvevők is fontos szerepet kaptak. Sokan érkeztek azzal a céllal, hogy bemutassák munkájukat, kapcsolatokat építsenek, vagy éppen inspirációt gyűjtsenek. A szépségi park képviselői közül elsőként Csicsai Barbarát, manikűröst és szakoktatót kérdeztem arról, miért tartotta fontosnak, hogy itt legyen ezen az eseményen.
3: Szerettem volna találkozni az itteni, a jövő diákjaival, ugye, a mostani diákokkal, és azért jöttem el, hogy megmutassam nekik, beszéljek nekik arról, hogy mi az én tevékenységem, hogy mivel foglalkozom, és hogy az oktatásokat egy picit promotáljam, mert szerintem szükséges folyamatosan fejlődni a szakmánkban.
1: Mennyire népszerű ma, és éppen azért, mert népszerű a manikűrös szakma, nehéz is.
3: Ez így van. Azért, mert nagyon sokan vagyunk, rengeteg szakmabeli van, de nem mindenki fejlődik és halad a szakmával. És én azon vagyok, hogy lehetőségeim szerint ennek vigyem a hírét, hogy muszáj fejlődnünk, és azáltal, ha jó szakemberek vagyunk, akkor lesz is elég munkánk.
1: Mennyire gyorsan tudja kiszűrni az, aki azt mondja, hogy szeretnék szép körmöket, és beül mondjuk egy szalomba, elmegy valakihez, milyen gyorsan tudja kiszűrni azt, hogy valóban a jó szakembernél van?
3: Első körben jó megnézni azt, hogy milyen a szalon környezete, tehát, hogy rend van-e, tisztaság van, higiéniai előírásokat betartja a szakember, lehet nála látni esetleg azt, hogy vannak kitéve oklevelek, vagy valamilyen eredményei, ezek mind-mind azt mutatják, hogy folyamatosan fejlődik a szakmában, illetve követni az internetes oldalait, stb., ahol lehet ezeket így látni, hogy fejlődik.
1: Ugye azt mondod, hogy kifejezetten azért jött, hogy itt a fiataloknak egyrészt példát mutass, megismerkedj velük. Mennyire szeretnének a fiatalok fejlődni ebben, vagy mennyire keresik azt, hogy valamiben gyorsan fejlődni, minél gyorsabban elvégezni, és utána már is nekiállni annak, hogy elhelyezkedhessenek a szakmában?
3: Én inkább azt mondanám, hogy nem gondolnák, hogy ennyire fontos a továbbképzés. Tehát ők úgy vannak vele, hogy mindenki azt hiszi, hogy elvégzi az alapoktatást, és utána már mehet is profi körmös lesz, stb. Nem látnak bele az emberek. És én ezen vagyok, hogy próbáljuk meg meglátni azt, hogy miért fontos az, hogy folyamatosan fejlődjünk.
1: Számodra szakoktatóként miért fontos, hogy te is fejlődj, hogy közben ugye tudd azt is megmutatni a diákoknak, vagy lendő diákoknak, hogy igenis példaként ott vagy, és valóban fontos a fejlődés.
3: Azért, mert nekem, ugye, mint oktatónak, nekem folyamatosan a legújabb trendeket követnem kell. Én ezért járok külföldi oktatókhoz is továbbképzésekre már, hogy a helyieknek is elhozhassam a legújabb dolgokat, illetve saját magam is fejlesztek mindenféle különböző technikákat, amik megkönnyíthetik a szalonmunkát, mivel ugye aktívan szalonban is dolgozom, ezért teljesen képben vagyok azokkal az aktuális problémákkal, amik előfordulhatnak a szalonmunkába, úgyhogy fontosnak tartom, mert rengeteg új anyag jön ki, nagyon gyorsan fejlődik a szakma, hihetetlen mennyiségben ontja a piac az új termékeket, meg a legújabb technikákat, és ezt egyszerűen az ember maga nem tudja követni, muszáj hozzá valaki.
1: Mennyire magasak az elvárások ma egy manikűrössel szemben?
3: Hát egyre nagyobbak, főleg amióta megérkezett a mesterséges intelligencia. Nagyon sok ilyen képet látunk az interneten. Szerencsére én úgy vagyok vele, hogy az én vendégköröm folyamatosan úgymond edukálva van arról, hogy mi az, ami normális szalonmunka, vagy mi az, ami esetleg már ilyen szerkesztett kép, és ők ezt már elég jól látják, és megértik azt, hogy vannak azért bizonyos határok. Nem tudunk mindent megcsinálni.
1: Mondjuk mi volt eddig a leghosszabb munka?
3: Amit, időben?
1: Igen, időben.
3: Körülbelül olyan 6 órás. De amiket én csinálok magamnak, azok van, hogy 8-10 órás munkák. Minél hosszabb a köröm, annál több idő az, amíg azt pontosan és szépen megépítjük.
1: Merre tart most a manikűrös szakma? Milyen irányba tart?
3: Az egyre lehetetlenebb dolgok felé. Tehát, hogy folyamatos, ugye, miért újabb fejlődések, meg minden van. Most azt veszem észre, hogy egyébként építőanyagokban egyre szebbek jönnek ki, vagy egyre jobbak, próbálják meggyorsítani a munkánkat, viszont díszítésileg az emberek annyira nem fogékonyak, és ez az oktatásokra is igaz, sajnos, személyes sajnálatomra, de az emberek nagyon kevésszer költenek díszítő oktatásra, tehát a manikűrösök, a szakmabeliek, mert azt veszem észre, hogy annyira nincs rá kereslet, mint amennyire ez sima szép körömre, vagy az emberek azt hiszik, hogy meg tudják ők azt csinálni maguk is, pedig aki látja gyakorlott szemmel, nem olyan egyszerű ez, és ezt tanulni kellene, hogy tényleg szép legyen.
1: Mi a 2026-os trend?
3: Most az úgynevezett clown dance az évszíne, ugye? Ez egy ilyen tejfehér szín árnyalat, és most nagyon sok cég hoz ki benne mindenféle építőzseléket, színeket, úgyhogy most ez nagyon megy, és körmökbe is a tejfehér, és a tejfehér alapon fehér francia az most nagyon menő idén.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
3: Nagyon szívesen, én is!
0: A beszélgetésekből az is kiderült, hogy a szépségiparban ma már egyre nagyobb hangsúlyt kap a minőség és a professzionalitás. Erről Mészáros Friderikával és Uher Tamással beszélgettem, aki a piac működésébe is betekintést adott.
1: Mennyire kapcsolódik össze az emberek fejében a professzionalitás a minőséggel?
4: Mostanában azt mondanám, hogy egyre gyakrabban észreveszem, hogy az emberek sokkal inkább fordulnak a professzionális termékek irányába.
1: Ez az átlag felhasználókra is igaz?
5: Lehet, hogy egy picit az átlag feletti, tehát a tudatos vásárlók, akik nézik az összetételeket, illetve komolyabb problémájuk van vagy bőrrel, vagy fejbőrrel, és az átlag drogériás termékek eddig nem tudták megoldani a problémájukat, illetve a tudatosabb vásárlók azok azt is tudják, hogy a professzionális termékek azok általában mondjuk egy sampon sűrűbb, kevesebb fogy belőle, akár egy krémnél is magasabb a hatóanyagtartalom, ezért mondjuk kozmetikus ajánlja, hogy ne tudjon a vevő rosszat levenni a polcról, és a bőrét ugye rossz irányba vigye. Tehát lehet egy olyan általánosságot mondani, hogy egy picit visszafogottabb termékek vannak a drogériában, hogy ne tudjon vele kárt se okozni a vevő saját magának.
1: Ugye nem tudom, hogy mennyire igaz, vagy mennyire tévhit az, hogy ami professzionális, vagy ami minőséges, az egyenesen arányos azzal, hogy jóval drágább is, és kevésbé megfizethető. Ezt mennyire cáfolnátok meg? Mennyire van ennek mondjuk valóság alapja, Tamás?
5: Minden árkategóriában van professzionális termék igazából. Attól is függ, hogy ugye melyik cég, melyik márka milyen stratégiát választ, hogy mennyit költ marketingre. Ez ugye nagyba befolyásolja a lakossági árat, vagy a szakmai árat is.
1: Mennyire kérnek tanácsot az emberek, hogyha jönnek? Nyilván gondolom, itt van különbség a között, hogy valaki szakmabeliként érkezik, vagy pedig átlagvevőként érkezik.
4: Átlagvevők ott azt mondanám, hogy többnyire tanácsot kérnek, de sok esetben egyébként a szakemberek is.
1: Mi az, amit tanácsolnátok az embereknek azzal kapcsolatban, hogy ha az egészségükért tenni szeretnének, és oda szeretnének figyelni a minőségre, de közben azért szeretnének megmaradni a pénztárca barát termékeknél is, tehát hogy ez mennyire hozható össze?
5: Erre van egy jó megoldásom, tehát ugye a marketing az ömlik a nőkre, meg ránk, és ugye nagyon sokan impulzív vásárlók, és mindent megvesznek, és néha sokkal kevesebb professzionális termék, ami kimondottan az ő bőrükre, vagy hajukra, fejbőrükre lenne jó, sokkal inkább megoldaná ugye a problémájukat, és ugye a nőknek az öme pár hét hónap után azt, amit impulzívan megvesz, rájön, hogy nem jó, és akkor megy a kukába, tehát itt csomó pénzt ugye kidobnak a leginkább a hölgyek, megveszik, és aztán mégse jó.
1: Mennyire tartott fontosnak azt, hogy ne űr legyen mondjuk a szépségipar és a képzésben levő manikűrösök, pedikűrösök, kozmetikusok, fodrászok között, tehát a leendő szakmabeliek között, hanem összehozni őket, és a képzéseket ilyen szempontból mennyire tartott fontosnak?
5: Együttműködünk több iskolával, és vagy a diákok jönnek hozzánk párfős oktatásokra, vagy mi megyünk az iskolába, mert ugye aki jön hozzánk oktatni, mondjuk Budapestről, máshonnan, ők ugye szalomba dolgoznak, vagy akár szalomba dolgozik és versenyzik, tehát a legjobb szakemberekkel próbálom mindig bármilyen témában oktatásokat szervezni, akik a legmodernebb és a legjobb tudást tudják átadni a diákoknak, meg ugye a végzett szakembereknek is.
1: Mennyire tudatosak a fiatalok és a diákok abból a szempontból, hogy mennyire tudják, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek?
5: Van egy pár üde kivétel, de sajnos ugye a többség ők nem tudják ennyi idősen, de szerencsére találunk motivált 15-16-17 éves gyerekekkel, akik már most tudják, hogy biztosan szakemberek szeretnének lenni, és már most is járnak akár képzésre, járnak be hozzánk rendszeresen vásárolni, mert mondjuk a rokonát már most ennyi idősen megcsinálja, és ehhez már most igényli a tudást, és mondjuk eljön egy oktatásra.
1: Tamás, férfiként a beauty szakmában számodra ez nem egy új keletű dolog, te ebben nem csak úgy belecsöppentél.
5: Körülbelül 2000-es évektől unokatestvérem kezdte ezt a vállalkozást Magyarországon, és én egyetem alatt csatlakoztam a cégéhez, üzletkötősködtem, jártam a szalonokat, és utána egy szerelem miatt költöztem Szlovákiába, és a hölgy most már ugye a feleségem is, és kezdtem el ugyanezt a bizniszt itt is. És igen, hát látom a magyar és a szlovák viszonyokat is.
1: Mi a különbség mondjuk Magyarország és Szlovákia között, hogyha így van rálátásod?
5: Magyarországon sokkal több fizikai ilyen jellegű bolt van, ami nekünk is van. Szlovákiában több a webshop. Lehet Szlovákiában egy kicsit kevésbé márkahűek az emberek, pontosan ezért, mert kicsit össze-vissza vásárolnak a szakemberek és össze-vissza webshopokból. Magyarországon egy kicsit ez professzionálisabban van kezelve.
1: Az oktatás fontosságára is felhívtad a figyelmet. Mennyire szükséges a továbbképzés ahhoz, hogy például valaki a szépségiparban megmaradjon, vagy megtalálja önmagát?
5: Hát, aki átlagos szakemberként szeretné vinni a szalonját, átlagos szolgáltatásokkal, azok visszafogottabban járnak ugye oktatásokra, de akik a legmodernebb anyagokat akarják jól használni, akár hajfestéknél, szőkítőpornál, vagy akár arckezeléseknél, illetve a gépeknél, elektrokozmetikai gépeknél ott jóformán pár évente annyit újul a technika, technológia és az alapanyagok, hogy aki jóformán éves rendszerességgel nem jár továbbképzésekre, az valamelyest lemarad, és nem tudja a szalonjába a legmodernebb dolgokat ajánlani.
1: Mi az, amit látsz, mennyire népszerű ebben a szakmában tevékenykedni, tehát a szépségiparban? Azok, akik mondjuk elvégzik az iskolán, hány százalékukból lesz professzionális szakember, fodrász, manikűrös, pedikűrös, kozmetikus?
5: Sokan állnak neki, ugye? Nincsen pontos statisztikám, csak nagyjából a végzettek számából az, hogy ki keres meg minket, illetve a sok iskolában ismerjük a tanárokat, úgy nagyjából az mondható, hogy a végzett diákoknak kb. A 10%-a helyezkedik el a szakmájában, mint fodrász, kozmetikus.
1: Ennek szerinted mi az oka, hogy ilyen kevés ez a szám?
5: Hát a vállalkozói környezet sem a legegyszerűbb, ugye? Tehát belevágni az anyagi tőkét igényel, illetve óriási tudást, meg merészséget. Itt biztosan lehetne mind fejleszteni, illetve akár a gyakorlati képzésnél, hogy sokkal több gyakorlattal találkozzanak a diákok, és merjenek utána szalon nyitni.
0: A jövő generációja is megmutatta magát. A 2026-os online sminkverseny résztvevői között diákok is érkeztek, akik kreativitásukkal és látásmódjukkal már most figyelemre méltó munkát végeznek. A nagymegyeri magán szakközépiskolából Csicsai Anikó kísérte el a bemutatóra Leisner Alexát, aki Cseh Vivient igazi, modern Disney hercegnővé, vagyis pontosabban Bellé változtatta.
1: Minden asztalnál itt körülöttünk éppen sminkelés zajlik. Szerintem belül itt előttem, ugye? Jó,
6: így van. Igen. Így van. A modern Disney hercegnőket mutatjuk be, amit egy öttagú zsűri pontozott. Egy hónappal ezelőtt mi az iskolán belül megszerveztük az élőversenyt, az első 10 helyezett ma mutatja be a tudását és a szorgalmát, gyakorlatát és fantáziáját a modern Disney versenyről.
1: Akkor most már benned azért nincs izgalom. Értük, vagy igen?
6: Ma már csak bemutató van, viszont az izgalom megvolt előtte is, meg utána is, hiszen az, hogy iskolán képviselheti ezt a jelentős versenyt, ez kiemelkedő.
1: Nehéz ebben a szakmában elhelyezkedni? Ezt a kérdést ma már több mindenkinek föltettem, és izgalmas válaszok érkeznek.
6: Én azt gondolom, hogy a teljes piac transformálódik. Ma itt nagyon érdekes előadásokat hallottunk egészségturizmusról, és azt gondolom, hogy a jövő ebben van. Most kötődik össze a szépségipar az egészséggel, amiről már évek óta ugye orvosok, innovatív szakértők vezetik ezt az életmódot, ami ugye most már többször is hallhatjuk, és divatba jött a longevity, a hosszú élettitka, és itt kapjuk meg rá választ, hogy ugyanúgy a szépség, illetve az egészség, valamint ez az egész iparág így összekötve nagyon nagy jelentősége bír, és olyan szakmák nyílnak meg előttünk, úgy szépségipari szakemberek előtt, mint egészség szakmába, illetve kettő egyben, hogy igen, mindenképpen arra biztatok mindenkit, hogy a szépség, relaxáció, pihenés, masszázs, smink, illetve bemutatók, hogy a legjobb helyen vannak tényleg azok, akik ezt a szakmát választják.
1: Ugye nekünk ezt most meg kell még tanulnunk. Azok, akik ezt most tanulják, mert olyan iskolába jelentkeztek, nekik ez már kicsit természetesebb lesz, hogy hogyan vonódik össze az egészség a szépséggel, a turisztikával, az egészség turizmussal?
6: Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az iskolában, a középiskolában meg tudjuk a diákoknak azt mutatni, amit a kisiskolások elsőben megkapnak, úgymond ABC-t, minden szakterületről egy kis ízelítőt, és ezen belül a diákok maguk tudják választani, hogy melyik az az üzletág, iparág, szépségág, amit majd választani fognak.
1: Mi az, amit szerinted leginkább fontos lenne a diákoknak a szakmáról tudni? Mi az a készség, amivel egy jó szakember rendelkezik? Közben a lányok összepacsisztak, gondolom, hogy most készültek el.
6: Igen, jó, igen.
1: Szóval mi az a készség, amivel
6: mindenképpen a kitartás és a szorgalom, és a mi szakmánk tanulható.
7: És ha már így a lányok elkészültek, csak egy nagyon gyors kérdés, és egy gyors bemutatkozást szeretnék a modelltől kérni, hogyha lehet.
8: Cseh Vivien vagyok, az iskolában elsős tanuló vagyok, és a kozmetikai szakon vagyok. Nagyon érdekel a smink, a szépség, mindig is érdekelt a divat.
7: Milyen érzés most a másik oldalon ülni? Ha kozmetikusnak tanulsz, akkor feltételezhetem, hogy a sminkelés is érdekel, és közben pedig ugye te most modellként vagy jelen.
8: Nagyon érdekes, és nagyon vártam már. Tudom, hogy jó kezekben vagyok, úgyhogy nyugodt vagyok. Izgalmas nézni, hogy én is ugyanezt csinálom.
7: Milyen érzés Bell bőrébe bújni?
8: Elegáns, csinos, nagyon csajos, egyrészt aranyos is, és tényleg nagyon elegáns.
7: Bell mivé tudja a szörnyeteget változtatni a szépségének köszönhetően?
8: Hát egy szép herceg fiúra.
7: Kérnék szépen tőled is egy bemutatkozás. Szia!
8: Szia, Alexa Leisner vagyok. Én is a magánszak középiskolából Megyerről jöttem. Kozmetikát tanulok, ugye? És hát én sminkeltem.
7: Mi volt a koncepció? Te választottad ki, hogy melyik Disney hercegnőt szeretnéd megvalósítani, vagy ez közös ötletelés révén jött?
8: Ezt én valósítottam meg, már megnéztem a vonásait is, és inkább a Bellhez hasonlítottam volna őt, mint akármi máshoz. Meg hozzá illik is ez. Olyan kis szerény, de viszont magabiztos.
7: Igen, tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy 2026 Disney hercegnői közül mondjuk Bellt hogyan jellemeznéd?
8: Hát inkább ilyen visszahúzódó, nagyon eleven. Így. Inkább így.
7: Mi az, amit a mai esemény ad nektek?
8: Tapasztalatot. Ez az első ilyen versenyféle, úgyhogy sok tapasztalattal fogok hazamenni, és gyakorlattal is, úgyhogy ezt adja.
7: Köszönöm szépen a beszélgetést.
8: Mi köszönjük szépen.
0: Végezetül pedig, kedves hallgatóink, még én magam is olyat próbáltam ki, amire eddig még nem vállalkoztam. Úgy beszélgettem, hogy közben masszást kaptam. Igazi élmény volt. Sárkány Melinda árult el nekem, hogy például Dunaszerdahelyen hogyan teremtődik meg a bali hangulat. Mi az, amit Inda és Anna megtanítanak nekünk abból a szemléletből, amit ők képviselnek. És talán az íre a pont az volt, amikor Inda balinéz nyelven megtanította. Hogyan mondjuk azt, hogy köszönöm?
9: Én most egy nagyon izgalmas dolgot fogok kipróbálni. Kérnék szépen egy gyors bemutatkozást.
10: Sziasztok, Sárkány Melindának hívnak, és a Dunaszerdahelyi Termálpark masszázs részlegének a recepciósa vagyok, és itt vagyunk a Beauty and Health Expo Szerdahelyen, a MOL Arénában.
9: Mi az, ami most velem fog itt történni?
10: És most a kolléganőm egyenesen Baliról érkezett, és egy bali masszást fogsz kipróbálni.
9: Ez nagyon izgalmas. Mielőtt még kipróbálom, nagyon szeretnék kérni a kolléganőtől egy bemutatkozást.
11: Hello, my name is Inda. I'm a massage therapist.
0: Angolul Inda bemutatkozott, és elárulta azt is, hogy masszás terapeuta. Utána pedig jött balinéz nyelven a köszönöm.
11: Szuxma.
9: Szuxma. Szuxma. Tehát mi lesz most a feladatom?
10: Ide kérlek, tedd a fejedet.
9: Igen, így.
10: És a kolléganő a nyakadat és a válladat fogja megmasszírozni, a hajadat egy picit oldalra tűzöm.
9: És közben pedig azért arról is kérdeznélek, hogy ugye manapság egyre népszerű Balira menni, de itt most az a nagyon különleges, hogy Bali érkezett ide hozzánk. Mennyire népszerű az, hogy most már tényleg tudatosítjuk azt, hogy nem kell, nem tudom, hány órát utazni.
10: Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre népszerűbb, ugyanis az elmúlt hétvégén tartottunk egy egész hétvégés, bali hétvégét nálunk a masszázsközpontban, és rengeteg érdeklődő érkezett. A díszletünk is teljesen bali volt, szóval, hogyha odajöttek a vendégeink, akkor egyenesen balin érezhették magukat. A lányok pedig fantasztikus élményt nyújtottak az összes vendégeinknek. Szintén táncoltak, egy táncbemutatóval kezdődött mind a három nap, úgyhogy a vendégeink örömmel fogadták.
9: Azt már engem, hogy egyébként masszíroz Inda. Olyan kedvesség árad belőlük. Mi az a plusz, amit ők belevisznek ebbe a mondhatom szakmába, hivatást? Te miként tekintesz erre? Hogy látod őket?
10: Nagyon jól érzed egyébként, igen, teljesen más energiával rendelkeznek ők. Az ő kultúrájuk annyira eltér a miénktől, hogy ezt az energiát tudják átadni a vendégeinknek, az érzést, és nyugalommal rendelkeznek.
9: Mi az, amit érdemes lenne szerinted tőlük megtanulnunk? Vagy mi az, amit te akár így a közös együttműködésetek, közös munkátok során te a lányoktól tanultál?
10: Mindenképpen a hozzáállást, akár a munkához, akár az embertársainkhoz. Úgy érzem, hogy most egy picit a itteni közösségekből kihalt ez a fajta kedvesség egymás iránt, és ez a jó indulat. Ezt kellene visszahoznunk mindenképpen.
9: Inda és Anna hogyan látja Csalló közt? Úgyhogy ugye ők Baliról érkeztek. Tényleg, ahogy ugye most már ismétlem önmagamat, de rengetegen utaznak Balira. És ők pedig ugye ezt választották helyszínnek, Csalló közt, Dunaszerdahely.
10: Igen. Nagyon-nagyon jól érzik magukat így, az elhangzott beszélgetések alapján tudom ezt mondani, másfajta kultúrával találkoztak itt. Ő náluk igazából ez a fajta luxus, ami itt van, úgymond, nincs jelen. Tehát nekik ez, ami tetszett itt nálunk, hogy kicsit modernebben tudnak, a modern dolgokkal is tudnak találkozni. Ott egy picit máshogy élnek. Nagyon tetszett ez nekik itt. Viszont azt a fajta életérzést, amiért mi oda megyünk, azt azért annyira nem tudták idehozni még. Ezt átadni ilyen rövid idő alatt a vendégeknek, vagy akár a mi közösségünknek még azért nem lehetett. De ezt mindenképpen meg kellene tanulnunk.
9: Mi az, amit szerinted az emberek egyébként Balin keresnek, de itt is megtalálhatnák, vagy itt is megtalálhatják?
10: Mindenképpen a nyugalmat keresik Balin, azt a relaxációs állapotot, amit ott el tudnak érni, de igazából nem a környezet adja, hanem ő maga, az ő érintése.
0: A Csallóközi Egészségturisztikai Fórum nem csak egy rendezvény volt, hanem egyfajta betekintés abba, hogyan gondolkodnak ma az egészségről, a pihenésről és a jólétről. Két nap alatt szakmai párbeszédek, kreatív bemutatók és személyes élmények találkoztak, és talán az is kirajzolódott, hogy a jövő turizmusa egyre inkább az egyensúlyról szól. Számomra ez egy izgalmas kis utazás volt, Csallóközből egészen Baliig. Szuxma, vagyis köszönöm, hogy velünk tartottak.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Népszavazással is feloszlatható lehet a szlovák parlament. Magyar Péter Giorgia Melonival tárgyalt. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az igazságügyi minisztérium alkotmánymódosítást készített elő, amely lehetővé tenné a parlament idő előtti feloszlatását népszavazással is. A javaslat szerint legalább 350 ezer választópolgár aláírására lenne szükség ahhoz, hogy az államfő kiírja a voksolást. A parlamentet akkor lehetne leváltani, ha a feloszlatásra a legutóbbi parlamenti választáson résztvevő választók számának legalább 3/5 igennel szavazna. A népszavazást nem lehetne megtartani a parlamenti ciklus első és utolsó 6 hónapjában, valamint háborús időszakban sem. A módosítás Robert Fico korábbi ígéretéhez kapcsolódik, amely szerint az állampolgárok is kezdeményezhetnének előrehozott választást. Az igazságügyi minisztérium új alkotmánymódosítást készített elő, amely jelentősen megváltoztatná az igazságügyi tanács tagjainak leváltási szabályait. A jelenlegi rendszer lehetővé teszi, hogy bizonyos tagokat indoklás nélkül bármikor visszahívjanak, ezt azonban az Európai Bizottság régóta bírálja. Az új javaslat szerint a jövőben csak meghatározott okokból lehetne leváltani a testület tagjait vagy vezetőit. Ilyen lehet például a súlyos kötelezettségszegés, vagy az, ha valaki egészségügyi okokból hosszabb ideig nem tudja ellátni feladatait. A minisztérium szerint a cél az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítése és az európai jogállamisági ajánlások teljesítése. A tervezet társadalmi egyeztetésre került, a módosításról később a parlament dönthet. Magyar Péter Olaszországban tárgyalt Giorgia Melonival, a találkozót pedig sikeresnek és előremutatónak nevezte. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Magyarország és Olaszország több fontos kérdésben is hasonló álláspontot képvisel. Ezek között említette az illegális migráció elleni fellépést, a nyugat-balkáni országok Európai Uniós csatlakozásának támogatását és az európai versenyképesség erősítését. A megbeszélésen szóba került a Trieste magyar kikötő projektje is, amelynek megépítését évek óta halogatják. A felek abban állapodtak meg, hogy támogatják az olasz és magyar befektetők együttműködését, valamint a kikötő mielőbbi befejezését. Magyar Péter valamint meghívta Giorgia Melonit egy magyarországi látogatásra is. Három ember vesztette életét egy lövöldözésben az osztrák Linz városában. Az első információk szerint egy idősebb férfi egy étterem előtt tüzet nyitott feleségére és lányára, majd saját magával is végzett. A tragédia délután 13:30 körül történt, a helyszínt nagy erőkkel zárták le a

0: egykori ombudsmanja. Halálhírét Boris Szuszko jelentette be a közösségi médiában. Dubovcová jogászként kezdte pályafutását, majd hosszú éveken át dolgozott bíróként és bírósági vezetőként Besztercebányán. 2010-ben parlamenti képviselő lett, később pedig 5 éven keresztül töltötte be az állampolgári jogok biztosításának tisztségét. Ombudsmanként számos érzékeny társadalmi témával foglalkozott, többek között a gyermekvédelemmel, az idősek szociális ellátásával, a börtönkörülményekkel és a bírósági eljárások elhúzódósával. Munkásságát több nemzetközi és hazai elismeréssel jutalmazták, köztük emberi jogi díjjal és állami kitüntetéssel is.
1: Időjárás.
0: Ma estétől erősen felhős, helyenként borult idő várható. Többfelé esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra is számítani lehet, nyugaton kevesebb csapadékkal. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. Péntek reggelre nyugat felől csökkenhet a felhőzet, de északon és keleten továbbra is sok lesz a felhő. Napközben 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északon ennél hűvösebb, 15-20 fok várható. Gyenge, helyenként mérsékelt észak-nyugati szél fúj majd.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Nyitra városában a Levicka és Zlatomoravecka kereszteződésben 2 autó ütközött, lassul a forgalom. Kassán a Stefányik utcában az állomás felől szintén 2 autó karambolozott, ezért egy sávot lezártak. Bugyimir kiáratánál szintén Kassa felé a Sport utca kereszteződésében újfent 2 személyautó ütközött, a helyszínen váltakozva halad a forgalom. Galgóc bejáratánál a D1-es autópálya felől mintegy 30 perces torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok, Önök a Hatuma Podcast 204. adását hallgatják. Ez az a műsor, amelyben hétről hétre megbeszéljük a határon túli magyarok ügyes-bajos dolgait, és értelmezzük azt a közéleti politikai kontextust, amely meghatározza külhoni, vagy ha úgy tetszik, szomszédországi magyarok sorsát és mindennapjait. Akik ebben a beszélgetésben társaim, Parászka Boróka Marosvásárhelyről, Erdélyből, és Finta Márk Komáromból, azaz a Felvidékről, én Újvidékről, Vajdaságból jelentkezem, és innen vezetem majd ezt a virtuális beszélgetést. Bekövetkezett, amire számítani lehetett, kedden megbukott a Bolozsán kormány Romániában. A képviselők többsége megszavazta a kormányból már korábban távozott szociáldemokratáknak, vagyis a PSD-nek és a szélsőjobbos AUR-nak a közös bizalmatlansági indítványát. Boróka, én arra volnék kíváncsi, hogy mi következik ebből, hogy milyen forgatókönyvek vannak egyáltalán így játékban.
1: Ami biztos, hogy hosszú és fájdalmas válság következik ebből. Ugye volt itt egy koalíciós szerződés, amelynek értelmében időről időre a következő 4 évben kellett volna váltsák egymást a koalíciós partnerek a kormány élén. A szociáldemokraták jövőre, a következő évben vették volna át Illye Bolozsántól a miniszterelnökséget, de nem volt türelmük kivárni, vagy taktikailag úgy döntöttek, hogy nem várják ki ezt az időt. És hát egy ilyen nagyon furcsa, torz együttműködésben beadták a bizalmatlansági indítványt, amelynek az aláírás, megfelelő aláírás száma is bizonytalan volt. 254 aláírással adták be, ha jól emlékszem, és 251-re lett volna szükség ahhoz, hogy érvényes legyen. Tehát mindenki arra tippelt, hogy ez a szocdem szélsőjobb időszakos koalíció, ez nem fog működni. Ehhez képest 281-en szavazták meg a bizalmatlansági indítványt, és így egyelőre szétesett a nagy koalíció. Mindenféle forgatókönyveket közé tesznek a pártok, most éppen tárgyal az államelnök Mikus Ordán a megfelelő jogszabályoknak megfelelően a parlamenti pártokkal, hogy kinek adjon kormányalakítási megbízást.

0: Kezdve attól, hogy Szocdem, tehát az eddigi kormánykoalíció áll újra össze, csak éppen a Szocdemek adják most a miniszterelnököt, tehát levágják azt az egyéves türelmi időt. Ezt a többi partner nem akarja elfogadni. Ennél is frivolabb javaslat volt az, hogy a Szocdemek, a szélsőjobbos George Simeon féle Áur és az RMDS kormányozzanak együtt. Tehát ezekből a javaslatokból látszik, hogy Halvány Lila miniszteri segédfogalma nincs senkinek, hogy lehet ebben a nagyon sokszínű, eszméletlen erőket összegyűjtő román parlamentben valamiféle kormányt létrehozni. Az idő sürget, nagyon nagy uniós források vannak kockán, mert döntéseket kéne hozni, beruházásokat kéne elindítani, és hát a másodpercek is számítanak, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Ami magyar kisebbségpolitikai szempontból nagyon érdekes, hogy az RMDS beleállt a konfliktusba az AUR-ral, és elutasít minden együttműködést. George Simeon viszont támogatásra szólította fel kifejezetten a székelyföldieket. Ennek azért van jelentősége, mert annak idején, amikor Orbán Viktor a Széhanyi beszédében kvázi támogatta George Simeont, akkor a Székelyföldön reagáltak a legtöbben pozitívan. Úgyhogy egyik járulékos vesztesége vagy kára lehet ennek az ügynek, hogy a szélső jobb az elvesz szavazókat a Szocdemektől is, de még a magyar érdekképviselettől is.
1: Mi volt itt a PSD-nek a... hát nem is tudom, a logikája ebben a játékban. Tehát miért gondolta azt, hogy kifizetődő ezt a kormányt megbuktatni, amelynek tulajdonképpen előtte része volt maga is?
0: Itt a miniszterelnök személye a kulcs kérdés, vagy a kulcs tényező, mert ő egy nagyon szigorú és nagyon következetes megszorító politikát vezetett be a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében, és hát ilyen fűnyíró elv alapján tényleg a szociális szférát, az oktatást sem kímélve vezetett be ilyen költséghatékony, pénzspórolós intézkedéseket, ami nagyon népszerűtlen volt. A magyarok körében is, az RMDS is sokat vesztett. Ezen emlékeztetnék arra, hogy a télen a helyi adók megemelése miatt épp Székelyföldön voltak nagy tüntetések. És ezt a népszerűtlenséget nem akarta magára venni a szociáldemokrata párt, ellenében is megy a saját szociálpolitikájának, úgyhogy ki akarták ezt védeni, de hát ki lehetett volna bírni, meg hosszú távon azért a kifizetődő a parlamenti ciklus elején megszorítani, a parlamenti ciklus végén pedig engedni, és pont ők kerültek volna abba a pozícióba, hogy aztán a következő években a jó rendőr szerepében legyenek adakozóbbak, de én azt hiszem, hogy itt versenyfutás folyik a szélsőjobbos szavazók megszerzéséért is. Az AUR 35-40% között váltakozik a támogatottsága, és napról napra látjuk, hogy a leszakadó vidékeken élők közül szerez, tehát pont a szociáldemokraták szavazói közül szerez magának támogatókat, úgyhogy így is helyezkedett a szociáldemokrata párt.
1: Ezért is kérdezem, mert számomra ebből az egészből az jön ki, hogy a PSD ebből nem nagyon tud jól kijönni, és ezért furcsa számomra, hogy ezt az utat választotta. Tényleg érdekelne, hogy a társadalom szintjén mi a percepciója ennek a PSD-s lépésnek. Tehát az inkább, hogy hát igen, ők már nem tudták nézni ezt a szörnyű népnyúzást, amit a kormány művel, és akkor ezért ott hagyták, és bizalmatlansági indítványt indítottak, még akkor is, hogyha ezt a Simeonékkal együtt kellett tenniük, vagy inkább az, hogy hát ezek most lepaktáltak a nácikkal, el vannak ásva, örökre el vannak felejtve, és többé nem szavazunk rájuk.
0: Az AUR megítélésével kezdeném. Az, hogy ez egy magyar ellenes szélsőjobboldali vasgárdista párt, ezt az erdélyi magyar elit tudja. Egyébként nem nagyon tartja számon senki, hogy ez mit jelent. És a George Simeon az megpróbál egy olyan fordulatot végrehajtani, amit megcsinált a Jobbik. Tudjuk, hogy a Jobbiknak se jött össze ez a néppártosodás, meg kihátrálni a saját szélsőjobbos múltjából, és egy ilyen balos gazdaságpolitikával, szélsőjobbos kultúrpolitikával hatalmat szerezni. Tehát nem abból a szempontból közelíti meg szinte senki, hogy lepaktáltak a nácikkal a szociáldemokraták. Amit, és még tudni kell azt is, hogy a szociáldemokraták megítélése nagyon rossz. Tehát ez a korrupt, nagy, lomha párt, a vörösbárók pártja. És ebben nem baloldali ellenesség van, hanem az a tapasztalat, hogy tényleg ez egy nagyon, a helyi politikában nagyon beágyazott, általában helyi alkukkal hatalmat szerző, ilyen maffiaszerűen működő hálózat, sajnos. A legnagyobb kelet-európai baloldali párt. Van ez ellenállás a párton belül, meg megtisztulási szándék, el is hagyták egy páran most a pártot tiltakozásként emiatt a paktum miatt, de azért nagy vonalakban erről szól a szociáldemokraták megítélése. És nekik azért éri meg ez az egész, mert azzal, hogy ők most belekényszeríthetik a többi pártot egy új kormánykoalícióban, amiben ők adják a miniszterelnököt, azzal ők ki tudják fizetni a saját helyi potentátjaikat, polgármestereiket, megyei önkormányzati elnökeiket. Tehát olyan tőkehelyzetbe tudják hozni őket, hogy a következő választásokon megint ez a Magyarországon a Szavazatára című filmben láttuk ezt a jelenséget, hogy a helyi polgármester, a helyi kiskirály oda kényszeríti, oda tereli a szavazókat az urnához. Ehhez pénz kell, és most ezt próbálja a szociáldemokrata párt megszerezni.
1: De ahogy leírtad a PSD-t, hogy hát egy ilyen korrupt, maffiaszerűen működő párt, vagy legalábbis, hogy ilyen kép uralkodik róla a társadalomban, ez számomra azt mondat, vagy velem azt mondatja, hogy talán akkor az sem állna nagyon távol tőlük a hatalom megtartása érdekében, hogy akár az aurral lépjenek koalícióra és alakítsanak kormányt. Nem is tudom, hogy ehhez a számok alapján megvolna-e a többségük, de majd elmondod. Hát és hogy ez mennyire reális, igen.
0: Született is ilyen javaslat, hogy alakuljon egy szocdem, aur és nemzeti kisebbségek, hát elsősorban az RMDS közös kormány, amiben annyi a realitás, hogy az RMDS mindig igyekezett kormányra kerülni, és mindenféle kompromisszumba belement ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani, tehát elvileg ez is összejöhetne, de olyan éles az AUR és az RMDS közötti ellentét, hogy ennek nincs realitása. Kis érdekesség, hogy az RMDS volt minisztere, kiállt a Tisza mellett, ilyen Tisza barát nyilatkozatokat tett, Novák Eduard volt sportminiszter. És az RMDS azzal támadta meg, és azzal próbált ezt a Tisza barát hangot elnyomni, hogy Novák Eduard volt az, aki együttműködött bizonyos sportjogszabályok elfogadása érdekében az AUR-ral. Tehát, hogy az RMDS-en belül is van egy ilyen meccs, hogy meddig lehet elmenni, meddig lehet elfogadni, hát egy nagyon nagy pártról van szó, a legnagyobb ellenzéki pártról, egyik legnagyobb ellenzéki pártról, tehát feszült a helyzet.
1: Mondjuk megkockáztatom, hogyha Orbán Viktor marad a miniszterelnök Magyarországon és a Fidesz hatalmon, akkor sokkal könnyebben menne ez a dolog, hogy az AUR-ral kialakítson az RMDS egyfajta együttműködést. Ugye Szerbiában is láttuk, hogy magyar hátszéllel azért könnyebb volt a Vučići szerbhaladó pártot szalonképessé tenni a vajdasági magyarok körében, és aztán az egész ugye odáig fajult, hogy végül közösen kormányoznak, illetve stratégiai partnerségről írtak alá szerződést, szóval viszont így, hogy a Tisza került hatalomra Magyarországon, nyilván mások a preferenciái az RMDS-nek.
0: Ebben erősítsen meg Márk, vagy cáfoljon, de én abban azt látom a magyarországi választások külpolitikailag legfontosabb következményének, hogy ezeket a demokrácia ellenes, és akkor ez egy ilyen hosszú skála, erőket azért most nagyon visszavezette. George Simeon, mint szuverenista, mint patrióta, ha jelentenek bármit is ezek a jelzők, politikusként rengeteget kapott attól a helyzettől, hogy pont a magyar, az Orbán kormány hivatalban lépése, illetve hivatalban léve azt az érzetet keltette, hogy ez egy felfutó erő, hogy itt van nemzetközi támogatás, hogy tulajdonképpen még csak most jön a szuverenista elők felemelkedése, és azért az érezhető, hogy ezt a szőnyeget kihúzták alóla.
1: És hát talán ezt támasztja alá az is, ami Szlovákiában történik. Múltkori adásunkban már nem volt időnk, hogy érdemben reagáljunk arra az akkor még frissnek mondható hírre, hogy hát egyfajta irányváltásra, vagy hát mondjuk lehet helyesebb volna azt mondani, hogy határozottabb irányvételre szánta rá magát a Magyar Szövetség. Ugye arra gondolok, hogy Gubik László elnök tudatta nyilvánossága azt az elnökségi döntést, párt elnökségének a döntését, hogy nem fognak együttműködni sem most, tehát választások után sem, pedig hogyha lesznek választások, azt követően sem a kormánypárttal, tehát a Smerrel és a Republikával. Na most a Republika nyilván senkit nem lepett meg különösebben, hogy nem kíván a magyar párt együttműködni egy szélsőjobboldali párttal, viszont az, hogy az aktuális kormányfőpártjával is kizárták a bármiféle koalíciót, az talán hát mondjuk nevezhető meglepőnek tekintettel arra, hogy a Fidesz propaganda azért hosszú ideig súlykolta, hogy mennyire kiváló államférfi Robert Fico, és hát ezért talán ez nem hagyott, vagy hát talán ez valami nyomot azért hagyott a szlovákiai magyarok körében is. Szóval az volna a kérdésem, Márk, hogy milyen kockázatai lehetnek egy ilyen határozott irányvonalnak, vagy irányváltásnak a Magyar Szövetségre nézve, tehát a szavazó bázis, vagy támogatói bázisát tekintve, illetve hogy mi állhat ennek a hátterében?
2: A Republikával kapcsolatban is én úgy gondolom, hogy azért elég sokan maradtak dühösek azután, hogy kizárták velük az együttműködést, bár ugye ez bizonyos szempontból kézenfekvő volt, és soha nem kérdőjeleződött meg, hogy ezzel a vonulattal a magyar-szlovákiai magyar politikának nincsen dolga. De az az érdekes a történetben, hogy a Republika egyre erősebben és egyre keményebben nyomul Dél-Szlovákiában is, és próbálkozik ott szavazókat szerezni, sokkal erősebben nyomul, mint korábban mondjuk az előtt párt a Kotleba féle lösszönössze, és hát olyan pozíciót szeretnének betölteni a szlovák politikában, mint az AUR a román politikában, tehát eléggé hasonlítanak is bizonyos szempontból ezek a pártok. Visszatérve azt már, illetve arra, hogy a Magyar Szövetség kizárta velük az együttműködést, ez már nagyon régóta érett, csak hogy itt volt egy ilyen tojástánc, amit Gubik László rituálisan lefolytatott az elmúlt hónapokban. Ugye, amikor tehát már hónapokkal ezelőtt még ki sem pattant talán a Benes ügy, már akkor volt egy látható közeledés, ugye ez 2025 nyarától tartott az ellenzéki pártokkal. Az elsősorban azért volt, mert hogy a Smer gyakorlatilag semmibe vette a Magyar Szövetséget, és bár voltak olyan dolgok, vagy olyan gesztusok, amiket esetleg tett a párt felé, például, hogy nem adott neki két hatalmas pofont, hogy fogalmazzunk így, ez a nyelvtörvény kapcsolatos Ficoféle tiltás például ilyen gesztusnak számított, hogy amíg bejelentette annak idején, hogy amíg ő van hatalmon, addig ilyen nyelvtörvény, ami csorbítja a kisebbségek jogait, az nem fog átmenni. De ezen felül nem történt semmi. Tehát megadott, vagy beígért ígéretek, azok nem teljesültek, gyakorlatilag egy elég komoly ignorálás volt az, ami az osztály része volt a Magyar Szövetségnek a Smer részéről. Viszont az ellenzék megnyitott elsősorban a progresszív Szlovákia. És hát ez a nyitás, ez szépen lassan, meg ez a közeledés, ez szépen lassan zajlott, amit aztán nagyon felgyorsított a Benes ügy, amikor a Smer, illetve a kormánypártok kimutatták a foguk fehérjét még ugye tavaly decemberben, és hát az azóta sem hagyott a láb. Viszont akkor meg már Gubiknak nem volt oka eljátszani, vagy elbábozni azt, hogy itt ők középen kell, hogy álljanak. De ehhez képest az utolsó pillanatig ezt bábozta el. A magyar kampány idején már szó volt arról, hogy lehet, hogy ezt a közeledést, ezt hivatalosabbá fogják tenni, de nem történt tulajdonképpen ebben igazán előrelépés, talán csak annyi, hogy decemberben volt egy tüntetés, amin Gubik Lászlót is felhívták a színpadra, de ugye az SZSZ elnöke Branislav Gröling nem akart vele egy színpadra állni, folyamatosan a Magyar Szövetség fejére olvasták a Fidesz közeliséget és egy csomó mindent. Gubikra borzasztóan bizalmatlanul tekintenek ezek az ellenzéki politikusok, legalábbis meglehetősen nagy többségük. Úgyhogy volt egy ilyen helyzet, és hát Gubik nem tette egyszerűbbé a bizalomépítést azzal, hogy mondta, hogy hát a Smerrel nekünk nem sok megbeszélni valónk van, meg hogy, tehát, hogy nem zárta ki teljesen a dolgot, nyilván lehetett érezni a szavaiból, hogy nincs a Smerhez túl sok köze, illetve hogy nem nagyon akar velük együttműködni, de érezni lehetett a szavakból azt is, hogy azért a kiskertajtót azért még úgy nyitva hagyná, hogyha úgy van, és ez a politika, ez már a szlovákiai magyar politikában elég csúnyán visszaütött korábban, például Bugár Bélánál, aki 2018-ban az elhíresült harmadik mondatával tartotta bent a hidat az akkori Fico kormányban, és nem léptek ki Ján Kuciak és Márton Jánkus nyírva meggyilkolása után a kormányválság idején a Fico kormányból. Úgyhogy az ilyen kettős beszéd ez megbosszulja magát, és Gubiknak ezt fel kellett ismernie, ezért ráadásul fel is szólították most már a április 12-e után alapvetően az ellenzékiek, hogy most már azért ideje lenne valamit mondani, mert hogy itt most már március, tehát április 12 sem tartja vissza, vagy az Orbáni kormányzás sem tarthatja vissza Gubikot attól, hogy bizonyos szempontból elkötelezze magát az ellenzéki irányba. Egyszerűen nem lehet ilyen helyzetben kvázi középen állni, mert egyszerűen nincs, politikailag nem definiálható ez az egész történet. Úgyhogy fogta magát Gubik László, és egy elnökségi döntéssel bejelentett egy beszélgetésen, ami a szlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkozott, hogy a Magyar Szövetség kizárja az együttműködést a Smerrel és a Republikával. Az SNS-szel azért nem, mert hogy az SNS jelentéktelen, és nem is foglalkoznak vele. Ez mondjuk annyiban igaz, hogy tartósan 5% alatt, a parlamenti küszöb alatt mérik az Andrej Danko féle pártot. És a HLAS-szal pedig azért nem, mert hogy zajlik egy együttműködés velük már most megyei szinten, ugye ez elsősorban Nyitra megyében igaz, az ahol Branislav Becik a HLAS-nak az egyik arca, régiós arca megyefőnök, és ott jól együttműködik a Magyar Szövetséggel, amelyenek a legnagyobb frakciója van ugye a megyében. Ez az egyik leginkább magyarok lakta megye egész Szlovákiában. Na és hát ez megint egy olyan, hogy hoztam is, meg nem is. Úgyhogy megint volt egy ilyen finom jelzés Gubikék irányába, hogy ez azért nem teljesen kóser, hogy ebbe nyomjunk még egy kicsit. Igazából ez erre válaszul, vagy ennek folytatásaként történt az, hogy most meg bejelentette Gubik László, hogy le fog ülni a liberálisokkal is hivatalos tárgyalásokba kezdeni, illetve a kereszténydemokratákkal. A kereszténydemokratákkal azért, mert tulajdonképpen biztosítani akarja a konzervatív szlovákiai magyar szavazókat, hogy minden ellentétes állítás ellenére egy ellenzéki kormányban nem lennének, és ahogy ő fogalmazott, minaretek itt, meg tudom én, gender átalakítás ott, meg stb. Meg abortusztabletták Királyhelmecen, meg ugye automatákból kapható abortusztabletták Királyhelmecen. Egészen sokkoló és szomorú, hogy ilyen dolgokat kell megint körbe magyarázni, meg hogy ezek ilyen szóhasználattal téma tudnak lenni, de sajnos ez így van, és hát itt vannak ugye a liberálisok, akikkel azért kell tárgyalni, mert gyakorlatilag ők a legerősebb párt, és elkezdett behozni egy nagyon érdekes párhuzamot 1998-at, amikor az Egyesült Jobboldal az akkori MKP-nak a segítségével kiszorította Vlagyimir Mecsért a hatalomból, és megnyerte a választásokat, és kormányozni tudott. És hát ezt a paralelt ezt próbálja most feléleszteni Gubik László, hogy tulajdonképpen ismét ez a helyzet, és megpróbálja feléleszteni azt a mítoszt, hogy a magyarok mindig a jó oldalon állnak, ugye idézőjelesen. Úgyhogy most ez a politikai taktika. Hát a kérdés az, hogy mennyire fog sikerülni, és nem elsősorban a politikai partnerek kapcsán vannak kétségeim, mert a politikában úgy működnek a dolgok, hogy azért bizonyos dolgokat a politikusok érdekből el szoktak felejteni, vagy fájtlat szoktak ráborítani, tehát az, hogy Gubik az gyakorlatilag Fidesz fióka, ezt valószínűleg sikerülhet elfelettetni azokkal a politikusokkal is, akik most hozogatják a szájukat. Illetve azt, hogy itt volt a Smer felé is azért egy óvatos kikacsingatás évekkel ezelőtt, tehát azt is hajlamosak talán majd elfelejteni. De itt elsősorban azt a bizalmi deficitet kell felszámolni, ami az emberek felé mutat, tehát itt az emberek nagyon-nagyon nem hisznek a magyar politizálásban nagyon régóta, és ezt a ugye felmérések is mutatják, hogy 5% alatt van a párt támogatottsága továbbra is, ebből nem sokat sikerült faragni ebből a deficitből, úgyhogy Gubiknak most azt kell bizonyítani a választóinak, hogy érdemes erre a formációra szavazni, mert hogy ez képes lesz egyenlő rangú partnerként részt venni egy olyan politikai összeállásban, amiből esetleg a következő választások után az új szlovák kormány felállhat.
0: Csak azt akartam hozzáfűzni a Márk mondani valójához, hogy ezzel, ahogy a tematikát felsorolta, ezt a szélsőjobbos tematikát, ezzel tulajdonképpen összefoglaltuk, hogy mi ez a rettenetes játék, amivel a magyar ellenes erőktől kell Romániában is félteni a magyar választókat, mármint, hogy beállnak támogatóként a saját, a rájuk támadó politikai erő mögé. Mert egy csomó olyan témát, ideértve az úgynevezett genderügytől, ettől az álságos rémizgetéstől, hogy akkor most a hagyományos család került veszélybe, hogyha nem ezek a szélsőjobbos, vagy szuverenista, vagy patrióta, vagy illiberális erők kerülnek hatalomra, egészen a nem létező migrációs fenyegetésig, hát abban a léptékben semmiképpen sem létezik, és nem fenyegetés, és nem úgy, ahogy ezek a pártok előadják. Ez az összes téma itt van, és használják ezek a pártok, és bevonzák a szavazókat, és ezzel szemben nincsenek érvei a magyar politikának, hiszen az RMDSZ is átvette ezeket az érveket, és használta.
1: Mondjuk az egy nagy különbség, legalábbis úgy látom meg, arra utaltál Boróka te is, hogy az RMDSZ igyekezett mindig is kormányra kerülni, tehát olyan politikát képviselni, hogy sikerüljön valami kormányzati pozíciókat megcsípnie. Ugye a Magyar Szövetség már régebb óta nem került a kormány közelébe, illetve hát a korábbi formációkban. Egyedül a Hídnak sikerült az elmúlt évtizedben, de nekem ez azért szimptomatikus, hogy inkább ideológiai alapon, vagy inkább érték alapon választanak partnereket, vagy bemernek sétálni ebbe az utcába, és nem azt a politikát folytatják, mint mondjuk a VMS, amely azt mondja, hogy a VMS akkor tud érvényre juttatni bármit a politikájába, hogyha ott ül az asztalnál, és valóban, míg mondjuk a 2000-es évek előtt folyamatosan az volt jellemző a VMS-re, hogy inkább értékalapon, ideológiai alapon kereste a koalíciós partnereket. Azt követően már ez teljes mértékben megváltozott, és hát az aktuális, legerősebb párttal próbált kialakítani jó viszonyt, annak érdekében, hogy kormányozhasson. És ez sokszor tényleg ilyen lárpurlár dologgá vált, tehát gyakorlatilag csak a pártnak volt jó, és a legszűkebb körének, mert folyamatosan olyan kompromisszumokra kényszerült, amelyeknek az oltárán föl kellett áldozni bizonyos kisebbségi jogokat, vagy azok érvényesülését. Volt még egy érdekes dolog itt a héten, mégpedig egy selfie kikerült a nem is tudom, talán az X-re, amit megint csak érdekes módon éppen Robert Fico osztott meg. Ugye ezen a képen most kár, hogy nem tudjuk mutatni, szerepel Fico, Babis és Tusk, ugye a lengyel és a cseh kormányfő még, és hát egy olyan szöveg kíséretében tette ki ezt Robert Fico, hogy a három muskétás várja a negyediket, hogy újjá születhessen a V4. Hát feltételezem, hogy nem Orbán Viktorra gondoltak, mint negyedikre, akit vártak oda az Európai Unió állam és kormányfőinek találkozójára, ahol ez a selfie készült, és ahova Orbán Viktor elmehetett volna ugyan, de nem ment el valamiért, hanem Magyar Péterre gondolhattak. Ilyen gyorsan elfeledhette már a nagy barátját és partnerét, akivel együtt tudták akadályozni az Európai Unió közös döntéseit, vagy minek tulajdonítható ez a szintén érdekes irányváltás, amelyet most Ficónál láthatunk.
2: Hát ilyen a politika. Tehát Robert Fico most megpróbál újra olyannak tűnni, akivel lehet partneri kapcsolatot építeni. Erre rá van kényszerülve tulajdonképpen, az elmúlt hetei azok kényszerpályán teltek, mert egyszerűen nem igazán akadt olyan téma, amit komolyabban meg tudott volna fejni. Itt volt például a barátságkőolaj vezetéknek a lezárása, már az is azóta újraindult, és most tulajdonképpen egy olyan helyzetben találta magát, hogy egyedül van az európai térben egy olyan véleménnyel, vagy egy olyan politikai irányultsággal, amit mások nem osztanak, ugye ez az orosz barátság, amire most tulajdonképpen továbbra is üti a vasat, mert elmegy a győzelemnapi moszkvai felvonulásra, és állítólag tárgyalni fog Vlagyimir Putyinnal is, de már tavaly is ott volt ezen a felvonuláson, tehát ez sem egy olyan különösebben nagy újdonság. Viszont, hogy továbbra is kitart mellette, és ő ezt kénytelen eljátszani, bár valószínűleg még hisz is benne, a választói számára, ugyanis jelen pillanatban a belpolitikai szénája nem áll túl jól, tekintve, hogy a konszolidációs intézkedések azok látványosan hatástalanok, és most már a 13. nyugdíj intézményéhez is hozzá kell nyúlnia, ezt már finoman elkezdték a kondicionálást a választóknál, hogy a 13. nyugdíjjal valamit kezdeni kell, mert nagyon sokba kerül, és az államháztartás nem nagyon fogja bírni, de most azt tudni kell, hogy ezt mernek a szavazótáborának a magját elsősorban a nyugdíjasok adják, tehát, hogy itt elég komoly problémákba kerülhet nagyjából egy évvel a választások előtt, amit nem biztos, hogy be tud vállalni, vagy fel tud vállalni Fico. Úgyhogy egy ilyen ideológiai manőverrel is próbálkozik, és hát a másik dolog pedig, ami ott van, hogy neki egyetlen lehetősége van szövetséget építeni jelen pillanatban, mert Nyugat-Európában nem tartják őt komolyan vehető partnernek, ezt minden diplomáciai csatornán hallani lehet, hogy nem bíznak egyáltalán Robert Ficóban, és most, hogy elvesztette ugye ahogy Boróka fogalmazott, kihúzták a szuverenisták lába alól tulajdonképpen ezt a felívelő ígéretről szóló szőnyeget, hogy itt most erősödni fog ez a szuverenista patrióta vonal. Hát nem, és ezt Robert Fico is érzi, úgyhogy neki egyetlen lehetősége van, és az a V4 együttműködésnek a felélesztése. Fico tudja, hogy ez az együttműködés, ez nagyon ingatag lábakon fog állni. Már csak azért is, mert a cseh partner, aki a legközelebbi lehet, ott egy bizniszmen áll a kormány élén, Andrej Babis, aki pont egy olyan ember, akivel tudnak tárgyalni a nyugatiak, és el is tudják őt csábítani egy-egy jó üzletnek a reményével, illetve barterezéssel, tehát neki ilyen gátlásai nem nagyon vannak, elsősorban nem ideológiai gátlásai. Donald Tusk ugye nagyon erősen pro-európai, tehát nála megint van egy ilyen mondjuk így gátló tényező Robert Fico szempontjából, és hát most Magyar Péter pedig egy olyan ember, aki Hát azzal az ígérettel érkezik a magyar kormány élére, hogy alapvetően megváltoztatja Magyarország politikáját, ami az Európai Unió felé való viszonyt illeti, de arra is felhívják az elemzők a figyelmet, hogy Magyar Péter azért valószínűleg fog konfliktusokat vállalni az Európai Unióval is. Lehet, hogy nem olyan mértékben, sőt biztos nem olyan mértékben, mint Orbán Viktor, de azért benne van a pakliban, hogy lesznek olyan dolgok, amik konfliktus források lehetnek. Úgyhogy egy ilyen gárdával kell idézőjelben dolgozni a Robert Ficónak, viszont ez az egyetlen lehetősége. Tehát neki most szépen kell énekelnie Magyar Péternek is, meg szépen kell énekelnie a többi partnernek is, és ezek a politikusok, ezek tudják, hogy a V4-ben van politikai érdekérvényesítő potenciál, lehet vele valamit kezdeni, de ezt nem lehet olyan agresszív és kőbevésett ideológiai alapokon és folyamatos ellenségeskedésekre építve kezelni, mint ahogy Orbán Viktor szerette volna. Orbán Viktor szeretett volna egy takeover-t a V4-ben, szerette volna irányítani ezt az egész formációt, szerette volna leuralni ezt a formációt és a saját politikai akarata, illetve ambícióinak alárendelni. Ehhez képest itt most egy egészen más dinamikával rendelkező négyes fog összeállni, és hát ebben egész másfajta lehetőségek rejlenek, amit Robert Fico megpróbál kihasználni, megpróbál felismerni, és hát mosolyognak szépen Magyar Péterre, hogy csatlakozzon, mert hogy lehet benne valamilyen lehetőség, én ezt látom.
1: Hát minden esetre ez a konstelláció most sem egy ideális, nyilván Orbán Viktorral még kevésbé volt az, de hát Magyar Péterrel is bizonyára a Benes ügy kapcsán azért Ficónak nem lesz olyan ideális a kapcsolata. A többieknek meg talán ez a moszkvai látogatás, vagy legalábbis Tusknak biztosan ez a moszkvai látogatás nem fog tetszeni, úgyhogy nem biztos, hogy éppen holnap lesz az a nap, amikor D'Artagnannal kiegészülve újraéleszthetik a V4-eket. De van egy harmadik témánk, amiről szeretnék beszélni, és hát bár még messze van a nyári fesztivál szezon, vagy hát nem is annyira, mondjuk egy két hónap, bő két hónap, de talán érdemes így most a NER látványos és gyors összeomlása közepette felvetni azt a kérdést, hogy életben tarthatók-e azok a rendezvények jelenlegi formájukban, amelyek mindig is erősen a Fideszhez voltak köthetőek, és hát hogyha egy ilyen szimbólumot akarnánk kiemelni ezek közül, akkor ez mindenféleképpen tusványos volna, ahol ugye elhangzott a nagy illiberális demokrácia beszéd is annó, meg hát mindig ezek a nagy világmegfejtések Orbán Viktortól. Szóval, hogy itt a bálványosi nyári tábor, illetve hogy is van pontosan a neve?
2: Szabad Egyetem.
1: Szabad Egyetem, így van, köszönöm. Vajon hát jellegében megváltozhat-e? Én néztem a honlapot, ott egyelőre még csak annyit tudunk, hogy július 21-től 26-áig fog tartani. Vannak-e már információk, Boróka, arról, hogy mi várható? Lesz-e egyáltalán tábor? Tehát mennyire biztos az, hogy július 21 és 26 között ott bármi is történni fog? És mit gondolsz erről, hogy ebben a formában ez fönntartható lesz-e?
0: Még a nagy nyári helyehújja témáját kiegészíteném egy mellékszállal, hogy Tar Zoltán bejelentette, hogy államtitkári szinten kapnak intézményes hátteret a határon túli magyar kapcsolatok, és én azt figyelem árgus szemekkel, hogy elindul-e valamilyen elszámoltatás, hogy hogyan alakul a támogatás politika következő időszakban, lesz-e átvilágítás, szigorodik-e a folyósított támogatások rendszere. Ezt már csak azért is hozom fel, azon kívül, hogy nagyon aktuális, meg létérdekünk, hogy ezt lássuk, hogy hát ezeknek a nyári rendezvények voltak a legnagyobb költséggel működtetett akciók, tulajdonképpen az Orbán kormány határon túli propaganda eseményei voltak ezek, és úgy, hogy eddig biztosan nem tudnak működni, bár én, ahogy ismerem az Orbán rezsimek történetét, azért ragaszkodnak az, ahhoz, hogy megtartsák, vagy mentsék, amit lehet menteni a határon túli politikai kapcsolatokból, annál is inkább, mert hogy azért naponta láthatjuk itt Erdélyben, hogy egy ilyen furcsa erózió van. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagy eltávolodás a Fidesztől. Tegnap előtt felhívott egy erdélyi ilyen határon túli magyar politikával foglalkozó szakértő ismerősöm, és azt mondta, hogy szerinte nem lesz ember, aki elmenne, merne menni Tusnádra, és előadná magát úgy, hogy az elmúlt években. Tehát, hogy biztos, hogy ha pénz lenne is arra, hogy megtartsanak egy ilyen rendezvényt, olyan lojalitás show, mint amit az elmúlt években láttunk, és olyan büszke felvonulás Orbán és politikus társai mellett biztos, hogy nem lesz. Emellett voltak kísérletek, vagy vannak kísérletek arra, hogy legyen egy ellentusványos is a nyáron. Nem tudom, hogy erre lesz-e kapacitás, megint csak lesz-e pénz, van-e koncepció. Tehát, hogy itt most van egy ilyen vákum. A harmadik lehetőség, hogy hát ahonnan indult Tusványos és a Bálványosi Szabad Egyetem, az nem egy fideszes rendezvényként indult, az egy ilyen bölcsész, jobbára magyar liberális ellenzék kezdeményezésére még a 80-as években elkezdett kapcsolatépítő terep lesz, lehet, hogy visszakerül ez oda, és lesz egy ilyen kedves civil, low budget és magas szellemi igénnyel megrendezett valami, nem tudom, de ezek a lehetséges forgatókönyvek.
1: Beszéltél itt az elszámoltatás kapcsán, vagyis hát összefüggésbe hoztad a nyári táborokat az elszámoltatás ügyével, illetve azzal, hogy ezek mekkora költségvetésből működtek. Ilyen kérdések Tusványos kapcsán fölmerültek-e, hogy itt azért ez egy túlárazott projekt volt?
0: Hát most, amikor megy a hatalom, vagy még meg se kezdődött tulajdonképpen a hatalom átadás átvétel, ideig még nem jutottak el a feldolgozásban az emberek, sőt nem is látjuk, hogy ez hogy fog történni. Tehát most ez nem merült fel, az elmúlt években persze sokszor felmerült, maga a léptéke is, a meghívottak is, a gázsik mértéke is, nem csak Tusványoson, hanem a gyergyói ifjúsági fesztivállal, vagy helyi rendezvényekkel kapcsolatban, és sorban az összes erdélyi rendezvénnyel kapcsolatban, úgyhogy szerintem, ha erre vagy kíváncsi, fognak, ha lesz elszámoltatás és átvilágítás, akkor elsősorban Tusnádon fognak kiesni a csontvázak a szekrényből.
1: Ugye azt mondod, hogy ez a kezdetben ez nem egy kimondottan fideszes rendezvény volt, de hát azért amióta tömegrendezvényé vált, vagy tényleg nagy médiateret szentelnek neki, azóta úgy emlékszünk rá, mint az a hely, ahol Orbán Viktor bejelentette azt a koncepciót, amit majd az elkövetkező években szeretne végrehajtani, illetve azt az irányvonalat, amilyen irányba szeretne menni. Engem borzasztóan érdekel az, hogy világos, hogy itt vannak különböző forgatókönyvek arra, hogy Tusványos egyáltalán megmarad, de hogyha megmarad, akkor esetleg változik-e ez a koncepció, de hogyha nem is Tusványos, láttok-e, és akkor ez már Márkhoz is szóló kérdés, hogy láttok-e olyan szigeteket, vagy sziget az nem jó kifejezés, azt már a Tisza levédte, de mondjuk ilyen galfalvakat, ahol a Fidesz meg tudná húzni magát. Most már igazából tényleg erről beszélünk, tehát ami most történik a NER-rel, az egy nagyon látványos, nagyon gyors összeomlás. De hogy ha a határon túli nemzetrészeket nézzük, akkor azért itt még mindig, bár ugye nincsenek friss közvéleménykutatások erre vonatkozóan, hogy itt is hányan emlékeznek úgy, hogy a Fideszre szavaztak, és Egész biztos, hogy már nem emlékszik 90% úgy, hogy rászavazott volna. Ugye ez Magyarországon is látjuk, hogy ez a tendencia, a felejtés tendenciája az elég gyors. Szóval, hogy határon túl el tudtok-e képzelni, láttok-e ilyen kis falvacskákat, galfalvakat, ahol továbbra is a galíciaiak fognak irányítani?
2: Hát ez azért nehéz kérdés, mert az, hogy milyen gyorsan omlik össze a NER, illetve hogyan jelennek meg ugye újabb és újabb emberek, akik most valamiféle bűnbánatot gyakorolnak, ez gyorsabb ez az ütem Magyarországon belül mindenképpen, talán annál, amit sokan vártak, köztük én is. Én azt hittem, hogy azért ez a rendszer bizonyos szempontból mondjuk itt tartósabb lesz a hátországban. Nagy kérdés az, hogy a Fidesz milyen utóvétharcokat fog folytatni, mert hogy jelen pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy nem folytat, illetve hogy ez az utóvétharc, az kimerül mondjuk abban, hogy a nemzeti kulturális alapon keresztül még gyorsan kiosztanak néhány százmilliót, meg még kiürítik az államkasszát, de ezen kívül nem igazán állnak bele ebbe az utóvétharcba, és inkább arra koncentrálnak, hogy a következő években talán politikailag valamiféleképpen összeszedjék magukat, de ugye itt a vagyonkimentés talán most nagyobb prioritást élvez bizonyos körökben, hogyha fogalmazhatok ilyen pikírten. Úgyhogy nem igazán foglalkoznak azzal sem szerintem, hogy a határon túl tulajdonképpen mi lesz. Tehát látjuk azt, hogy nagyon-nagyon gyorsan elengedték a határon túli magyaroknak a kezét, még azokét is, akik konkrétan a legszorosabb szövetségeseik voltak. Hozzám nem érkeznek be olyan információk, hogy itt valamilyen komoly építkezés, vagy legalább valamilyen mentőakció indult volna azért, hogy ezt a befolyást valamilyen módon meg tudják őrizni. Na most, ami érdekes ebben a sztoriban szerintem az, hogy egyrészt ugye változik a politikai széljárás is Szlovákiában is például, tehát vannak kommentelők, akik éppen a tegnapi newsfilterem után hívták fel a figyelmemet, hogy ők azért nem bíznak a szlovákiai magyar pártban, mert szerintük, hogyha Orbán maradt volna hatalmon, akkor maradt volna Fico felé orientálódás is, illetve hogy nem lett volna ilyen egyértelmű állásfoglalás, és ez bizalmi válságot, meg bizalmi hiányt eredményez náluk is. Viszont én úgy gondolom, hogy azért a NER az lassabban fog omlani talán határon túl, mert ott alapvetően nem csak a politikába volt belekódolva, hanem nagyon sok választóba is, és ha nincs olyan inger, vagy nincs ellenkező irányú inger, nincs olyan inger, hogy itt most a Tisza kormány is olyan kedvezményeket, meg olyan hangulatot teremt, hogy ők azok, akiket szeretni kell, mint ahogy a Fidesz ezt tette 16 éven keresztül, akkor a Fidesz utáni nosztalgia azért bizonyos szempontból megmaradhat, talán tovább is, mint Magyarországon bizonyos körökben. Úgyhogy ez tevőlegesen valószínűleg, vagy valahogy tapinthatóan nem fog talán megnyilvánulni, de a maga a nosztalgia az megmaradhat egész addig, amíg mondjuk egy politikai kommunikációs hadjárattal ezt az egészet nem állítják át, és nem csinálnak Orbánból valamiféle gyurcsányi képet, nem csak Magyarországon, hanem akár ugye a határon túl is. Úgyhogy ez például szerintem egy fontos faktor. A pénzügyekben pedig hát úgy tűnik, hogy tényleg itt elengedték ezt az egészet a Fidesznél. Én nem gondolom, hogy a tusványost azt nagyon fogják erőltetni, mert egyszerűen az egy vázi túlkapás volt ilyen szempontból, de tusványosan már annyira rajta van az a bélyeg, hogy szerintem maga a fesztivál olyan nagyon sokat nem fog túlélni. Láttunk már olyan fesztivált például Szlovákiában is, ami nem igazán mondjuk így élt túl mert volt nála jobb vagy erősebb, ez volt a Martosi Fesztivál, amit annak idején például a Gubik László rendezett, az egyfajta ilyen ellengombaszökként is funkcionált egy időben, és aztán amikor már nem érezték szükségét, hogy ezt megrendezzék, akkor el is engedték, és nem is volt már több. Itt van viszont Gombaszög, ahova viszont két lábbal sosem engedték be teljesen a Fidesz. Tehát azért igen, ott voltak a megnyitón a fideszes potentátok, elmondták a kis beszédeiket, sőt a programra is hatással voltak, nem is kicsit, de ettől függetlenül ott maradtak, tehát magán Gombaszögön maradtak olyan galfalvak, hogyha fogalmazhatunk így, amelyekből aztán kinőtt az a lehetőség, hogy most meg fogják tudni rendezni magát a fesztivált, valószínűleg ugyanolyan nagyságrendben, mint korábban, viszont a politikai nyomás az meg valahogy lekerül erről az egész konstrukcióról, legalábbis most, és most én olyan információkat kapok, meg olyan madárcsicsergések jutnak el hozzám, hogy itt azért már jóval szabadabban kezelik mondjuk a vendégmeghívásoknak a jóváhagyását, mint korábban. Azért is, mert mondjuk a szervezőgárda egy része az elmúlt időszakban meglehetősen hangosan foglalt állást a magyarországi rendszerváltás mellett, ami hát nem azt mondom, hogy fordulat, mert fiatalok és lázadók voltak mindig, de hát ez már csak ilyen. Úgy tűnik, hogy ez a fordulat, ez így bele volt kódolva a fesztivál működésébe is, meg a környezetébe is. Úgyhogy ez lesz valószínűleg júliusban, amikor megrendezésre kerül a fesztivál.
0: Hadd tegyem hozzá, kinyitva a következő adásunk témáját is, hogy nem csak az a kérdés, hogy a Fidesz elengedi-e a határon túli a grabancát, hanem hogy lesz-e más tartalom, más kapcsolatfelvétel, akár kormányzati oldalról, és nem azt kérdezem, hogy ad-e majd a magyar kormány határon túli kezdeményezésekre, fesztiválokra pénzt, hanem hogy lesz egy új típusú politikai kapcsolathoz elég tartalom, szándék. Itt most, amikor az adásunk meghallgatható a Pátria Rádió hullámhosszain, éppen a Magyar Országgyűlés hivatalba lépését ünneplik Magyarországon, a magyar himnusz mellett a cigány és a székely himnusszal is. Ez egy olyan szimbolikus gesztus, amin érdemes tovább gondolkodni, hogy ezt hogy lehet kibontani, tartalommal megtölteni, és a jelzésen túl tényleg komolyan venni.
2: Igen, ez nekem is feltűnt egyébként, hogy van egy ilyen érdekes gesztus. Olvastam egy kormánypárti, vagy most már lassan csak volt kormánypárti megmondó embernek a gúnyos posztját arról, hogy hány dal fog elhangozni a beiktatáson, illetve ugye az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren rendezett bulin, meg a beszédeken, meg stb. És hát úgy gondolkodtam, hogy mik hangoztak el korábban, tehát az a dalcsokor, amivel tulajdonképpen egy ilyen szimbolikus területet akart leuralni a Fidesz, azokat most lassacskán elfelejthetjük. Talán a Nélküledet, meg a Magyarország halszavunk című nótát emlékeztek még rá, csak halszagú Magyarországként hivatkoztak egy ideig, mert úgy hangzott, amikor énekelték, meg volt az a baraszkfás nóta, meg hasonló dolgok. Hát igen, ez a szimbolikus tér, ez most egy egészen más megközelítéssel, egy vissza a gyökerekhez megközelítéssel.
0: De lehet-e integrálni, tényleg? Tehát, hogy sokfélék vagyunk, tudunk-e egy kórusban énekelni sokfélék?
2: Hát ezt majd az elkövetkező néhány év fogja eldönteni, és hát bizony benne van a pakliban, hogy nem lesz ez olyan egyszerű menet, de egyelőre még a reménykedés időszaka van Magyarországon is, meg bizonyos szempontból, vagy bizonyos körökben a határon túl is, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez elhúzódó dolog lesz-e, vagy gyors kiábrándulással fog járni. Jelen pillanatban még a másik oldal tevékenységére figyel mindenki, azt gondolom.
1: Hát, hogy egy kórusban tudunk-e majd énekelni, ez a jövő zenéje. hogy így fejezzem ki magam. A mai adásunkat viszont le kell zárnunk, és majd itt folytatjuk. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, és ha a Pozsonyi Pátria Rádióban hallgattak bennünket, akkor szeretném figyelmükbe ajánlani a podcast csatornáinkat. Kérjük, iratkozzanak fel Spotify-on, YouTube-on, kövessék a Facebook oldalunkat, és írják meg a véleményüket is az elhangzottakról. Egy hét múlva újra itt leszünk, Fint a Márk és Parászko Boróka nevében búcsúzik a mai szerkesztő műsorvezető Pressburger Csaba, a viszonthallásra.

0: nagyon hamar kiderült, hogy ez sokkal több, mint az én filmem. Ez nem rólam szól, nem az én családomról szól, nem a nővéremről szól, hanem azokról az emberekről szól, akik mindannyian cipelünk valamit, cipelünk kérdéseket, cipelünk traumákat, kimondatlan dolgokat, megoldatlan dolgokat és helyzeteket, nem beszélünk egymással, és ez a film rávilágít nem az én történetemre, hanem az ő történetükre.
1: Egy eltűnt nővér, akit senki sem keres, és egy levél, ami 27 év után érkezik. Családi traumák és eltemetett múlt. Erről szól az Apám lánya című dokumentumfilm, melyről Potrackán Lea dunaszerdahelyi rendezővel beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában, szombat délután 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Népszavazással is feloszlatható lehet a szlovák parlament. Magyar Péter Giorgia Melónival tárgyalt. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az igazságügyi minisztérium alkotmánymódosítást készített elő, amely lehetővé tenné a parlament idő előtti feloszlatását népszavazással is. A javaslat szerint legalább 350 ezer választópolgár aláírására lenne szükség ahhoz, hogy az államfő kiírja a voksolást. A parlamentet akkor lehetne leváltani, ha a feloszlatásra a legutóbbi parlamenti választáson résztvevő választók számának legalább 3/5 igennel szavazna. A népszavazást nem lehetne megtartani a parlamenti ciklus első és utolsó 6 hónapjában, valamint háborús időszakban sem. A módosítás Robert Fico korábbi ígéretéhez kapcsolódik, amely szerint az állampolgárok is kezdeményezhetnének előrehozott választást. Továbbá az igazságügyi minisztérium új alkotmánymódosítást készített elő, amely jelentősen megváltoztatná az igazságügyi tanács tagjainak leváltási szabályait. A jelenlegi rendszer lehetővé teszi, hogy bizonyos tagokat indoklás nélkül bármikor visszahívjanak, ezt azonban az Európai Bizottság régóta bírálja. Az új javaslat szerint a jövőben csak meghatározott okokból lehetne leváltani a testület tagjait vagy vezetőit. Ilyen lehet például a súlyos kötelezettségszegés, vagy az, ha valaki egészségügyi okokból hosszabb ideig nem tudja ellátni feladatait. A minisztérium szerint a cél az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítése és az európai jogállamisági ajánlások teljesítése. A tervezett társadalmi egyeztetésre került, a módosításról később a parlament dönthet. Magyar Péter Olaszországban tárgyalt Giorgia Melónival, a találkozót pedig sikeresnek és előremutatónak nevezte. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Magyarország és Olaszország több fontos kérdésben is hasonló álláspontot képvisel. Ezek között említette az illegális migráció elleni fellépést, a nyugat-balkáni országok Európai Uniós csatlakozásának támogatását és az európai versenyképesség erősítését. A megbeszélésen szóba került a Trieste magyar kikötő projektje is, amelynek megépítését évek óta halogatják. A felek abban állapodtak meg, hogy támogatják az olasz és magyar befektetők együttműködését, valamint a kikötő mielőbbi befejezését. Továbbá Magyar Péter meghívta Giorgia Melonit egy magyarországi látogatásra is. 3 ember vesztette életét egy lövöldözésben az osztrák Linz városban. Az első információk szerint egy idősebb férfi egy étterem előtt tüzet nyitott feleségére és lányára, majd saját magával is végzett. A tragédia délután 13:30 körül történt, a helyszínt nagy erőkkel zárták le a rendőrök és a mentőszolgálatok. Az osztrák Kronenzeitung úgy tudja, hogy a támadó családi konfliktus miatt követhette el a gyilkosságot, ezt azonban a rendőrség egyelőre nem erősítette meg hivatalosan. A hatóságok közölték, hogy a fegyvert lefoglalták, és a lakosság nincs veszélyben. A környéket órákra lezárták, miközben a nyomozók helyszíneltek és tanúkat hallgattak ki. 73 éves korában elhunyt Jana Dubovcová, Szlovákia korábbi igazságügyi minisztere, parlamenti képviselője és egykori ombudsmanja. Halálhírét Boris Szuszko jelentette be a közösségi médiában. Dubovcová jogászként kezdte pályafutását, majd hosszú éveken át dolgozott bíróként és bíróként.

0: és állami kitüntetéssel is.
1: Időjárás.
0: Estétől erősen felhős, helyenként borult idő várható. Többfelé esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra is számítani lehet, nyugaton kevesebb csapadékkal. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. Péntek reggelre nyugat felől csökkenhet a felhőzet, de északon és keleten továbbra is sok lesz a felhő, és több helyen marad a záporos, esős idő. Napközben 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet, gyenge, helyenként mérsékelt északnyugati szél fúj majd.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán, a Stefányik utcában, az állomás felől haladva két autó karambolozott, egy sávot lezártak. Galgóc bejáratánál a D1-es autópálya felül mintegy 20 perces torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Újabb fontos változás jön a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása terén. Az állam augusztustól automatizáltabban és szigorúbban ellenőrzi majd, hogy a nyilvántartás szerint minden autóra van-e érvényes biztosítás. Ha hibát vagy hiányt találnak, nagyon nem lesz mindegy, hogy a tulajdonos mennyire gyorsan rendezi a helyzetet, mert a büntetés nem csak magasabb lehet, hanem ismétlődően is kiszabható. Hogy pontosan mire kell figyelniük az autósoknak, és mit jelent ez közlekedésbiztonsági szempontból, arról Major József közlekedésbiztonsági szakemberrel beszélgetünk. Mi a legnagyobb változás a kötelező felelősségbiztosítás ellenőrzésében, amire az autósoknak nagyon oda kell figyelniük?
3: Hogyha röviden megpróbáljuk összefogni, tehát ez egy elég sok mindent magába foglaló törvénymódosítás, de hogyha megpróbáljuk röviden összefoglalni, akkor sokkal szigorúbban fogják ellenőrizni azt, hogy az illető tulajdonos befizette a kötelező biztosítást, és sokkal egyszerűbb is lesz ellenőrizni, mert a műszaki vizsgán fogják ellenőrizni. Tehát két évente alapból, hogyha két évente viszi valaki a műszaki vizsgára az autóját, illetve a személyautóját, akkor ott egyszerűbb be lehet ellenőrizni, eddig az elég nehéz volt.
2: És a közúti ellenőrzések száma is megnövekedik? Ez is várható, hogy a rendőrség szigorúban fogja a hétköznapokon is ellenőrizni ennek a kötelező biztosításnak a meglétét, vagy pedig csak a műszaki vizsgánál találkozhatunk ilyen ellenőrzéssel?
3: Hát a közötti ellenőrzések száma nem hiszem, hogy megnövekszik. Ennek a fő az, hogy a rendőrség létszámhiányjal küzdik, tehát egyszerűen nincs kapacitásuk, hogy többet ellenőrizzék. Alapból egy közötti ellenőrzésnél mindig kérik a vezető és a gépjárműnek az iratait, tehát olyankor ezt kérik, és hogyha esetleg hiányzik, akkor az rögtön kiderül. Vannak olyan adatok, erre ugye nincs adat pontosan, mert hiszen nem fizették be a kötelező biztosítást, úgyhogy nem lehet tudni, hogy pontosan ki az, aki nem fizette be, de az országban rengeteg autó van, aminek nincs befizetve, tehát 600 ezer gépjárműről beszélünk.
2: 600 ezer?
3: Igen, de természetesen ez csak egy becslés, hiszen tudja, aki nem fizette be, arról nincs pontos adat.
2: Ez a fél millió ember, több mint fél millió sofőrről beszélünk, ők nem buknak le?
3: Ők ennek nem buktak le, ennek több oka is van. Egyrészt ugye ez fokozatosan alakult ki, ez a helyzet, tehát aki még emlékszik a régi rendszerre, meg még a 90-es évekre is, akkor nagyon ritka volt az, hogy valakinek nem volt befizetve a biztosítása. Aztán valahogy az emberek elkezdték még inkább megkerülni a törvényeket, az állam meg nem ellenőrizte, aztán fokozatosan ide jutott. De egyébként még ebből a 600 ezerből az a becslés, hogy körülbelül a fele, tehát olyan autó, amit nem használnak a forgalomban, ez persze nem derül ki. Nagyjából az országban van 2,8 millió, nyilvántartott jármű.

0: és akkor ennek a 9%-a nagyjából az, amire azt lehet mondani, hogy forgalomban van, és nem fizették be a kötelező biztosítást.
1: De akkor is több ezer, vagy hát sok százezer biztosítatlan jármű van ezek szerint az utakon. Ez csak szabálysértés, vagy pedig valódi biztonsági kockázatot is jelent?
0: De magában az a jármű, amelyik nem fizették be a kötelező biztosítást, az magában nem jelent biztonsági kockázatot. Ami biztonsági kockázatot jelenthet, az, hogy nagy az esély rá, hogyha nem fizették be a kötelező biztosítást, akkor műszaki vizsgára se vitték el, és az a jármű már jelenthet veszélyt. Illetve hát ezeknek a járműveknek a vezetői, mert hogyha így áll hozzá a törvényekhez, tehát hogy a kötelező dolgokat nem fizetik be, akkor ott nagyon valószínű, hogy így áll hozzá a közlekedési szabályokhoz is, és akkor nagy a valószínűség, hogy ezek a vezetők sokkal gyakrabban megsértik a közlekedési szabályokat, és ez viszont már kockázatot jelent.
1: Az új szabályok szerint a büntetés, amit ezért kaphatnak az autótulajdonosok, ismétlődően is kiszabható. Ön szerint ez már valódi visszatartó erő lehet?
0: Hogy mennyire lesz visszatartó ereje a nem fizetők egy részére biztosan hatni fog. Nagyon sokan vannak viszont, akik mindenképpen ki szeretnék kerülni a törvényeket, még akkor is, hogyha háromszor annyi energiába és háromszor annyi pénzbe kerülne, mint az, hogyha betartja a törvényt. De biztos van egy réteg, aki minden áron megszegi majd a törvényt, még akkor is, ha ráfizet.
1: Egyébként mennyire fontos változás az, vagy mennyit tehet hozzá a dolgokhoz az, hogy a biztosítás nélkül az autó nem megy át a műszaki és emissziós vizsgán?
0: Hát itt egy nagyon fontos dolog, hogy ez az egész rendszer úgy tervezik, hogy automatizált lesz, tehát a műszaki vizsga állomás személyzete nem tud belenyúlni, tehát meg lesz egy kamera, ami majd leolvassa a rendszámot, és ennek alapján automatikusan meghatározza, hogy van-e az autónak biztosítása, vagy nincs. Én úgy gondolom, hogy ez elég hatásos intézkedés lesz, hiszen itt ez nagyban kiszűri a korrupciót. Hát nem lehet majd ezt megkerülni, illetve még egyelőre még nincs kitalálva az a módszer, amivel ezt megpróbálják majd kikerülni. Én úgy gondolom, hogy majd ilyen is lesz, és lesznek olyanok, akik ezt ezzel majd megpróbálkoznak.
1: A szabályozásnak a támogatói ugye azt mondják, hogy a tisztességes autósok fizetik meg a biztosítatlanok kárát is. Ön szerint ez a mostani szigorítás valóban igazságosabb rendszert hozhat?
0: Természetesen igen, ez pontosan így van, tehát a tisztességesek fizetik ki. Most fogalmazunk úgy, hogy a csalóknak, vagy a csalók által okozott kárt. Természetesen ugye azért előfordulhat olyan, hogy valaki úgy tévedésből nem fizette ki, vagy elfelejtette. De a nagy része ezeknek olyan, aki tudatosan nem fizette ki. Tehát az ő kárukat is igen, a tisztességesek fizetik meg. Ha egy biztosítatlan autó okoz balesetet, akkor mi dobjuk össze az ő általa okozott kárt, hogy a károsultat kifizessék, tehát ez mindenképpen igazságosabb.
1: És mi van azokkal az autókkal, amik évek óta, vagy akár évtizedek óta ott állnak az udvaron, és nem használják őket, nincs, nyilván nem fizetnek kötelező biztosítást, ez is büntetendő?
0: Nem büntetendő, amiatt, mert egyszerűen nem tudja ugye az állam, hogy milyen okból, tehát ez az autó nem fog balesetet okozni, viszont benne van a rendszerben, és nem lehet tudni, hogy miért nincs kifizetve a biztosítása, úgyhogy az ilyen autókat ki kellene vonni a forgalomból. Most egyébként ebben a törvénymódosításban van egy ilyen lehetőség, hogy ezeket majd ki lehet vonni egyszerűsített körülmények között. Azt még azért mondjuk el, hogy ugye elfogadta a parlament ezt a módosítást, de a törvénytárban még nem jelent meg. Na, úgyhogy a részletekről talán még korai beszélni.
1: Végezetül, ha egyetlen ilyen gyakorlati tanácsot kellene most adni a hallgatóknak, mi legyen az, amit még ma érdemes ellenőrizniük a saját autójukkal kapcsolatban?
0: Hát kijelöm fizetve a biztosítást, a legegyszerűbb ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy van egy aktuális úgynevezett zöld kártyán, amit még mindig zöld kártyának hívunk, de egyébként már fehér színű, és ezt egy évre adják ki, és rajta szerepel a biztosítás kezdetének a dátuma, és ugyanúgy a biztosítás végének a dátuma, tehát ez nagyon egyszerűen mindenki a sajátját ahol tudja ellenőrizni, és meg tudja nézni, hogy van érvényes biztosítása.
1: Ahogy hallották, ez a változás nem csak arról szól, hogy az állam szigorúbb lesz, hanem arról is, hogy a mulasztás mostantól gyorsabban, automatikusabban és akár többszörösen is visszaüthet az autósokra. Major József közlekedésbiztonsági szakértőt hallották. Köszönöm, és további szép napot kívánok! A hantavírus az elmúlt napokban azért került a hírekbe, mert egy Atlanti-óceánon veszteglő hajón több megbetegedést és halálesetet is ehhez a vírushoz kötnek. Miközben az egészségügyi világszervezet szerint az eset ugyan komoly, de a szélesebb lakosság számára a kockázat továbbra is alacsony. Hogy mit kell tudni erről a vírusról, mennyire indokolt a riadalom, és hogyan érdemes különválasztani a valós veszélyt a túlzott pániktól, arról Rusvai Miklós virológussal beszélgetünk. Kezdjük az alapoknál, mi is pontosan a hantavírus, és miért lett most hirtelen ennyire sokat emlegetett téma?
2: A hantavírusok azok az egyik legnagyobb víruscsoport, a szintén különleges nevű bunyavírusoknak a tagja, és a nevét onnan kapta a hantavírus, hogy Koreában a koreai háború idején a Hantan folyó mellett táborozó amerikai katonák között észlelték először ezt a vírusfertőzést, ami később bebizonyosodott, hogy ennek a víruscsoportnak a tagjai világszerte előfordulnak nálunk, tehát itt Közép-Európában is vannak ezeknek képviselői, a Belgrád-Dobrava vonalhoz tartozó vírusok, vagy a Pumala vírus, ezek Magyarországon, Szlovákiában is széles körben előfordulnak. Közös jellemzője minden hantavírusnak, hogy ezeket rágcsálók hordozzák, és gyakorlatilag minden földrészen az ott helyileg élő rágcsálókban előfordulhatnak. Minden esetben az ember is veszélyeztetett lehet, és a lehető legtöbb esetben rágcsálóktól fertőződik az ember, de kivételes esetekben, zárt közösségekben, vagy összezárt közösségekben, például ugye egy hajófedélzetén, családon belül terjedhetnek ezek a vírusok emberről emberre, de ez nem jellemző.
1: Amikor rágcsálókat említ, akkor házi kedvencekre, tengeri malacokra, hörcsögökre is kell gondolnunk, vagy csak a patkányokra?
2: Nem, itt elsősorban Közép-Európában például a sárganyakú erdei egér az egyik fő hordozója a vírusnak. A vándorpatkány is hordozhatja, de különböző erdei vadon élő rágcsálók is hordozhatják, és ürítik minden váladékukat, tehát vizelettel, a székvettel, a nyállal, tehát például, ha belerágnak valamilyen ételbe, és ezt nem vesszük észre, akkor ott maradhat a vírus az ételnek a felszínén, vagy mondok egy példát, kirándulunk az erdőben, szamócát, vagy szedret eszünk, és nem mossuk meg előtte, akkor sajnos ez is a rágcsálóktól korábban fertőzött lehet, és még számos más módon napraforgó magfogyasztása, ha nem pirította majd napraforgó, és így tovább, ezek mind-mind forrásai lehetnek a fertőzésnek.
1: Egyébként mennyire veszélyes a hantavírus? Említette, hogy többfélét is ismerünk közülük, de általánosságban véve halálos vírusról van szó, vagy pedig veszélyesről?
2: Változik, tehát ez megint csak a helyileg, lokálisan előforduló vírustól függ. A nálunk előforduló hantavírusok azok a kevéssé veszélyesek közé tartoznak, és elsősorban vesekárosodást idéznek elő hosszú távon, de más földrészeken jelenlévő vírusok, azok sajnos más betegségeket, vézéses lázakat, és így tovább ezt mind előidézhetik, és adott esetben nagyobb halálozással járhatnak.
1: A mostani eset alapján van bármi okunk arra, hogy elkezdjünk tartani egy szélesebb járványtól, vagy pedig ezt nem is szabad így értelmezni?
2: Nem, járvány ebből biztosan nem lesz, hiszen a fertőző képessége ennek a vírusnak emberről emberre nagyon csekély, tehát nem valószínű, hogy ettől tartani kell. Itt ez a speciális körülmény, tehát az, hogy a hajón összezárva voltak az emberek, ez tette ezt lehetővé. És még egy valamit meg kell említeni, hogy sajnos elég hosszú a lappangási ideje. Tehát 2-4 hét a lappangási idő, átlagosan mondjuk egy 3 hét. Tehát jóval azután, hogy fertőződik valaki, például mondjuk ez a holland házaspár, aki a fertőzés nagy valószínűséggel kiinduló pontja lehetett, ők valamikor Dél-Amerikában még a hajóra szállás előtt fertőződhettek, és utána a hajón betegedtek meg, és adták tovább a fertőzést a zárt közösségen belül.
1: Említette ugye, hogy a vírus természetes hordozói a rákcsálók, de képes emberről emberre is átterjedni?
2: Ez kivételes, de az emberben nem telepszik meg, tehát az ember nem válik hordozóvá. A rákcsálók azok tünetmentes hordozók, tehát anélkül, hogy betegek lennének, hosszú ideig tartósan hordozzák a vírust és ürítik. Az embernél ez nem fordul elő, ha fertőződik is, nagyon rövid ideig tart a fertőzöttség, a vérében ellenanyagok jelennek meg, nálunk itt Közép-Európában egyébként a népességnek széles köre hordoz ellenanyagokat, tehát valamikor élete során találkozott a vírussal, annélkül, hogy megbetegedett volna. Ez a jellemző ember esetében. Tehát az, hogy valaki megbetegszik, ez mondjuk 1000 esetből egyszer fordulhat elő. Súlyos betegség vagy haláleset, az pedig még ritkább az itteni vírusokkal. A dél-amerikai, tehát az úgynevezett andeszi típus, ami ebben az esetben is a fertőzést okozta, a súlyosabb formában jelentkezik, és ezért adott esetben halálosabb.
1: Én azt olvastam, hogy Dél-Koreában, Kínában, Oroszországban évente több 1000 esetet regisztrálnak a hantavírus előfordulásával kapcsolatban, de Európában is megbetegedést is okoz ez a vírus, vagy pedig csak észlelik?
2: Igen, persze nálunk Magyarországon is volt már haláleset is a következményes eset károsodás miatt, tehát sajnos igen, okozhatnak a mi vírus típusaink is, az itt lévő vírus típusaik is okozhatnak súlyos betegséget, és annál több az eset, minél rosszabb a higiéniai viszony, tehát a rákcsálókkal való közvetlen érintkezés veszélye olyankor nagyobb. Például sokkal nagyobb eset számolt a délszláv háború idején Szerbiában, Koszovóban, amikor a rossz higiéniás viszonyok miatt az emberek adott esetben kénytelenek voltak olyan élelmiszert is fogyasztani, ami adott esetben akár rákcsálók révén fertőzött lehetett. Az ázsiai vagy egyéb vidékeken is előfordulhat, ahol a természet még közvetlenebbül behatol az ember környezetébe, és a fertőzött rákcsálók adott esetben az élelmiszereket fertőzhetik.
1: Van-e bármilyen okunk is arra, hogy aggódni kezdjünk? Vagy pedig inkább arról van szó, hogy tudnunk kell erről a vírusról, de pánikra nincs ok?
2: Ez így van. Tehát tulajdonképpen az a fontos a mostani eset előfordulásban is, hogy tisztában legyünk azzal, hogy sokkal-sokkal több vírus létezik, mint amennyiről tudunk, vagy főleg amennyiről a lakosság széles köre tájékozott, és adott esetben ezek átkerülhetnek emberre és okozhatnak bajt.
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy talán nem a vírusok előfordulása lett sűrűbb vagy gyakoribb, hanem inkább gyorsabban tudomást szerzünk ezekről az esetekről, vagy nem így van? Tehát, hogy
2: ez is igaz, és az is, hogy sokkal gyakoribb az interakció a különböző állatfajokkal, tehát az erdőirtás, a természet iránti fokozott érdeklődés és a természetben való előfordulása az embernek talán sokkal intenzívebb azoké az embereké, akik kevésbé ismerik ezeket a veszélyeket, tehát az ember sokkal közvetlenebb kapcsolatban volt évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt a természettel, de nem tudta, hogy ott milyen veszélyforrások vannak. Most pedig tisztában vagyunk vele, figyelünk rájuk, tudomást szerzünk róla, és adott esetben ezért nagyítódnak fel ezek a hírek. Tehát ahogy azt is szokták mondani a közúti baleseteknél, hogy nem a vad megy át az úton és ütközik az autóval, hanem mi háborgatjuk a természetet tulajdonképpen, és azért van gyakori interakció, és ennek sajnos adott esetben mi isszuk meg a levét.
1: Ahogy hallották, a hantavírus kapcsán most inkább a pontos tájékozódásra, mint a pánikra van szükség. A mostani eset súlyos, de nem ugyanazt jelenti, mint egy könnyen terjedő tömeges járvány. Rusvai Miklós virológusnak köszönöm a tájékoztatást. További szép napot
2: köszönöm
1: kívánok.
2: Köszönöm az érdeklődést, és további szép napot.
1: A kormánykoalíció egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy megszüntesse a külföldről történő levélszavazást, de közben még mindig nincs egyetértés arról, pontosan milyen választási reformot akarnak végül keresztülvinni. Ráadásul a választási rendszer körüli licit mellett a 13. nyugdíj ügyében is egyre látványosabb a koalíciós zűrzavar. Hogy ebből egyszerű politikai alkudozás lesz-e, vagy már egy mélyebb belső válság rajzolódik ki, arról Tokár Gézával, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Szerinted mi a valódi oka annak, hogy a koalíció ennyire ráfordult erre az ügyre? Tényleg a választások tisztasága miatt aggódnak, ahogy ezt kijelentették, vagy pedig inkább a külföldi szavazatok politikai súlya zavarja őket?
3: Hát nyilván, hogyha nagyon rövid választ kéne adni a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy a második. De érdemes egy kicsit bővebben időzni annál, ugye, hogy milyen választási rendszere van szüksége Szlovákiának. Mert nekem mondjuk a meggyőződésem az, hogy ebből nincs jó vagy rossz verzió. Ugye nagyon sokféle választási rendszert ismerünk, és úgymond az a tudat, hogy valami nem jó, hogy valahogy ebből a rendszerről bele kéne nyúlni, az szerintem egy teljesen legitim kezdeményezés lehet nagyon sok esetben. Itt ugye a kérdés az, hogy valaki úgymond egy rövidtávú politikai haszonszerzés céljából szeretne változtatni a szabályokon, vagy nem. És azért egyértelműnek látszik az, hogy egy olyan eleméhez szeretne hozzányúlni a kormánykoalíció, ugye a levélszavazásról van szó, ami a számára kimondottan hátrányos. És ebből következőleg ez inkább egy gyerkölcsi, mint sem egy jogi jellegű kérdés. Viszont a másik dolog, és szerintem ez nagyon fontos még a választási rendszer kapcsán, hogy ugye Szlovákiában az alapvetések azok adottak. 150 képviselőt választunk, egy országos listán indulnak a pártok, és lehet ugyanezeket az apróbb részeit változtatni, vagy modifikálni, vagy személyre szabni, de alapvetően csak oda lyukadunk ki, hogyha a választási rendszer így marad, tehát egy választókerület lesz 150 megválasztott képviselővel, országos listával, akkor nincs az a csoda gyógyszer, ami segítene egy népszerűtlen kormányon. Hogyha ugye valaki mondjuk nem szereti az omlettet, és azon vitatkozik, hogy kétszer annyi paprikát rak rá, vagy kihagyja belőle a hagymát, akkor a végén csak azért is egy omlettet fog kapni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek a módosítások, ezek összességében nem fognak segíteni, és egy kicsit érthetetlennek is tartom, hogy miért pazarol erre ennyi energiát a kormánykoalíció.
1: A koalíció ugye rendre azzal indokolja ezt, hogy manipulációs kockázat van a levélszavazásban, tehát hogy a választások tisztasága miatt aggódnak. Van erre egyébként bármilyen bizonyíték is, vagy pedig ez csak ilyen politikai hivatkozási alap lett belőle?
3: Hát ez ebben a pillanatban valószínűleg inkább politikai hivatkozási alap. Én nem tudok arról, hogy bárhova is bejelentések érkeztek volna tömeges választási csalásokról. Most nyilván az lehet egy aggályos kérdés, hogy mennyire titkos az a levélszavazás, amit valaki lead gyakorlatilag napokkal, vagy sok esetben ugye hetekkel a maga előtt, a szavazás előtt, mielőtt erre sor kerülne máshol, hogy mennyire nyúlhatnak ebbe bele, mennyire figyelhetik kívülről. Én úgy gondolom, hogyha történik egy változtatás azon a téren, akkor mindenféleképpen az alkotmánybíróság fogja megítélni, hogy ez mennyire jogos félelem vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez túldimenzionált, és hogyha az okokat kell keresni, akkor tényleg sokkal inkább arról van szó, hogy azok, akik levélben szavaznak, jellemzően ugye külföldön élő szlovák állampolgárok, azok elsőprő többséggel a jelenlegi ellenzéket támogatják, minden statisztika arra utal, és minden kimutatás arra utal, hogy átlagon fölli az ellenzéki pártoknak a támogatottsága ezen a területen. De nyilván ugye meg lehet nyitni azt a kérdést, hogy akkor mik az alternatívák, hogy egyáltalán az állam mennyire tesz jót akkor, hogyha a levélszavazást betiltja, de csak mondjuk a konzulátusokon és külképviseleteken lehet szavazni, és akkor nem sérülnek valakinek az alkotmányos jogai, akinek gyakorlatilag több ezer kilométert kellene nagyon szélsőséges esetekben utazni ahhoz, hogy leadhassa a szavazatát. Tehát nagyon sok kérdést megnyit ez a probléma, amire igazából kizárólag az alkotmánybíróságot hat kvalifikált választ.
1: Az ellenzék pedig ugye azt mondja, hogy ez célzott beavatkozás a választási rendszerbe. Ez szerinted nem túlzás, vagy tényleg erről van szó?
3: Hát szerintem célzott ez a beavatkozás, csak tényleg az a kérdés, hogy ez annak ellenére, hogy célzott, hogy indokolható-e és hogy alkotmányos-e. Illetve teszem hozzá még egy kicsit visszakanyarodva az előző kérdéshez, hogy úgymond maga a közélemény is sokkal jobban megnyugodhatott volna akkor, hogyha a kormánynak lenne egy konzekvens elképzelése arról, hogy szeretné átalakítani a választási rendszert, és hogy ehhez tartanák magukat. De minthogyha az történne, hogy egyfajta ilyen ötletbörze van, és a semmiből előrángatott ötletek kerülnek elő, és hát kerülnek be a törvénybe, ugorhatnak ugye ki onnan a második olvasatban még valóban több módosító javaslat is bekerülhet ebbe a tervezetbe, ami leginkább azt a látszatot kelti, hogy egy teljesen kaotikus és koncepció nélküli átalakításról van szó. Valószínűleg lesz egy pont, ahol lezárulnak a belső koalíciós egyeztetések, és mindenki úgy gondolja, hogy a lehető legjobb módosítást fogadják el a törvényhez, de különösen a választási szabályok esetén szerintem nagyon-nagyon óvatosan, kellő körültekintéssel, valamiféle széleskörű konzultáció után kellene ilyen témákhoz hozzányúlni, és erre láthatóan a hajlandóság sincs meg a kormányban ahhoz, hogy ezen az úton menjen végig, ami nem sok jót vetít előre, vagy hát mondhatjuk azt, hogy ez gyakorlatilag egy olyan stílusú kormányzás, aminek azért más területeken is láthattuk a példáját az elmúlt hónapokban, években.
1: A koalíción belüli licit miatt most már nem csak a levélszavazásról van szó, hanem a teljes választási rendszer átírásáról is. Ez mennyire veszélyes, vagy mennyire reális irány?
3: Hát ugye, mint ahogy azt az elején elmondtam, arról szerintem teljesen legitim vitatkozni, vagy vitázni, hogy milyen választási rendszerre van szüksége Szlovákiának. Tehát, hogy érdemes lenne például eltörölni az egy választókerületet és régiós listákra szavazni. Könnyen lehet, hogy ez nem csak mondjuk például felvidéki magyar szempontból, hanem teljesen más vonatkozásban is lehetne előnyösebb, hogyha a régiókhoz jobban kötődő képviselők ülnének a parlamentben és vitáznának. De ugyanakkor ugye ehhez kell egy kétharmados felhatalmazás, ez ebben a pillanatban a kormánykoalícióban nincs meg, és hát gyakorlatilag marad ez az ötletbörze, ami szerintem egy kicsit céltalan, és valóban csak mellékes részeit módosíthatják a választási rendszernek ilyen módon, ami nem túlságosan jó, nem is túlságosan produktív. És még az az érdekes jelenség adódott a mostani vitával kapcsolatban, hogy azért jellemzően nyáron szokták felhozni a választási rendszer átalakításának az ötletét az uborka szezonban. Most azért szerintem Szlovákiában meglehetősen sok olyan fontosabb téma van, aminek elméletileg le kéne foglalni a törvényhozó kapacitásait, és nem a választási rendszerekről való vita.
1: Ilyen lehet például a 13. nyugdíj körüli vita, mert hát ugye ennek alapján, amit láthatunk kívülről, eléggé nagy konfliktus van a Smer és a Hlas a két kormánypárt között. Vagy pedig inkább csak úgy egymásnak játszanak a saját választóik felé? Te hogy értékeled ezt?
3: Hát ugye a 13. havi nyugdíj is egy kicsit ilyen mérgezett intézkedés abból a szempontból, hogy nagyon könnyű bevezetni, és aztán annál problémásabb kivezetni, hogyha az állam, vagy akár ugye a büdzsének az őrzői úgy ítélik meg, hogy ez aránytlanul súlyos terheket rak a költségvetésre. Nyilván hát van egyfajta ilyen szándék a pénzügyminisztérium részéről, hogy ezt az intézkedésről, hogy felszámolják, vagy legalább részben allokálják ezeket a 13. havi nyugdíjra szánt forrásokat más célokra, és máshogy oldják meg akár a szociálisan rászorulóbb rétegnek, vagy a nyugdíjasoknak a támogatását. De ugyanakkor nagyon könnyű, és szerintem nagyon eladható azt mondani, hogy már pedig ebből egy tapottat sem engedünk, és amíg mi kormányon vagyunk, addig a 13. havi nyugdíj megmarad. Most ugye azt látjuk, hogy a HLASZ látta meg a politikai lehetőséget ebben, és ez a párt hát üzeni azt erőteljesen a választóknak, hogy már pedig a 13. havi nyugdíjak megvédésének garanciáját azt az ő személyük, vagy az ő pártjuk jelenti. Ez nyilván egy ilyen politikai játék, vagy politikai tánc. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehezen fog összejönni a politikai akarat a szlovákiai parlamentben ahhoz, hogy valóban megszüntessék a 13. havi nyugdíjakat. Hogyha ez esetleg meg is történne, akkor az olyan más intézkedésekkel karöltve fog megvalósulni, olyan más szociális járulékokkal, vagy egyéb jellegű állami osztogatással, ami gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a témáját veszíti, vagy az értelmét veszíti azt, hogy egyáltalán miért volt szükség a nyugdíj megszüntetésére, hogyha az állam teljesen máshol nagyon hasonló jellegű kiadásokat fog foganatosítani.
1: Bárki szerinted komolyan gondolja a 13. nyugdíj megszüntetésének ötletét, vagy ez tényleg csak egy ilyen zsarolási, vagy alkupozíciós eszköz a kormánykoalíción belül?
3: Hát én úgy gondolom, hogy lehetnek olyan szakértők, akik ezt komolyan gondolják, illetve nagy valószínűséggel a pénzügyminisztériumban ülő állami bürokraták vagy politikai kinevezettek is úgy gondolják azt, hogy ez egy nagyon szükséges lépés. Az egy másik dolog, hogy a vezető politikusok közül sokkal kevesebben gondolkodnak így, és szerintem ők inkább a népnek idézőjelben a haragjától vagy a felelősségre vonásától félnek. Azt tudom, tehát azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a jelenlegi kormány ezt meglépné, már csak azért is, mert a jelenlegi kormánynak a választói körében a nyugdíjasok azok felül reprezentáltak, tehát gyakorlatilag azt a réteget haragítanák magukra, ahol átlagon felüli a támogatottságuk. Az már sokkal reálisabb forgatókönyv lenne, hogyha egy olyan párt vagy olyan pártok gondolkodnának a témán, ahol tényleg nem akkora problémát jelent az úgymond, mert most egy ilyen nagyon csúnyán fogalmazó, hogyha a nyugdíjasok elfordulnak tőlük, mert eleve nagyon kevés a nyugdíjas választójuk. Szerintem a mostani politikai körülmények között a mostani kormánykoalíció az nem egy ilyen formáció, és én nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a lépést megtennék.
1: Ez az egész vita, hogyha most egy kicsit így hátralépünk, ez mennyire szól már a 2027-es választás előkészületeiről, vagy pedig mennyire inkább a jelenlegi kormánykoalíció belső erőviszonyairól, vagy ez a kettő lehet, hogy össze is függ?
3: Hát ez valószínűleg összefügg, igen. Ugye a választás ugyan nem az idén van, hanem jövőre lesz, de ettől függetlenül ez naponton a pártoknak a legtöbbje az már átmegy ilyen kampány előkészítő üzemmódba, és úgy gondolom, hogy üzeneteket szeretnének közvetíteni a választóik felé, amik megmaradnak az ő fejükben, és mutatják, hogy törődnek a saját választóikkal. Másrészt ugye van itt egy ilyen nagy levegőben lógó kérdés, hogy jövőre lehet-e egyáltalán még bármiféle konszolidációra számítani, vagy megszorításokra a büdzsében, hogy hol talál magának pénzt a kormánya magára a kampányra. Ugye 2026 elején, pontosabban 2025 végén az volt a kormánynak a központi üzenete, hogy a megszorítások korszaka az véget ért, mert megtették az összes szükséges intézkedést. Már akkor is lehetett látni azt, hogy ez eléggé torzítja a valóságot, hogy a szlovák gazdaság nem jött rendbe az előző két kör megszorításaitól, viszont fogadódni az a kérdés 2026 végén, a téli hónapokban, hogy akkor hogyan tovább, hogy hol kell kvázi összehúzni a nadrág szíjat, és hol foganatosíthat az állam extra kiadásokat. És szerintem a nyugdíjrendszerről szóló kérdés, a 13. havi nyugdíjaknak a kérdése, az bele fog kerülni ebbe a kommunikációs ösztűzbe. Valamit kezdenie kell vele majd a kormánynak. Hogy pontosan mit és hogyan, az már jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy máshol fog spórolni a kormány.
1: A levélszavazás megszüntetésének ötletéről, illetve a 13. nyugdíj ügyéről, aktuális belpolitikai témákról beszélgettünk az elmúlt percekben Tokár Gézával, az Újszó Online szerkesztőjével. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk.
3: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok.

0: Népszavazással is feloszlatható lehet a szlovák parlament. Magyar Péter Giorgia Melonival tárgyalt. Brüsszel szerint nehéz lesz lehívni az összes uniós forrást Magyarország számára. Maradnak a szigorú intézkedések Nagy Lócsán az afrikai sertéspestissel kapcsolatban. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul.
1: Napzárta.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Napzártát hallgatják május 7-én, csütörtökön, a mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A Szlovák Közúti Fuvarozók Szövetsége, a CSESZMAD Szlovákia arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt jelentősen nőhetnek a szállítási költségek, ami végső soron az áruk és szolgáltatások drágulásában is megmutatkozhat. A fuvarozók ezért célzott lépéseket sürgetnek a kormánytól a közúti szállítás stabilizálása érdekében. További részletek Kis Balástól.
2: A CSESZMAD szerint a gázolaj ára Szlovákiában idén február óta mintegy 27%-kal emelkedett, miközben az üzemanyag a fuvarozók teljes költségeinek 30-40%-át teszi ki. Pavol Jancsovics, a szervezet elnöke hangsúlyozta, a költségnövekedést egyelőre a fuvarozók és a vállalatok próbálják elnyelni, de ez hosszú távon fenntarthatatlan. Az adatok szerint az üzemanyagárak emelkedése kilométerenként 22 centes többletköltséget okoz, ami egyetlen jármű esetében havonta körülbelül 2640 eurót jelent. A szervezet elnöke szerint az üzemanyagok néhány hét alatt bekövetkezett drasztikus drágulása olyan piaci sok, amelyet a fuvarozók önerőből nem képesek kezelni. Mint mondta, ilyen mértékű áringadozás mellett állami segítség nélkül elkerülhetetlen a fuvardíjak, majd az áruk és a szolgáltatások árán jelentős növekedése.
3: Paradox tejto doby je v tom, že po obnovení prívodu ropy cez ropovod družba.
2: Jancsovics paradoxnak nevezte, hogy amikor a Barátság kőolajvezeték nem működött, a gázolaj ára Szlovákiában literenként körülbelül 1,57 € volt, igaz, a fuvarozók csak korlátozott mennyiséget tankolhattak. Az olcsóbb orosz kőolaj szállításának újraindítása után ugyan megszűnt a 400 eurós tankolási limit, az árak mégis emelkedtek. Ráadásul jelenleg Szlovákiában a legmagasabbak a V4-es országok között. A CSESZMAD ezért több intézkedést javasol a kormánynak, az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentését, a tranzakciós adó eltörlését, valamint az Európai Bizottság által jóváhagyott vállalatonkénti 50 000 eurós támogatási keret felhasználását. A fuvarozók közölték, ha a kormány május végéig nem reagál a követeléseikre, tiltakozó akciókat szervezhetnek Pozsonyban és a megyeszék helyeken.
0: Az Igazságügyi Minisztérium alkotmánymódosítást készített elő, amely lehetővé tenné a parlament idő előtti feloszlatását népszavazással is. A javaslat szerint legalább 350 ezer választópolgár aláírására lenne szükség ahhoz, hogy az államfő kiírja a voksolást. A parlamentet akkor lehetne leváltani, ha a feloszlatásra a legutóbbi parlamenti választáson résztvevő választók számának legalább 3/5 igennel szavazna. A népszavazást nem lehetne megtartani a parlamenti ciklus első és utolsó 6 hónapjában, valamint háborús időszakban sem. A módosítás Robert Fico korábbi ígéretéhez kapcsolódik, amely szerint az állampolgárok is kezdeményezhetnének előrehozott választást. Továbbá az Igazságügyi Minisztérium új alkotmánymódosítást készített elő, amely jelentősen megváltoztatná az igazságügyi tanács tagjainak leváltási szabályait. A jelenlegi rendszer lehetővé teszi, hogy bizonyos tagokat indoklás nélkül bármikor visszahívjanak, ezt azonban az Európai Bizottság régóta bírálja. Az új javaslat szerint a jövőben csak meghatározott okokból lehetne leváltani a testület tagjait vagy vezetőit. Ilyen lehet például a súlyos kötelezettségszegés, vagy az, ha valaki egészségügyi okokból hosszabb ideig nem tudja ellátni feladatait. A minisztérium szerint a cél az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítése és az európai jogállamisági ajánlások teljesítése. A tervezet társadalmi egyeztetésre került, a módosításról később a parlament dönthet. A mezőgazdasági miniszter szerint a korábbi években alkalmazott szabályok szerint kezelik az afrikai sertéspest is újabb gócpontját Nagy Lócsán. Richard Takács közölte, 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési zónát jelölnek ki, emellett teljes állományfelszámolás és fokozott járványvédelmi intézkedések lépnek életbe. Az Állategészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint a fertőzés egy kereskedelmi sertéstelepen jelent meg. Az első elhullást május 4-én jelentették be, azóta több tucat állat pusztult el, és további 40 sertés mutatja a betegség jeleit. A miniszter hangsúlyozta, az afrikai sertéspest is 2019 óta van jelen Szlovákiában, és egész Európában problémát okoz. Egyúttal a gazdákat a járványügyi előírások szigorú betartására szólította fel. Robert Fico miniszterelnök a május 9-i moszkvai győzelem napi ünnepségen nem vesz részt a katonai díszszemlén, csupán koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál. A látogatás azonban így is politikai és diplomáciai figyelmet kap, mivel a kormányfő találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, és a külügyi államtitkár szerint akár Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üzeneteit is közvetítheti. Részletek Nyitrai Nórától.
1: A külügyminisztérium államtitkára Rastislav Hovanyet szerint az út nem csak a megemlékezésről szól.
4: Cesta premiéra do Moszkvy je primárne zameraná na pripomenúť.
1: A miniszterelnök moszkvai útja elsősorban a második világháború befejezésének felidézésére irányul. Nem vesz részt a katonai parádén, csak koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál. Ugyanakkor párhuzamosan találkozik az orosz elnökkel, akinek átadhatja az ukrán elnök üzeneteit, akivel az elmúlt héten kétszer is kapcsolatban állt, mondta a külügyi államtitkár. Majd hozzátette, Fico akár értékes információkat is szerezhet arról, miként látja Moszkva a háború lezárásának lehetőségeit. Hovanyec hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a kommunikáció. A moszkvai út ugyanakkor komoly belföldi kritikákat váltott ki. Az ellenzék szerint a látogatás nem szolgálja a diplomáciai érdekeket, és nem kellene megszokottá válnia. Beáta Jurik, PSZ-es képviselő úgy véli, az európai partnerek inkább bírálják, mintsem támogatják az ilyen lépéseket. Veronika Remišová a Slovensko Zaludí részéről egyenesen értelmetlennek nevezte az utat, különösen annak fényében, hogy a harcok továbbra is folytatódnak, és civil célpontokat is érnek támadások. A látogatást logisztikai nehézségek is kísérik, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország sem biztosított átrepülési engedélyt a szlovák kormánygép számára, így az útvonalat módosítani kellett. A moszkvai győzelemnapi ünnepség idén visszafogottabb lesz a megszokottnál. A Vöröstéren tartott katonai parádé a második világháború befejezésére emlékeztet, ám a biztonsági kockázatok miatt ezúttal elmarad a hagyományos fegyverbemutató.
0: Az orosz digitális fejlesztési minisztérium közlése szerint május 9-én ideiglenesen kikapcsolják a mobil internetet és az SMS szolgáltatásokat Moszkvában. Az intézkedés a győzelem napi ünnepségekhez kapcsolódik. Az AP jelentése szerint a korlátozások még az úgynevezett fehér listás, államilag jóváhagyott internetes szolgáltatásokat is érintik. A vezetékes internet és az otthoni wifi hálózatok ugyanakkor várhatóan működni fognak. A hatóságok szerint az intézkedésre biztonsági okokból van szükség. Az utóbbi időszakban ugyanis Ukrajna jelentősen fejlesztette nagy hatótávolságú drón és a rakéta képességeit. A moszkvai Vöröstéren tartott katonai parádén emiatt idén nem mutatnak be harckocsikat és más nehéz fegyvereket. A Medúza független portál szerint az internet korlátozások több mint 40 orosz régiót érinthetnek május 5-e és 9-e között, köztük a megszállt ukrán területeket is. Magyar Péter Olaszországban tárgyalt Giorgia Melonival, a találkozót pedig sikeresnek és előremutatónak nevezte. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Magyarország és Olaszország több fontos kérdésben is hasonló álláspontot képvisel, ezek között említette az illegális migráció elleni fellépést, a nyugat-balkáni országok Európai Uniós csatlakozásának támogatását és az európai versenyképesség erősítését. A megbeszélésen szóba került a Trieste magyar kikötő projektje is, amelynek megépítését évek óta halogatják. A felek abban állapodtak meg, hogy támogatják az olasz és magyar befektetők együttműködését, valamint a kikötő mielőbbi befejezését. Magyar Péter továbbá meghívta Giorgia Melonit egy magyarországi látogatásra is. Az NBC News értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette a Szabadság projekt nevű hadműveletet, amelynek célja az lett volna, hogy az amerikai hadsereg segítségével biztonságosan kijussanak a kereskedelmi hajók a Hormuzi szorosból. A televízió két névtelen amerikai tisztviselőre hivatkozva azt állítja, a Szaúd-Arábia nem engedélyezte az amerikai légierőnek saját légterének és katonai bázisainak használatát. Riad állítólag azért háborodott fel, mert Washington előzetesen nem egyeztetett a műveletről. A hadművelet felfüggesztését Trump részben Pakisztán kérésével indokolta. A dél-ázsiai ország az utóbbi hónapokban közvetítői szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokban. 73 éves korában elhunyt Jana Dubovcová, Szlovákia korábbi igazságügyi minisztere, parlamenti képviselője és egykori ombudsmanja. Halálhírét Boris Szuszko jelentette be a közösségi médiában. Dubovcová jogászként kezdte pályafutását, majd hosszú éveken át dolgozott bíróként és bírósági vezetőként Besztercebányán. 2010-ben parlamenti képviselő lett, később pedig 5 éven keresztül töltötte be az állampolgári jogok biztosításának tisztségét. Ombudsmanként számos érzékeny társadalmi témával foglalkozott, többek között a gyermekvédelemmel, az idősek szociális ellátásával, a börtönkörülményekkel és a bírósági eljárások elhúzódásával is. Munkásságát több nemzetközi és hazai elismeréssel jutalmazták, köztük emberi jogi díjjal és állami kitüntetéssel is.
5: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
6: Mind beszámoltunk róla, a labdarúgó bajnokok ligája második elődöntőjének müncheni visszavágóján a Bayern 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Paris Saint-Germain-nel, így 6-5-ös összesítéssel a franciák jutottak a budapesti Arsenal elleni fináléba, melyre május 30-án kerül sor. Nehéz párharc volt, a futball legmagasabb szintje, de megmutattuk, mire vagyunk képesek, nyilatkozta Luis Enrique, a PSG vezetőedzője. Vincent Kompany, a Bayern trénere így vélekedett. Nem vagyok olyan típus, aki sokáig keseregne. Persze, rosszul esik a búcsú, elvesztettünk egy nagyon szoros párharcot. Lesz még esélyünk megnyerni a sorozatot, s ez motivál, bizakodott a belga szakember. Zavargások törtek ki szerda este Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain ismét bejutott a labdarúgó BL döntőjébe. A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert előállítottak, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. Ma 21 órától játsszák a második és a harmadik számú Európai Labdarúgó Kupa elődöntőjének visszavágóit, Európa Liga, Freiburg, Braga és Aston Villa Nottingham. Az első meccset a Braga 2-1-re, a Nottingham pedig 1-0-ra megnyerte. Konferencia Liga, Crystal Palace Donetsk és Strasbourg Vallecano. Az odavágón a Crystal Palace 3-1-re, a Vallecano pedig 1-0-ra győzött. Ma a negyedik mérkőzéssel folytatódik a férfi röplabda extraliga döntője. A komáromiak, akik összesítésben 2-1-re vezetnek 19 órakor, a címvédő Slovant fogadják, s ha nyernek, bajnoki címet ünnepelhetnek. Udvardi Panna 6-4-6-2-re kikapott a belga Elizé Mertens-től a római tenisztorna második fordulójában. A férfiaknál az első körben Fucsovics Mártont, a horvát Dino Prismic búcsúztatta 6-4-6-3 arányban.
5: Időjárás.
0: Ma estétől erősen felhős, helyenként borult idő várható. Többfelé esőre, záporokra, elszórtan zivatarokra is számítani lehet, nyugaton kevesebb csapadékkal. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. Péntek reggelre nyugat felől csökkenhet a felhőzet, de északon és keleten továbbra is sok lesz a felhő, és több helyen marad a záporos, esős idő. Napközben 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északon ennél hűvösebb, 10-15 fok várható. Gyenge, helyenként mérsékelt észak-nyugati szél fúj majd. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Kollégáim Kis Balázs, illetve Nyitrai Nóra, valamint Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elköszön a hírszerkesztő, ez ő Szállási Márk, a viszonthallásra.
7: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
8: Repríze zajtra o 1:00 PM a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.